0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A harag, a saját haragunk, illetve a harag és a sémák. Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Knape Kéva, klinikai szakpszichológus. És akkor jöjjenek ezek a bizonyos sémák. Évi, miért fontos együtt említeni a haragot a sémákkal? Hogyan függ össze a kettő?
2: Gyerekkorunkban forgatókönyveket tanulunk arról, hogy hogyan működik a világ, és abban az emberi kapcsolatok milyenek. Leegyszerűsítve ezt nevezhetjük sémáknak. És sémáink alakulhatnak ki arról is, hogy másoknak a haragja mennyire veszélyes, úgyhogy ha a másik haragszik, akkor nekem együttműködővé kell válnom, és a saját szerepemről, a saját viselkedésemről ilyenkor egy olyan séma alakulhat ki, hogy na, akkor itt jól kell viselkedni, különben baj lesz, vagy a következményekkel kell szembenéznem, vagy olyan következményekkel kell szembenéznem, amivel nem szeretnék. Uh-huh. Szóval a túlzott együttműködést sokszor ezen sémák mentén a gyerekkori fiatal kamaszkori tapasztalataink során sajátítjuk el. És ezek akkor hasznosak, mert lerövidítik a kiértékelésnek az idejét. Hogyha gyakran ismétlődik valami a családban, amikor anyukám sokat kiabált, vagy apukám sokat kiabált, vagy fenyegetőzött, és megtanultam, hogy erre, ha így és így viselkedek, akkor el lehet kerülni a bajt, akkor nyilván az segítette az én alkalmazkodásomat a családomban. Na de ha ezzel arra tanultam rá, hogy sose állok ki magamért, akkor ez felnőtt koromban, vagy ebből a családból kikerülve, kirepülve, rengeteg helyzetben hátráltatni fog, és nem biztos, hogy az az egyetlen kifizetődő viselkedés, hogy én alárendelődő és behódoló maradok, vagy túlzottan együttműködő, vagy mindig mindenkinek a kedvében járó.
1: Aha. És akkor ott születnek ezek a mondatok, hogy megint túlérzékeny vagy hogy mit fognak rólam gondolni, és akkor inkább megteszem, amit egyébként nem szeretnék, sőt, tovább megyek, baromi rosszul érzem magam tőle, de annak ellenére megteszem.
2: Valahogy így, igen, hogy gyerekként beépülnek ezek a tényleg ilyen alapigazságként szolgáló kijelentések, amiket te is fogalmaztál, hogy jobb, hogyha így állunk hozzá, mert különben baj lesz, ez nem biztos, hogy ilyen bonyolultan és hosszan fogalmazódik meg bennem, hanem úgy, hogy egy jó ember nem mond nemet, egy jó emberre mindig lehet számítani, úgyhogy nekem mindig mindenkinek segítenem kell. Egy jó ember segítőkész. Uh-huh. És akkor nem is tudjuk, hogy emögött az van, hogy nagyon félünk mondjuk attól, hogy valaki megharagszik ránk.
1: És nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, igen, nem vesznek számításba. Igen. Évi, tud jó lenni a harag? Tud hasznos lenni a harag? Létezik olyan, hogy jó harag?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy nincsen, hogy rossz harag. Az, hogy a haragommal utána mit kezdek, és milyen cselekvésbe engedem átfordulni, az tud nagyon káros lenni. De maga az érzelem, azt én nem minősíteném rossznak vagy jónak, az csak van, és információval bír a számomra, hogy nekem az a valami most nem jó. Utána viszont felelősségem van abban, hogy mit kezdek vele, és a cselekedeteimért tényleg felelősségre vonható is vagyok. Szóval a harag cselekvésre fordítása lehet nagyon asszertív, önérvényesítő, úgyhogy a környezetemnek nem esik bántódása, de sajnos válhat a cselekvésre fordítás agresszív cselekedetté, amihez meg attól még nincs jogom, hogy egyébként dühös vagyok.
1: Nagyon sok érzelmi dologról, sok érzelemről fontos most manapság beszélni, hiszen mióta megtörtént a rendszerváltás, nagyon sokszor, sokféleképpen a social media felületeken és a hétköznapjainkban is találkozunk a haragnak a legkülönfélébb és legmeglepőbb formáival.
2: Így van. Azt gondolom, hogy nagyon aktuális, hogy ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak egy jelentős része tudott találkozni sok év alatt felgyülemlett haragjával, és tényleg azt tudtam mondani, hogy nem lehet bármit megcsinálni ezzel az országgal, és húz egy határt. Még hogyha nem is 100%-ban ért ezzel egyet mindenki, de egy tényleg kiemelkedően jelentős része az országnak azt mondta, a felnőtt lakosságról beszélünk nyilván, hogy a haragomból erőt kovácsolva azt mondom, hogy nem tűröm tovább a méltatlan bánásmódot.
1: Tehát akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a harag és a határsértés az mindig összetalálkozik.
2: Hát ugye nem is mindig, de hogy nagyon gyakran kéz a kézben jár, hogy sokszor azért haragszunk, mert valaki a határainkat nem tartja tiszteletben, és nyilván azért tud ez felgyülemleni, mert mondjuk hiába jeleztük sokszor. És most már nem a rendszerváltásról beszélek, mert nem biztos, hogy ez a társadalom elég hatékonyan jelezte korábban, hogy neki ez így nem tetszik, de gyakran a magánéletünkben azt látjuk, hogy sokszor jelezzük a nagybácsinak, hogy nekünk ez így kényelmetlen, ne csinálja, ő mégis továbbra is ugyanúgy csinálja, hogy belőtte, és a családi vacsoráknál folyton piszkál minket azzal, hogy mi miért ilyen diétát folytatunk, és miért nem olyat, és hiába kértük, hogy hagyja abba, nem csinálja, vagy nem hagyja abba. Nyilván erről lehet vitatkozni, hogy ez miért esik rosszul, hát miért ne tehetne fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, de alapvetően azt gondolom, hogy ha megkérünk valakit erre, hogy kérlek ezt a témát ne hozd fel, mert engem érzékenyen érint, és azután újra meg újra felhozza, akkor mi sem természetesebb, hogy egyre dühösebb leszek.
1: Nagyon fontos beszélni a haragról azért is, mert most szombaton lesz a harag konferencia, egy 100%-osan online konferencia, amihez lehet ingyenesen csatlakozni reggel 9-től kora este 17:30-ig lesz. Mi mindennel találkozhatunk a konferencián, Évi? Rajtad kívül, mert hogy természetesen tiéd gyakorlatilag a konferencia, de hogy lesz melletted még valaki.
2: Igen, az Elki magadért harag konferenciát azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy sokan letiltják magukban ezt a fontos jelzésértékkel bíró érzelmet, és ezzel megfosztják magukat attól, hogy legyen bátorságuk kiállni magukért. Senkit nem biztatunk arra ezen a konferencián, hogy akkor a harag miatt ezek után bármit megtehet, de hogy meg tudja tanulni, egy kicsit jobban felismerni, egy kicsit jobban a szolgálatába állítani. Például azok az emberek is hasznosnak találhatják, akik azt tapasztalják, hogy túl sokáig tűrök, és mikor már szólni akarnék, akkor meg már nem tudok nyugodtan szólni, hanem robbanok, és hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, hogyan lehet a gyerekkori mintákat elkezdeni leépíteni, amikor mondjuk én annyira félek a haragtól, hogy én sem merem érezni, de a legkisebb jelétől is elszaladok, hogyha máson látom a haragot, miközben ez egy alapérzelem, és Pincés Máté pszichológus kollégámmal 8 beszélgetésen keresztül gyakorlatorientáltan fogjuk megközelíteni ezt a témát.
1: Évi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Remélem, hogy találkozhatnak még veled a hallgatók, hiszen ezek a témák mindig nagyon fontosak és nagyon-nagyon hasznosak. Napek Éva klinikai szakpszichológus volt a vendégem, és ne feledkezzünk meg akkor tehát a dátumról. Július 18-a szombat online Aiki magadért harag konferencia 9-től reggel 9-től kora este 17:30-ig, tehát 17:30-ig. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Manna Élet.

0: Manna Hit.
1: I'm Matt Hammett, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Donna
1: Sarah
2: fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See.
2: Every sunrise, every night sky.
1: This song is a confessional of sorts, of all the things I learned while...
3: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Az engedelmesség rendkívül fontos számunkra. Az engedelmességünk nem változtatja meg Istent. Mégis az engedelmességünk rendkívül fontos számunkra, mert lehetővé teszi, hogy Isten olyan dolgokat adjon meg az életünkbe, amiket nagyon szeretnénk, de sokszor nem lehet a miénk, mert nem mutattunk még elég érettséget ahhoz, hogy kezelni tudjuk. Hányan tudjátok, hogy bár nagyon szeretitek a gyereketeket, mégsem adtok egy 10 évesnek egy kocsit azzal a felkiáltással, hogy vigye el egy körre. Sokszor Istennek várnia kell azokkal a dolgokkal, amiket nagyon szeretne megadni nekünk, mert még növekednünk kell, és érettebbé kell válnunk. Hadd mondjam el, hogy a kárhoztatás nem válasz az engedetlenségre. Engedetlen vagyok, ettől bűntudatom lesz, és kárhoztatom magam. 2-3 nap után túlteszem magam rajta. Aztán csinálok valamit újra, bűntudatom lesz, és kárhoztatom magam. Voltatok már ebben a mókus kerékben? Szóval a kárhoztatás, amikor rosszul érzed magad a bűn miatt, nem válasz a bűnre. Isten soha nem kérte, hogy ezt tedd. Amit kért tőlünk, hogy növekedjünk fel, érjünk meg, és engedjük, hogy munkálkodjon az életünkben. Engedjük meg, hogy megérintse a dolgokat, gyengéden foglalkozzon velünk, és megadja nekünk a kegyelmet, az erőt és az irgalmat, hogy tovább lépjünk ezeken, hogy azokat a dolgokat tegyük, amiket szeretné, hogy tegyünk, és nem azokat, amiket nem szeretné. Az egyetlen válasz az engedetlenségre az engedelmesség. A kárhoztatás nem válasz az engedetlenségre. Engedelmesség a válasz az engedetlenségre. Amen. Prédikátor könyve 12:13. Elég jól viselkedtek. Tényleg úgy viselkedtek, mintha tetszene. Köszönöm. Értem én. Tudom, hogy ha elkezdek valami ilyesmit, rögtön mindenkinek eszébe jut egy bizonyos terület az életében, amire Isten már egy jó ideje rámutatott. Úgy viselkedtek, mint aki nem hallja. Szóval elküldött engem ide, hogy hassak rátok egy más módon. Jó lenne, ha megértenétek, mert Isten úgyse fog békén hagyni titeket. Isten kegyelme megtalál, bárhol is vagytok, de nem fog ott hagyni, ahol megtalált. Értitek? Bárhol is vagytok, nincs olyan mély gödör, ahol Isten kegyelme meg ne találna. És ő teljesen, tökéletesen és feltétel nélkül szeret téged, de annyira szeret, hogy nem hagy békén. Ha azt hiszed, békén fog hagyni, tévedsz. És akár engem küld, vagy valaki mást, vagy megint mást, ő eltökélte, hogy veled fog dolgozni. Hogy aztán rajtad keresztül munkálkodhasson. Prédikátor 12:13. Mindezt hallva, tudjátok, ez a vége annak a könyvnek, amit Salamon írt. És Salamon elvileg a földön a legbölcsebb ember volt, de a végén egy óriási butaságot követett el. Lehet, hogy neki is egy nagy kövér feje volt, és egy vézna kis lelke. Legalábbis néha úgy viselkedett. A világon minden módon próbált boldog lenni, mindennel, pénz, házak, birkanyáj, kecskék, minden, ami akkoriban boldoggá tehette, ágyastársak, feleségek, és így tovább. Megvett magának mindent, uszodákat épített. Tényleg mindene megvolt, de még mindig nem volt boldog. Na és most figyeljetek, ez van a könyvének a legvégén. Mindezt hallva a végső tanulság ez. Féld Istent. Ez a legfontosabb. Isten van, bárhol is vagyunk, Isten van. Mindent lát. És tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek a teljessége. A teremtés teljes eredeti célja az Isten gondviselésének a tárgya. Annyira tetszik ez. Minden jellem gyökere. Minden boldogság alapja, és mindenféle nehéz körülményhez való alkalmazkodás. Minden ember kötelessége. Ebből az igerészből tudnék egy 4 részes tanítást csinálni. Azt mondja, hogy az engedelmesség a gyökere minden jellemnek. De mi a jellem? Ez ahogy vagy. Viselkedsz, ahogy reagálsz, mindig. Istennek csodálatos jelleme van, és fel szeretné építeni az ő jellemét bennünk. De ezt a karaktert kizárólag az engedelmességen keresztül tudja kimunkálni bennünk. Látjuk, hogy mit szeretne Isten, hogy tegyünk és megtesszük, ez megváltoztatja a jellemünket. Azt mondja, ez a gyökere, a forrása minden jó, isteni jellemnek. Ez minden ember kötelessége. De csak hogy gyakorlati módon is elmondjam, mert tudom, hogy ezt szeretitek, azt mondja, mindenre, ami az életedben nincs harmóniában, vagyis nincs rendben, arra a válasz, az engedelmesség. Ennyire egyszerű. Látod, nem is kellett 5 évig lelki gondozásra járnod. Bár tőlem járhatsz, ha akarsz, de egy csomó pénzt megspórolhatok neked csak azzal, hogy ezt elmondom. Ne értsd félre, amit mondok. Néhány embernek tényleg szüksége van a jó lelki gondozásra, mert szükséges, hogy valaki kibogozzon néhány dolgot az életünkben. Nem bohóckodni próbálok, csak azt mondom, sokszor inkább 20 évig lelki gondozásra járunk, ahelyett, hogy engedelmeskednénk annak, amit a

Eltervezett Isten, hogy az előre elkészített utakon járjunk, azok szerint éljünk. Kinek kell járnia? Nekünk. Isten előre elrendezte számunkra, hogy jó életünk legyen. Előkészített mindent. Mi ebbe a jó életbe születtünk bele. Most ebben járunk. Éljük ezt a jó életet, amit előre elrendezett és előkészített számunkra. Úgyhogy Isten mindannyiunknak jó életet tervezett. Ő egy jó Isten. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és élvezzük ezt. Bőséges életünk, túlcsorduló életünk. Kérlek, nézzetek az engedelmességre egy új módon. Ez az ösvény vezet el ahhoz, a jó élethez, amire vágytok. Ez nem arról szól, hogy Isten el akar venni valamit tőled, és nem azt akarja, hogy valami nehéz dolgot tegyél. Csak megtanítja, mi az, ami működni fog, és mi az, ami nem. Te mit csinálsz, amikor gyermeked van? Éveket töltesz azzal gyermekkorukban, hogy megtanítsd nekik, hogy hogyan ne sérüljenek meg, hogy ne csináljanak olyan dolgot, ami veszélyes számukra, hogyan lehet a legjobb életük, ami csak lehetséges, és Isten is pont ezt szeretné tenni veled. Megpróbálja megtanítani nekünk, hogy hogyan lehet a lehető legjobb életünk. Isten nem akar téged bosszantani, frusztrálni, nem szeretné, ha telve lennél szorongással, aggodalommal és kínlódnál. Nem akarja, hogy mérges legyél, keserű vagy megbántott. Azt szeretné, ha békességed, örömöd és megigazult életed lenne. Jó kapcsolataid, hogy legyen elég jövedelmed, ami betölti a szükségeidet, és szeretné, ha képes lennél elérni másokat. Szeretné, ha szép dolgaid lennének, de ez nem azért fog megtörténni, mert gyülekezetbe járunk, és keresztény feliratot ragasztunk a kocsinkra. Te Joyce testvér, nekem megvan minden könyved! És néha, ha túl sokáig időzök körülöttük, azt gondolom, hát egyértelmű, hogy nem olvastad őket. Tudjátok, ez a probléma mostanában. Büszkék vagyunk a nagy keresztény könyvtárunkra. És megvan a Facebookon, és megvan a Twitteren, még a telefonunkon is. Tényleg, a telefonom a minap igét olvasott nekem. Úgy értem, ezt úgy értem, van egy kis kütyű, csak kikeresed benne az igeverset, megnyomsz egy gombot, és beszél hozzád. Szóval senkinek sem lehet kifogása manapság, hogy nem ismeri az igét. A telefonom prédikál nekem. Csodálatos! De tudjátok, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne gondoljuk, most figyeljetek, kérlek figyeljetek, nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy megértsük, hogy mindez nem azonos az igazi szellemi élettel. Nem, nem értitek. Twitterezhetsz, és Facebookozhatsz. És nyomogathatod a telefont. Beszélhet hozzád a telefonod, és lehet, hogy megvan neked minden könyvem és CD-m. Mégis óvatosnak kell lennünk, hogy ez ne csak egy vallásos kellék legyen körülöttünk, és ezáltal legyünk becsapva. Az egyetlen módja, hogy megtudjuk, hogy van valamink, ha megnézzük a cselekedeteinket. Amen. Nem akarom a következő 30 évemet azzal tölteni, hogy városról városra járva, ha megkérdezem az embereket, hogy hányan tudjátok, hogy van-e engedetlenség az életetekben, amit csak úgy megtűrtök, akkor minden kéz a magasba lendül. És tudjátok, ismertek engem, szeretlek benneteket. Nem azért mondom, hogy rosszul érezzétek magatokat, vagy kárhoztatva, de ez Isten dolgairól szól. Amen. Soha sehol nem prédikáltam még úgy a meg nem bocsájtásról, vagy a viszályról, vagy a keserűségről, hogy amikor a végén kértem az embereket, hogy álljanak fel, akiknek meg kell bocsájtaniuk valakinek, akkor az emberek 75% vagy 80% fel ne állt volna. Soha.
és nem tudom, mit mondjak azon kívül, de itt az ideje fel.

0: elnőni. Mindannyiunknak egyenként döntenünk kell arról, hogy lehelyezzük ezt az oltára, és azt mondjuk, Istenem, nem azért vagyok itt, hogy magamat boldoggá tegyem, és hogy a saját érzéseim, gondolataim és akaratom alapján éljek. Hadd kérdezzek valamit, csak randevúzol Jézussal, vagy kész vagy vele összeházasodni? Randizol vele vasárnap reggelenként egy röpke órára? Mert már nem viseljük el a hosszú Isten tiszteleteket. Mennyi ideig is fog tartani? Mit számít az? Addig, amíg meg nem változtatja az életedet. És mi van akkor, ha nem végzek este 9:30-ig, vagy akár 9:30-ig sem? Számít ez? Ez még mindig korábban van, mint amit régebben megszoktál. Örvendeznünk kéne, hogy olyan emberekkel lehetünk együtt, akik szeretik Istent, csak annak, hogy együtt lehetünk. Jaj, én ezt jobban élvezem, mint kéne. Tudjátok, Isten kér tőlünk olyan kis dolgokat, mint a helyes hozzáállás. A Biblia azt mondja, naponta újítsátok meg a hozzáállásotokat. Néhány rövidke történetet fogok olvasni a hozzáállásról, csak hogy átmenjen a mondani valóm. Képzeljétek el a következő esetet Sidney J. Harris a Chicagói napilaptól egyik este egyik barátjával sétált, aki kvéker volt. Újságot akartak venni. Az árus barátságtalan és rideg volt, amikor felváltotta a pénzt. De Harris barátja udvarias maradt, kedvesen búcsúzott el a távozáskor. Hányan tudjátok, hogy Isten pontosan ezt várja tőlünk? Hű, három ember, bátorító. Hányan tudjátok, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy úgy bánjatok a másik emberrel, ahogy ő bánik veletek, hanem az, hogy úgy, ahogy szeretnétek, hogy mások bánjanak veletek. Rendben, a fejünkben már megvan, de lejött-e már ide? Tegyétek másokkal azt, amit szeretnétek, hogy ők tegyenek veletek. Beleívódott ez már a jellemedbe? Vagy még mindig az érzelmeink vezérelnek, és amikor valaki utálatos velünk, akkor mi is utálatosak vagyunk vele. De! Ó, uram, nem kell ezt nekem elviselnem. Azt hiszed, hogy én ezt el fogom tűrni, hogy így beszélsz velem? Nem bánhatsz így velem. Szerintem vissza kéne menned egy újabb randevúra Jézussal jövő vasárnap. Hú! Öleljetek meg! Szeretlek benneteket az Úr Jézus szeretetével. A barátja odafordult hozzá, és megkérdezte, savanyú egy fickó, ugye? Ő ezt válaszolta, minden este ilyen. Akkor miért vagy ilyen kedves hozzá állandóan? Kérdezte Harris. Miért ne? Miért kéne nekem megengednem, hogy ő határozza meg az én viselkedésemet? Ha megkérdezném tőletek ma este, hányan szeretnétek Isten erejét az életetekben? De mit gondoltok, mi ez az erő? Ez az erő, hogy kedvesek vagytok azokhoz az emberekhez, akik nem kedvesek hozzátok. Ez az erő, ami által nyugodtak maradtok a viharokban. Ez az erő, ami által kontrollálod önmagad. Mabel, nem tudom, visszajöjjünk-e ide holnap. Kicsit túl harcias. És még egy. A hozzáállás egy választás. Választás vagy érzés alapján élsz. Szela, szünet, nyugodtan gondold át. Just think about it. Választás és döntés alapján élsz? Átadva az akaratod Istennek? Atyám, a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Átadom az akaratom. Nem akarom ezt tenni, de hajlandó vagyok megtenni, ha azt mondod, ez a te akaratod. Isten szabad akaratot ad nekünk, mert ha bármi jót teszünk, akkor ehhez kell, hogy akarjuk. De ezt nem tesszük meg magunktól, sem a saját akaraterőnkből. Nélküle semmit sem tudunk tenni. Értsétek meg ezt. Kérlek, ne menjetek el innen úgy, hogy azt mondjátok, Istenem, meg fogok változni. Nem, nem fogsz. De azt mondhatod, hogy Istenem, teljes szívemmel szeretném elkezdeni, megtenni azokat a dolgokat, amiket mondasz nekem. Kérlek, Uram, kérlek, segíts nekem. Kötöz engem az oltárhoz, és ne engedj, amíg engedelmessé nem leszek. Mindegy, mit kell tenned az életemben, de ne hagyj engem így. Mondd el ezt Istennek 25-ször naponta. Nélküled, Uram, nem tehetek semmit. Istenem, segíts, segíts, segíts. Nálam volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy már elmebeteg leszek. Úgy éreztem, hogy eltelt 2 év azzal, hogy csak körbe-körbe jártam. Segíts, Uram, segíts, Uram, segíts, Uram. Egy nap azt gondoltam, miben van szükségem segítségre, aztán azt gondoltam, segíts, Uram, segíts, Uram. Úgy értem, minél többet olvasod, ez olyan, mint egy tükör. Minél inkább belenézel, annál jobban látod a piszkot az arcodon. Tudod, lehet az egész arcod piszkos, de ha nem nézel a tükörbe, egész nap járkálhatsz úgy, hogy nem is tudsz róla. Ezért vannak a tükrök, hogy lássuk, rendben vagyok. Ez mutatja meg, milyennek kéne lenni a lelkünknek, milyennek kéne lenni az életünknek, és senki ne érezze kárhoztatva magát, ha ennek nem tudsz teljesen megfelelni. De kell, hogy a megfelelő helyes irányba tartsunk. Isten számít ránk. Ő számít ránk. Robert Louis Stevenson életének nagy részét ágyhoz kötötten élte, mert TBC-s volt. Én ezt nem tudtam. Egy nap a felesége hallotta őt, hogy hangosan köhög, és azt mondta neki, gondolom, még mindig elhiszed, hogy ez egy csodálatos nap. Stevenson az ablak felé fordult, amin beragyogott a nap, és azt felelte, igen, hiszem. Soha nem fogom megengedni, hogy a gyógyszeres üvegek sora eltakarja a látóteremet. A körülmények nem kontrollálhatók. Az események megtörténnek az életünkben. A mi felelősségünk, hogy megválasszuk, hogyan reagálunk. Ez a hozzáállásunk. A körülmény beszínezheti az életed kilátását, de neked megadatott az erő, hogy kiválaszd, milyen színű lesz ez a horizont. Amen. Senkinek itt, mindegy, mi történt vele az életben, senkinek nem kell, hogy rossz hozzáállása legyen, ha nem akarja. Senkinek nem kell, hogy rossz hozzáállása legyen. Senkinek nem kell önmagát sajnálnia, ha nem akarja. Persze, könnyű ezt neked mondani, mert fogalmad sincs, hogy én mind mentem keresztül. Hát akkor jó, ha meghallgatod a bizonyságomat, aminek a címe egy élet. Mielőtt elkezdenéd nekem mondogatni, hogy én nem tudom, hogy te mit érzel, lehet, hogy jó, ha meghallgatod ezt előtte. Amen. Én csak azokat mondom neked, amiket Isten mondott nekem, és amitől eljutottam a betegségtől a felépülésig. És ezt fogom mondogatni folyamatosan, ameddig csak élek. Istennek egy csodálatos terve van az életedre. Ó, Istenem! Békesség, öröm, igazság, és erő, és kenet, és győzelem. Isten használni akar minket, hogy más emberek életébe változást hozzunk. Ez a legnagyobb dolog a világon. Isten mindezt neked tartogatja. 5 Mózes 6:23-24. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen. Annyira szeretem ezt. Kihozott, hogy bevigyen. Kihozott téged abból, amiben voltál, hogy bevigyen valami jobba. Minket pedig kihozott onnan, hogy bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet esküvel ígért atyáinknak. 24. vers. És az Úr megparancsolta nekünk, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, ami Istenünket mindenkor. Miért adta nekünk ezeket a rendelkezéseket? A mi érdekünkben. Mindenki mondja, az én érdekünkben. péntekemben. Az 5 Mózes 10, 12, 13. Azt mondjuk a gyermekeinknek, a te érdekedben mondom ezt, miért nem hallgatsz rám? Csak a te érdekedben mondom. Van itt olyan szülő, aki még soha nem mondta ezt a gyerekének? Nincs. Nincs itt egy szülő se, aki nem mondta volna ezt a gyerekének. De miért is kéne a gyerekeinknek hallgatni ránk, ha mi sem hallgatunk Istenre? És most, Izrael, mit kér tőled az Úr, hogy féld a te Uradat, Istenedet, járj mindig az ő útján, szeresd őt, szolgáld őt teljes elméddel, szíveddel és teljes valóddal. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsoltam. Kinek az érdekében? A saját érdekedben. Mindenki mondja, a saját érdekemben. Oké, figyeljetek! Csak hogy megnyugtassam az embereket, mert nem akarom, hogy kárhoztatva érezzétek magatokat, mikor elmentek, vagy azt mondjátok, ó, Uram, ez soha nem fog sikerülni, 500 dolog rosszul működik az életemben, inkább csak hagyom az egészet, úgy sincs remény a számomra. Na nézzük meg az 1 János 2:2-t. Nézzük az első verset. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Na figyeljetek ide egy pillanatra. Azért mondom el nektek ezeket ma este, hogy ne vétkezzetek. De ha bárki vétkezne, ha esetleg nem értenétek meg holnapig, nekünk van pártfogónk.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Áthaladt a gólvonalon egy labda, és több ezer ember ünnepelt. Ma már szürreális ez a gondolat, ez a kép. Emberhalásznak vallja magát mai vendégem, az egykor ünnepelt válogatott labdarúgó. Amikor Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben árnyalja a Jézus főpapi beszédéből gyakran ismételt gondolatot, vagyis nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval Pál arra is utalhat, hogy a sötétségben megbújó kincsek felfedezése a kereszténység feladata, hogy az elfogadás és a békéltetés szolgálata sokkal mélyebb, mint érzelmi reakció, mert az emberi méltóságot védi. Lelki és testi megküzdési mechanizmusainkkal, Krisztus követőiként is zsákutcába futhatunk, ha nem emberi mi voltunkra, Isten képűségünkre tekintünk. Ha elfelejtjük, hogy egyediek vagyunk, egyéni küldetéssel, és arra hívva, hogy felemeljük embertársainkat. A személyes kapcsolódás, az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függőség, mint ön- és közösségvédelmi mechanizmus megélése, nem csak az ateisták, a keleti vallások követői és a spirituális narcizmus híveinek istenképét festeni át, helyzetbe hozna keresztény valláskárosult állampolgárokat is, mert elhinnék, az Isten valóban ad új esélyt. Nekünk is. Stílszerűen, szabad rúgásból lőhetünk gólokat. Egy székely legény a vendégem ma, aki pék, emberhalász, férj, édesapa. Médiazaj helyett, hello, én Bali Mónika vagyok. Teremtő életet talált a Hideghegyen az egykori válogatott labdarúgó, akit ma már Isten hoz helyzetbe, nem egy foci csapat. És eredményesebb, mint valaha. Az NB1-ből indult a hepe-hupás Isten keresése, világi hívságok, spirituális útvesztők, nepáli meditálások, kipróbálta az életet, de az élet is megpróbálta őt, és aztán Erdélyben, sok-sok évvel ezelőtt, mennyei találkozásban volt része. Számára is megdöbbentő szavak folyamai áradtak belőle, miközben fogta nagymamája Bibliáját. Aztán elolvasta János evangéliumát, és 5,5 napon át csak vizet ivott. Engedte, hogy átmossa őt az, akit mindig is keresett. Élete igazi pálfordulás, ma is híres ember, csak épp a pityókás kenyeréről, a hétkenyér zarándok pékségről, ökoházról, és arról, hogy engedtessék meg nekem. Krisztus bolondja ő. Bodor István, köszöntelek szeretettel nálunk a River Manna stúdióban. Majdnem elsírtad magad.
3: Krisztus szeretetével köszöntök én is mindenkit, a kedves rádió hallgatókat.
2: Ennyire megható volt, amit hallottál az elmúlt 1-2 percben?
3: Igen, mindent neki köszönhetek.
2: Amikor Söveges Imre pásztorom, aki az Omega Budapest vezető lelki pásztora, felhívott engem hetekkel ezelőtt. Hú, Mónika, akkora ötletem van, annyira tiéd a téma, hú, ez a srác, olyan jót fogtok evangelizálni, olyan jót fogtok beszélgetni Jézusról, de mondom, jó van, pásztor, ki az? Kit kellene hívnom? Kit szeretnél? Hát a Bodor Isti, és akkor már tudtam, hogy na jó van, megyek a Balaton felvidékre. De figyelj, itt van a most nyár, július, most ért véget a Copa America, a foci EB, te válogatott focista voltál, muszáj reflektálnunk azokra az eseményekre, amiket ott láttunk a pályán, meg a pályán kívül, meg közben jött a hír, hogy a Roberto Firmino, a Liverpool egykori csatára evangelikus gyülekezet lelkészeként folytatja pályafutását, Isti. Na, most már annyit beszéltem, tiéd a szó. Mit gondolsz a sztárfocistákról, az életükről, és mit jelent neked ma a foci?
3: Ó, Istenem!
2: Jaj, de jó! Na, fia, én már többet nem beszélek, tiéd a szó. Mi ez a ja Istenem?
3: Úgy jöttem ide hozzád, hogy Krisztusról teszek bizonyságot. Kizárólag őről beszélek. Valóban volt az életemben egy korszak, amikor NB1-be fociztam, és sikereket éltem meg. De ma már nem követem, akkor sem nagyon nem volt kedves számomra, hogy nézzek focit, inkább bent szerettem lenni a pályán, és focizni, gólt lőni. Nem igazán néztem focit. De
2: a nemzetközi bajnokságokat sem nézted, nem?
3: Nagyon ritkán néztem focit. Tényleg.
2: De abból tanulni is lehet. Az egyrészt élmény, meg kell tanulhat is az ember.
3: Egy abból. Őrült voltam akkor is, ilyen szempontból nagyon szerettem focizni.

0: Teljes az élet.
1: Teljes az életem. A fiamban egy ilyen gumilabdával tovább rúgom, ha úgy van, a kisfiammal. Aranyos látni azt, hogy mint a hokibottal úgy tolja a labdát, hogy, hogy nem látom tehetségesnek, ha bár nagyon gyors, most jön elő ugye 4 éves. Hmm. Úgyhogy látni ő benne azt a... Szóval ez nagyon nagy ajándék.
0: Milyen gyümölcsei voltak az akkori életednek, és milyen gyümölcsei vannak a mostaninak?
1: Gólt lőni a Ferencvárosnak, vagy az MTK-nak, vagy az Újpestnek, és úgy gólt rúgni, hogy azzal a góllal győz a csapat. És több ezer ember kiáltja, hogy Bodor Isti a legnagyobb király. Azt azért el kell viselni. Azt el kell viselni, ezt a sikert. Nem voltam olyan nagyon sikeres a válogatott focistán, Magyarországon sajnos nem lehettem, később kaptam meg a magyar állampolgárságot, román ifjúsági válogatott voltam. De az NB1-et azt teljesen megéltem itt Magyarországon, nagyon kedves volt számomra itt focizni magyar földön, és aztán magyar állampolgárságot is megkaptam, de akkor már abba hagytam a focit. A lényeg az, hogy ezek a gólok után, amikor énekelték a nevemet, és én voltam a király, ezt a dicsőséget megélni, és ugyanakkor megélni ennek az árnyékát is, mert amikor nem ment be, akkor az édesanyámat szitták, szóval ezeket a terheket el kellett hordozni. Úgy, hogy nem voltam bölcs, nem mondhattam magam bölcsnek, hanem egy székely srác, aki kikerül Magyarországra, is tettem a dolgomat.
0: Ezt a beszélgetést az Isten dicsőségére élni gondolatra szeretném felfűzni. Természetesen kibontjuk azt a részt is az életedből, ami a megtérésed, a megbékélésed Istennel. Mielőtt oda eljutunk, nézzük már meg azokat az igéket, amiket én kiírtam, ami a dicsőségről szól. Pál apostol ír a rómaiakhoz, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Róma 3.23. Szűkölködik az ember, ha nincs jelen benne az életében az Isten dicsősége.
1: Amen.
0: És akkor ott van még ugyanebben a levélben, hogy és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Róma 1.23. Én bevallom, hogy nagyon-nagyon élvezem, amikor látom Messit, Lionel Messit focizni, de azért őt is felemelik királynak. Hát ha valakit valaha a fociban felemeltek királynak. És a beszélgetés előtt nem titok, átküldtem neked azt a cikket, amiben olvashatunk arról, hogy ő mindig Istennek adja a dicsőséget. Nem tudom, hogy újjászületett ember vagy sem, de azért ilyen terhet elviselni, el se tudom képzelni, hogy működhet úgy, ha mondjuk az embernek nem egészséges a lelke. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mikor volt ez a pillanat, Isti, amikor rájöttél arra, hogy téged királyként, istenként tisztelnek, vagy neked idegen isteneid vannak, és hogy itt valami nem jó, ez helytelen?
1: Engem nagyon szeretett, a jó Isten is szeret. Engem megtaláltak Kecskeméten bűnbaknak, mint aki odaigazolt a szombatai haladástól, és nagy reményeket fűztek én belém ott a csapatban az edzővel és mindenki, és nem ment a csapatnak úgy, ahogy elképzelték, sőt, sorozatban kikaptunk, és hogy egy ilyen visszahúzódóbb és szerényebb alkat voltam, így valakire rá kellett ezt kenni, és engem talált meg az edző, hogy én vagyok a hibás az eredménytelen sorozatnak. És ez végtelenül fájt, rosszul esett, igazságtalannak éltem meg, viszont ez nagyon segített, hogy én ezt az egészet abba fogom hagyni. Szóval ez így hozzátartozott. Nagyon hálás vagyok azért az edzőért.
0: 2001. szeptember 11 a te életedben is fordulópont.
1: Így van.
0: Mi történt akkor ott? Kecskeméten?
1: Így van, akkor voltam Kecskeméten, és akkor, hogy megtörtént ez a merénylet, és olvastam az újságban, hogy, és tévékben is néztem, hogy a repülőn, amikor megtudták, hogy meg fognak halni az emberek, akkor elkezdtek üzengetni, ha bár nem is szabad a telefonon, de elkezdtek üzengetni a szeretéknek, hogy mennyire szeretlek. Ugye távol a szülőföldemtől egyedül voltam, és akkor olyan szíven ütött ez a dolog, hogy miért van ez, hogy megtudjuk, hogy vége mindennek, és akkor kezdünk kifejezni igazi érzelmeket, hogy a szeretetről, és hogy én nem akarok egy ilyen életet élni. 30 éves voltam akkor. Azt szeretnék egy olyan életet élni, amikor ki tudom fejezni az érzelmeimet, meg tudom élni az életemet őszintén. Sírtam sokat is, mert felismerések jöttek, hogy ez nem egy igaz, nem egy olyan élet, amit én élni szeretnék. És 30 évesen akkor sok kérdés jött a szívembe, hogy

0: ki vagyok én? Van-e Isten? Ki Isten? Miért születtem erre a földre? Miért pont ide? Mi a dolgom? Van-e egyáltalán az életnek értelme? És ezekre a kérdésekre nem tudtam a választ megkapni az öltözőbe is. Abban a körben, abban a négy körben is így levettem az első könyvet a polcra, ami Osótól volt, a Mi a meditáció, a második a Dalai Lámától a Boldogság művészete, és akkor az ördög be is csapott, mert látta a nyitott szívemet, és ő majd ajánlott nekem dolgokat.
1: Na miket?
0: Hát ezeken keresztül, ezeken a könyveken keresztül mindenféle ezotérikus, spirituális dolgokat.
1: Miket próbáltál ki, és milyen messzire vitt ez el téged? Mert azt tudom, hogy Nepálig, de konkrétan a lelkedben milyen messzire vitt ez el téged?
0: Ja, hogy jöttek ezek a kérdések, hogy ki vagyok én, akkor így kívántam megismerni önmagamat, az önismeret, az nagyon foglalkoztatott, és nagyon sok könyvet megvásároltam, és elkezdtem indulni. A meditáció az elkezdett foglalkoztatni, a légzés, a befele figyelés, mert gondoltam, hogy az, akit keresek, az bennem van. Mm. És így ezen az úton nagyon mélyre mentem. Kipróbáltam ugye a pránanádit, a reikit, a vipasszánába voltam, így Nepálba, távol-keleten többször elmentem szerzetesekhez, ashramba, én meditáltam sok óra.
1: És mit adott az neked? Ezek a meditációk, figyelj, ott azért egy elvonulás, nyugodt légkör, nem bántanak, nem vagy bűnbak, elfogadás van, szeretet van, nem a bibliai értelmezésben az önfeláldozó szeretet, de hát mégis befogadtak.
0: A kérdésedre válaszolva, hogy mit adott a Krisztusban, válaszolva semmit. Akkor, mivel hogy az egész életem arra fűződött fel népi táncosként, hogy rám figyeljenek, aztán jött az M1-es labdarúgásnak rám figyeljenek, aztán jött a network marketing, MLM, multilevel marketing, megláttam, hogy a színpadra lehet kerülni, hogyha egy bizonyos szintet elér az ember, az is nagyon, nagyon, nagyon izgalmas lett számra, hogyha vége a focinak, de újra ott lehetek a központban, rám figyelhetnek, és akkor, amikor már azt is éreztem, hogy ez is nem az a világ, amit szeretnék, akkor jött ez a guruizmus, hogy mint guru a lábam előtt heverhetnek tanítványok, és én lehetek a guru, és kiráz engem is most is a hideg.
1: Engem is.
0: És volt olyan, hogy 200 embert meditáltattam Székelyudvarhely mellett egy táborba, és utána mindenki velem akart lenni, mindenki velem akart beszélgetni. Ez a dicsőségnek, aki harcoltam ezért, hogy a központba legyek.
1: Figyelmet kaptál, dicsőséget kaptál, és belül mit éltél meg?
0: Üresség volt. Teljes üresség volt, és nem volt áldott az életem. Folyamatosan ott voltak azok a eredménytelenségek, a hűtlenség. Ugye egyik barátnő jött, a másik barátnő ment. Tehát így folyamatosan a szívem szakadt, meg szívek törtek össze ezekben a kapcsolatokban. A hűséget nem ismertem. Nem ismertem az elkötelezettséget, nem ismertem ezeket, hogy egy olyan életet élek, hogy az igen, a nem. Tehát úgy szédítettem az embereket, ahogy csak akartam. Nem szívesen gondolok vissza, de ez megtörtént az életemben.
1: Leépültél közben fizikailag is, vagy időzőben csak lelkileg?
0: Az a leépülés már az elvonulásom a faházba, az már 16 kilót fogytam, de az már egészségesen rengeteget sétáltam az erdőn, kérdeztem sokat.
1: Ez mikor történt ez a faházas elvonulás?
0: 2015.
1: Előtte jártad meg Nepált.
0: Igen.
1: És mi volt Nepál és 2015 az erdélyi faház élmény között, és mindjárt jövünk ide az erdélyi faház élményre.
0: Folyamatos keresés, folyamatosan kerestem, nem szűnő keresésben voltam az igazságot, a teljes igazságot.
1: Könyvekben, tanfolyamokra jártál, gondolom.
0: Minden tanító, ahol összecsendült két tányéran, ott voltam. Ha Magyarországon volt, akkor jöttem, eladtam mindenemet, amin volt. Abszolút mindenemet eladtam, teljesen. Lakásomat, autóimat, mindent eladtam, és mindent nem eldrogoztam, nem elalkoholizáltam, hanem mind ilyen tanításokba tettem. Mint őrölt utaztam mindenfele, ahol spirituálisan, lelkileg fejlődhetek, minden az egész dolog arra ment ki, hogy azt akartam, hogy szeressenek, és hogy szeressek.
1: És az erdélyi faház élmény előtt vagy után történt az a trauma, az édesapád elvesztése, amiről könyvet is írtál, és el is hoztad nekünk ide a stúdióba, a címe Kiút a labirintusból.
0: Ez a faház elvonulás előtt volt egy évvel, azt hiszem, édesapám, amikor a halottas ágyán fél teste lebénulva tette fel ezt a kérdést, hogy hogyan tudnék fiam megnyugodni.
1: Felolvasok ebből egy részt, pontosabban ezt a részt. Hogyan tudnék megnyugodni, ez a címe, és blattolni fogom. Most kaptam meg ezt a könyvet Istitől, amikor megérkezett hozzánk a Manna River stúdióba. És utána folytatjuk a bizonyságaiddal, és te is azzal, hogy milyen gyümölcsei vannak most az életednek, mit jelent tényleg Isten dicsőségére élni, és azt is megnézzük, hogy mit jelent a Bibliában a dicsőség szó. Uh-huh. Héberül, az Ószövetség nyelvén és görögül az Új Szövetség nyelvén, mert ezt is kigyűjtöttem. Na, akkor nézzük, hogy mit írtál édesapádról. Hogyan tudnék megnyugodni? Ahogy teltek a napok, alkalmunk volt a poklot is, a mennyet is átélni édesapám közelségében. Volt, amikor a bicskáját kérte erőszakosan, hogy végezhessen az életével, és volt, amikor szinte angyalként viselte fájdalmait és mondott köszönetet mindenért. A közeli barátok látogatását mindig nagy izgalommal várta, és amint vendége volt, azt úgy fogadta olyan mély szeretettel, hogy azt tanítani lehetne. Mindenkit lenyűgözött a humora és a nyitottsága. Aztán jött a pillanat, amikor újra búskomorságba zuhant és a halálát kívánta, de rögtön. Ebben a hullámzó kedély állapotban volt, amikor egyszer csak nehezebben kezdett beszélni, és az étvágya is kezdte elhagyni. Aztán egy megfáradt pillanatában elérkezett arra a pontra, amiért ez a könyv valójában megszületett. Tulajdonképpen mi is történt abban a pillanatban? Az, ami ennek a fejezetnek a címében is ki van fejezve. Amint ott álltam az édesapám ágya végénél, teljesen őt figyelve, egyszer csak megszólal. Hogyan tudnék megnyugodni, fiam? Akkor ott megéreztem, hogy okoskodásnak nincs helye. Valami másra van szükség, valami hatásosra, valami olyanra, ami még nálam is, 13 év igazságkeresés után, nagyon ritka vendég. Azt mondtam neki, a meditáció segíthet. Mire ő olyasmit tett, ami elől több éven át görcsösen menekült. Megkérdezte, hogy ezt hogy kell. Ez volt az a pillanat, amikor nyitottá vált a segítségre. Annyit válaszoltam, hogy mihelyt a légzésedre figyelsz, az segíthet. Ekkor történt az, hogy az apukám 4 vagy 5 ki- és belélegzése tudatossá vált, azaz megfigyelte, ahogy a légzés csak úgy magától, idézőjelben magától megtörténik. Itt született meg az elcsendesedés hatalma, a találkozás a végtelennel, egy szeretetteljes megadás az életünk, légzésünk irányítójának, teremtőnknek. Ami ezután következett, az határértékű a csodával. Édesapám, amint elcsendesedett, abból a mély csendjéből hálás köszönetet mondott szeretett családja tagjainak, akik, hála az Úrnak, mind jelen lehettünk. Először az édesanyámat köszöntötte, mondván, hogy róla még sokan fognak hallani, mert ilyen drága asszony nem sok van a világon. Utána a nővérem következett, hogy a lányom egy igen-igen jóra való, jóságos nő. A végén meg a fiát köszöntötte, hogy ilyen fiú ritkaság ebben a világban. Most, amint e sorokat írom, még érzékenyebbé válok a teremtőnket illető hatalmas bizonyságra. Hiszen akkor, abban a pillanatban az, amit édesapám kijelentett, az egy üzenet volt a magasságbelitől. A hangja teljesen másképp hangzott, amint engedte, hogy a teremtő szóljon általa. Akkor történt meg, hogy igazságban találkoztam édesapámmal. Abban az igazságban, amelyben a kétely, a bizalmatlanság, az előítélet és a hitetlenség megszűnt létezni. Ami viszont felébredt benne, az a Szentlélek hangja volt. Mindannyian, a család minden tagja úgy éreztük, hogy megáldattunk. És arra kértem édesapámat, engedje meg, hogy együtt, közösen mondjuk el az Úr imáját. Mire ő azt mondta, hogy igen. Egymás kezét összefogva, az édesapám, az édesanyám, a nővérem és jómagam elkezdtük hangos szóval mondani a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ekkor figyeltem fel édesapámra, hogy ő csak halkan, inkább magában imádkozott. Megkértem nagyon szépen, és lehet kicsit szigorú szeretettel, hogy mondja hangosan. Elkezdte ő is hangosan mondani tovább. És bocsásd meg vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A mi Urunkhoz szóló imád befejezve még megszólalt bennem, és én kimondtam, egy szabadító ima, ami mindannyiunkról szólt, de inkább édesapámról, és az ő terheinek, nehezteléseinek az elengedéséről. Amint ez az ima véget ért, édesapám csillogó szemekkel rám nézett, arca nyugalommal és élettel telt, és csak ennyit mondott. Köszönöm, fiam, hogy visszaadtad az életemet. Akkor, abban a pillanatban a 15 év hosszú önismereti út befolyása alatt ezt a mondatát dicsfényként vettem magamra, és egy picit jólesően megfürödtem benne. Most, amikor Isten segedelmével könyv íródik, édesapám hálaadó köszönetére ezt mondom. Dicsőség a magasságos Istennek. Boldog az az ember, kinek bűnei megbocsátatnak. Isten akarata beteljesedik. Azon az estén még megcsodáltuk együtt a teli holdat. Közös imával Jézus tanításait dicsőítettük, és másnap délután édesapám megbékélve hagyta itt ezt a földi életet, létet. Köszönöm, Bodor Isti, hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet, és hogy felolvashattam. A sebezhetőséged az annyira nyilvánvaló. Amikor beléptél hozzánk a stúdióba, a tekinteteden, a szíveden, hogy de jó, Mónika, hogy Isten dicsőségéről tudunk beszélgetni. Kész zsebkendőt?
0: Nem.
1: Nem.
0: Megoldjuk.
1: Oké. Okay. És ezeken a sorokon keresztül is szándékosan nem akartam a rögzítés előtt beszerezni ezt a könyvet, hogy lepjél meg. Mi történt az édesapa hazaköltözése után az életedben? Mi a következő nagy állomás?
0: Édesanyámmal gyászoltam együtt. Azokban a napokban. Egy jó 3 hónapot együtt voltam az édesanyámmal a Erdélyben. Megéltem, tévét néztem vele, azt a szintet, ahogy ő, amit lestem azt, hogy mi jó neki.
1: És mikor mentél ki abba a faházba?
0: Aztán egy olyan periódus jött az életemben, amikor tavasszal megismertem egy lányt, és ősszel elhagyott. Ez teljesen visszacsapott a fagy, visszanyalt olyan szempontból, hogy addig a híres focista, a szép fiú, az megszerzett bárkit, és azt csinált velük, amit akart. És akkor ez megfordult, utána pedig, ahogy megismertem őket, akkor utána meg ők tettek lapátra. És ilyenból volt vagy őt, ami az utolsó, az nagyon erős volt, az széttört a szívemet, mert éreztem, hogy szeret, csak nem tud megbízni bennem. Nem tudja az életét átadni, hogy teljes bizalommal, hogy teljesen rá azt mondja, hogy igen, veled akarok élni. És akkor mondta, hogy ahhoz, hogy az működjön, kettőnk közt az a kapcsolat, ahhoz nekem újjá kell születni, de nem egy keresztényként mondta ezt, hanem így ki mondta ezt a mondatot, hogy nekem ahhoz újjá kell születni. És akkor én kész voltam a halálra, mondtam, hogy és akkor itt Budapesten volt ez a lány, és hazamentem Erdélybe, és éreztem, hogy nekem tényleg jobb a halál is.
1: Melyik évet érjük is?
0: 2015. Februárban vonultam ki ebbe a faházba, minden összejött úgy, ahogy kell, egy erdő közepén, Székelyvarságon, gyönyörű helyen.
1: Na, mesélj.
0: És akkor úgy mentem oda, hogy akkor már elmentem egy karizmatikus közösségbe, elvitt egy srác oda, elhívott engem, még mielőtt a faházba vonultam volna, egy ilyen nagyon Krisztus szerető srác felpakolt engem almával, mindennel, mondta, hogy egy ilyen elvonulásra ez egy nagyon nagy dolog, Isti, és imádkozni fogok érted. Aztán volt egy másik srác, Bodó Attila, gyergyói székely fiú, aki mondta, hogy Isti, ha te ilyenre rászánod magad, vidd magaddal a Bibliát. Vittem magammal vagy 5 könyvet, volt nálam tarókártya, sok mindent vittem, ott volt a svédasztal.
1: Biztos, ami biztos.
0: Biztos, ami biztos, igen.
1: Svédasztal
0: ott volt kiterítve, és ott volt a nagymamám bibliája is, és ott volt ez a hang, a barátom hangja, akibe bíztam, hogy vidd magaddal a Bibliát, és a János evangéliumát kezd el elolvasni. És attól én meg a hajnal 4-kor megérkeztem a faházba, 21 hónapos volt a terv, és 21 napos meditáció, 21 nap az hajnal 4-kor ébredtem, dinamikus meditáció, délután pedig egy kundalini meditáció. Ugye ez még bennem volt, hogy ezt csinálom, tarotot nyom, mindent csináltam, és közben elkezdtem olvasni a Bibliát, igen. Igen, nagyon-nagyon érdekes volt, gyönyörű hó, térdigérő hó, gyönyörű fenyők, egy dézsa, amit felfűthettem, egyedül voltam ott az egész helységen, ember nem volt. Sírtam, sokat fájt, hogy nincs ott az a lány, hiányát éreztem nagyon mindennek, az egész életemet romba éreztem, hogy azért romba tört minden. A megtört szívekhez jön, ma már tudom, az Úr Jézus. Úgyhogy engem így kapott el ez az egész. És ez 17 napig így folytatódott, a meditáció reggel 4-kor, és olvastam mindent, addig, hogy a 17. napon ez a fiú meglátogatott engem a faházba, Attila barátom. Mondtam, hogy maradj itt, holnapig aludjál itt. Azt még szeretném mondani, hogy az első 5,5 napig valóban nem ettem semmit, csak forrásvizet ott mellettem, és csak forrásvizet ittam. 7 nap volt a terv, de úgy éreztem, hogy gyengül a testem, és az erdő közepén úgy bennem jött egy félelem is, hogy tehát azért annyira nem akartam meghalni. És a 17. nap után végeztem szorgalmasan ezt a meditációs folyamatot, amikor kijött Attila hozzám, meglátogatott, és mondtam neki, hogy figyelj, holnap oké, alhatsz itt, marad nyugodtan, de holnap 3:30-kor egy ilyen dübörgő meditációval nyitom a hajnalt, hogyha esetleg nem zavar téged is.
1: Mi az, hogy dübörgő meditáció?
0: Hát ilyen dinamikus meditáció, az egy nagyon erős zenére.
1: Ja, te jó ég.
0: És ez egy órán keresztül, de mondta Attila, fantasztikus volt, és ez nagyon tanulságos, hogy nem pofozott le engem, hogy Isti, ez egy hülyeség, Isti, ez egy marhaság, Isti, ez bűn, Isti, ezt ne csinált, hanem egy olyan hozzáállása volt a Attilának, hogy jó, csinált, de emlékszem az arcára, hogy ilyen megszomorodva válaszolt. Az a ragyogó tekintetű barátom, aki már ismerte Krisztust, de ő is bukdácsolt, az első napjai volt, de őt már lemorzsolta ilyesmiről, ő is földön körül utazott, meg India, minden, tehát nem hiába, ha találtunk egymásra.
1: Persze.
0: De ahogy válaszolt, másnap 7:30-ig aludtam. Ez a 17. nap volt, és én utána egyáltalán már nem folytattam ezt a meditációt. Ott akkor beszélgettünk nagyon sokat, és ahogy elment...
1: De ő érvelt akkor Krisztus mellett. Hagyta, hogy meditálj, nem vagdalkozott?
0: Nem vagdalkozott, mondta Krisztus az egyetlen.
1: Oké.
0: Nem ennyit tudom szóról szóra, de a tekintete minden az le volt nagyon egyszerűsítve.
1: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, a tekintetet. Muszáj megragadnom ezt a szót, mert amikor én 2003-ban kiutaztam a Szaharába, menekült táborokba, akkor televíziós tábbal, a Baptista Szeretett Szolgálat egyik misszióját látogattuk meg. Engem is a tekintetek ragadtak meg. Szenci Sándornak és a feleségének, Katinak a tekintete, ők most már az Úrral vannak, és a kollégáiknak, szolgatársaiknak a tekintete. És te tudod, mit éreztem? Hogy én mindent megadnék, hogy nekem ilyen tekintetem legyen. És
0: nagyon jó.
1: De milyen jó, hogy te is ezt mondtad, hogy gyakorlatilag a tekintete, Attila tekintete bekísért Jézus karjaiba.
0: Igen, olyan kettősség van ebbe az egységbe, mert ott van a megszomorodás, amikor szomorú Jézus azért, hogy tévelgünk, de ott van az a végtelen öröm az örök életről, az ígéret. Nagyon nagy ez a tekintet, és innen jön a tekintély is, hogy ezt nagyon jó most, hogy ezt ebben járunk, nekem ez most nagy vágy a szívembe, hogy vannak tekintélyek, akikre nagyon jó felfigyelni, mert oké, hogy ott van a Szentlélek, és elküldte, és az fog bennünket minden igazságra elvezetni, de ma élnek Magyarországon, ezen a földön, fizikai testben igazi Krisztus követők, akik bennünket nagyon sokat segítenek, hogyha mi alázattal meg tudunk térdelni Krisztus előtt, de a benne élő Krisztus előtt. És Isten adjon bölcsességet, látást erre, hogy megtaláljuk, Isten küldje el hozzánk, aki bennünket tud mederbe terelni a keskeny úton. Végtelen fontosnak tartom, mert látok embereket, hogy a Szentlélek azért jött, hogy tanítson, és nem foglalkoznak emberekkel. Nem is hallgatják meg, és így nem tud megtörténni a megfedés, nem tud megtörténni az a fajta közösség, az az Isten népe.
1: A bátorítás, szóval, az emelés,
0: teljesen,
1: a tanítványozás.
0: Ez a sok minden, ez az a sok minden. Úgyhogy nagyon jó például az ilyen ajándék, mint amilyen Imrének van, Süveges Imrének, amikor visszagondolok, hogy ezelőtt 8 évvel találkoztam, életemben először megláttuk egymást Marosvásárhelyen, kis zöld fülüként ültem, nem mintha most más fülem lenne, de ott ültem az első sorba, és egyszerűen rám nézett, és mondta, gyere be te is a vezetők találkozójára. Nagyon szeretem, amikor emberek emberek, tehát egy szent szellemmel teljesen látják azokat a dolgokat, amit látniuk kell.
1: Menjünk vissza az edélyfaházba.
0: Menjünk.
1: 21 napos meditációra vonultál el, és a 18. napon már nem meditáltál ezek szerint.
0: Utána már nem. Utána már a nagymamámnak a Attila elment,
1: igen,
0: elköszönt. Elkísértem 20 kilométert gyönyörű hóba, medvék közelségében, de akkor aludtak, mert nem láttam egyet sem. De gyönyörű hely.
1: Hála az úrnak.
0: Hála az úrnak, gyönyörű hely, és akkor már előtérbe került a mamám, 102-110 éves bibliája. Elkezdtem olvasni nagyon intenzíven, és akkor a Dézsát akkor már kezdtem fűteni fel az ezotérikus könyvekkel, meg a tarókártyával.
1: Vagyis égetted el.
0: Égettem el, senki nem mondta nekem ezeket. Abszolút jött a szívembe, hogy én takarítani akarok mindent. És egy igen megszólított nagyon erősen, amikor szinte szólt a szívembe, hogy Isti, a te üdvösséged, a te kerek, teljes áldott életed nem attól, nem a cselekedetek által van, hanem a hit által. Hogy azért, hogy ne dicsekedjél, végre többé már. Mónika, ez valami felséges volt. Szinte kihúzták a szőnyeget alólam, hogy az, amit te, akit és amit keresel, és amilyen életet szeretnél élni, maga az üdvösség, az nem cselekedetek által van. Hiába állsz a fejedre, hiába meditálsz, hiába nézed a légzéseket, hiába csinálsz bármit, mert nem ettől van, hanem hitáltal, hogy elhiszed, hogy én mit tettem érted a kereszten. És amikor én ezt megértettem, leegyszerűsödött az egész életem azóta is. Folyamatosan fohászkodom, hogy van még mit egyszerűsödnie, de hogy erre tudjak tekinteni, hogy hitáltal, hogy hiszem azt, amit ő megtett, értem.
1: Meghallottad a kedves hangját Szentléleknek, Attila elment, te égetted a könyveket, és mit imádkoztál? Hogy szólítottad meg Jézust?
0: Az első imám, amire szintén senki nem tanított, és nem, hogy büszke vagyok erre, hanem hálás vagyok, az volt, hogy Atyám, tudom, hogy ismersz. Tudom, hogy tudod, hogy ki vagyok. Tudom, hogy te vagy az egyedüli az, aki tudod, hogy ki vagyok, a talpamtól a hajszálamig tudod, hogy ki vagyok, és tudod az is, hogy mi a vágyam. És az a vágyam, Atyám, hogy szabadíts meg mindattól, ami nem tőled van. Akkor már tudtam, hogy létezik a szellemvilág, hiszen belekóstoltam mélyen. Azt is tudtam, hogy a szellemvilág emberek fölött van. Nem láttam olyan tisztán a képet, hogy szent lélek, szent szellem és az ellenségnek a szellemisége, de tudtam, hogy létezik, és azt kértem, hogy szabadítson meg azoktól, amit összehordoztam, rám tapadtak, össze-vissza tanultam, tudod, utazás ide-oda, mindenféle, attól szabadítson meg, és adja a tőle való kegyelmet abban a tempóban, ahogy ő látja.
1: De jó.
0: És tégy olyanná, mint a fiad. Atyám, kérlek, ez volt minden, aztán utána minden hajnalban volt még egy ilyen, nem meditáció, hanem minden nap jéghideg vízzel, ott azért varságó hideg a víz, minden nap jéghideg vízzel, ezt ma már nem alkalmazom, de akkor nagyon kellett, hogy felébredjek végleg, minden nap jéghideg vízzel zuhanyoztam, és fohászkodtam, hogy tégy olyanná, Atyám, mint a fiad. Elsősorban jellemre gondoltam, de ez tetszett a hosszú olyan szakállal, most egy hete van igazán rövid hajam, ilyen nem volt csak gyerek 3 éves koromban, mert egy igen megszólított, hogy Istennek nem kedves a férfiaknál a hosszú haj, és így ezt 10 év múlva megértettem. Hallottam én ezt az igét már régebb. Nekem a hajban nagyon nagy erő volt. Sok éven keresztül, igen, és ez is eljött, dicsőség az Úrnak, hogy ebben is meggyógyította a szívemet.
1: A hallgató kedvéért mondom, hogy a könnyen folyik, ráz a hideg, szipogok, a vizet iszom. Amit az elmúlt pár percben te elmondtál, megosztottál a Krisztussal való találkozásodról, az annyira bátorító. Vannak családtagjaim, akik szeretteim, barátok, akik még nem ismerik Istent, és ahogyan te megélted ezeket a találkozásokat, és ahogyan beszélsz róla, amilyen tekintettel, annyira megnyugtat engem, hogy tényleg megvan írva, hogy mindenkinek eljön az ideje. Nem lehet sürgetni, szolgálunk, imádkozunk, bőtölünk az emberekért, de ilyen megtapasztalások, amiket te megéltél, hát olyan kijelentéseket kaptál, és figyelj, te megértetted ott Erdélyben 2015 februárjában, hogy Isten dicsősége, ami számít, és az ő dicsőségének a tetőpontja az a kegyelem. Minden elvétetik, ha hiszel, ha bocsánatot kérsz. Minden bűn.
0: Amen.
1: És van az élet 2.0.
0: Így van.
1: Na és hát onnan haza kellett jönni. Erdélyből.
0: A faházból? Uh-huh. Igen, ám, de a könyvnek a végén ír valamit, felolvasod, Mónika. A borító. Ki se kell nyitni.
1: Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
0: Amen.
1: János 8.30.
0: Ez csodálatos volt, amikor azt mondta, hogy megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És nem kell sokat gondolkodjak, amikor az igét kijelentett a szívem, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És találkozhattam vele. Ez furcsa az emberi, a világi embereknek, de találkozhattam lélekben, szellemben vele. És a nagyon kedves igen, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
1: Mit mondasz annak a hallgatónak, aki azt mondja, hogy hát azért vannak itt ebben olyan gondolatok, ami túl nagy kanyar egy lineárisan gondolkodó férfinak?
0: Jöjjön el a hétkenyér zarándok pékség teraszára, hogy ölelkezzünk egyet, és ígyunk meg egy jó bort, és hogy nézze meg azt, hogy amit én elveszítettem, hogy mit kaptam helyette. A féltett kincsekből, a földi féltett kincsekből, amire azt gondoltam, hogy engem boldoggá tesz, és azt úgy mond, nem, hogy elveszítettem, odaadtam, elvette sok minden, de hogy mit kaptam helyette? Tehát, hogy nézze meg éber szemmel, legyen éber, vizsgálja meg, végtelen fontos, vizsgálja meg az életünket, ma, ahogy élünk. A beszédben nem beszédben van az Isten országa, hanem erőben. Hogy nézze meg a napunkat, jöjjön el, és találkozzunk egy olyan férfinek, amilyen én is voltam, végtelen szeretettel találkozok ilyen férfiakkal, legyen az bárki is. Az, hogy Krisztusból egy morzsát, egy falatot megtapasztaljon, elég az, hogy elinduljon azon az úton.
1: Kaptál egy feleséget, kaptál két gyönyörű gyereket, egy farmot, növénytermesztés, állattenyésztés, ökoház, ökofarm, de mindez úgy indult, hogy ti a feleségeddel, Gyöngyvérrel hátat fordítottatok a digitálisan toxikus életnek, és kicsekkoltatok. 2020-ban történt, úgy emlékszem. Azért tőled elvett az Isten sok mindent, de te talán még többet fel is adtál a teljes szabadságért.
0: Igen, az ő kegyelméből.
1: Miért annyira jó ez az élet, amit te most élsz a feleségeddel és a családoddal?
0: Elsősorban azért a legjobb ez az élet, Mónika, mert megértettem egy Krisztus tanításából egy nagyon-nagyon mély dolgot, hogy én embertől dicsőséget, dicséretet nem fogadok el. Ezt végtelenül fontosnak tartom, hogy ezt megérthettem, és azt mondja, gyerek, övess engem, élj te is egy ilyen életet.
1: De hát az elismerés?
0: Azt mondja, ott van a szőlősünk előttünk.
1: Igen.
0: A hétkegyér teraszán, és a szőlős példabeszédet tanítását nagyon kedves számra. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ha nem maradtok a szőlőtőkén, akkor nem fogtok gyümölcsöt teremni. Viszont mi Gyöngyvérrel, a feleségemmel és a gyerekekkel vágyjuk a szívünk minden reggel, ha felkelünk, és az egész életünk arról szól, hogy mi gyümölcsöket szeretnénk teremni. Maradandó, igazi jó gyümölcsöket, ami számra azt jelenti, hogy odajön egy világi ember, a bizonyságból megtapasztalja Isten kegyelmét, Isten szeretetét, Isten igazságát, elgondolkodik, utána még egyszer visszajön a vendégházas vendég, még egyszer lefoglalja, és mire negyedikszer jön vissza, már vízkeresztségben részes és Szent Szellem keresztségben. Ez a vágyunk, ez a szeretetünk, ez az minden őtől le van, és azt mondja az igébe, a szőlős példabeszédben még mond egy nagyon fontos mondatot, azt mondja, hogy semmit nem tudtak cselekedni nélküle. Mindeneknél fontosabb, hogy megértette velem azt, hogy nélküle nem tudunk semmit tenni. Megértette feleségemmel. Ha azt mondom a birtokon, hogy a gyerekeknek, hogy apa mekkora király, akkor a lányom és a fiam azonnal rávágja, hogy Krisztus a király apa. És a szívből őszintén, tehát, hogy ők már értik azt, hogy ki az a Krisztus.
1: 4 és 6 éves gyerekekről
0: beszélünk. Igen, úgyhogy ez a legnagyobb öröm. Amit körbenézünk, az tele van munkával, tele van izzadságos munkával, amit nagyon szeretünk ugyan, de ez egy nagyon kemény meló, egy elkötelezettség, ami nekem azelőtt életemben nem volt, de most adott, az ebben a hőségben inni kell az állatnak. Szükséges, hogy egyen, hogy igyon, hogy egyszerűen túlélje. Ott van a tehén, ott vannak a lovak, ott vannak a juhok, ott vannak a tyúkok, a nyuszik, szóval egy élet pezsgés vesz körül, amit mi minden nap megélünk. Nem ez a vég, ez a küszöb lehet, de nem ez a vég. A vég az elragadtatás foglalkoztat nagyon sokat mostanában, hiszen hiszem, hogy nagyon közel az idő. És a kedves számom nem, hogy kedves, hanem ez ad erőt, amikor az utolsó időkről beszél Jézus Krisztus, hogy lesznek háborúk, lesznek földrengések, amik ugye vannak.
1: Igen.
0: De ez még nem az, azt mondja, hanem akkor fog bekövetkezni az utolsó idők, a vég, amikor ezt az evangéliumot fogják hirdetni. És nekem ez végtelenül erőt ad, hogy ez az evangélium, az az evangélium, amiről akkor beszélt, ez az evangélium, az most hirdettetik. Egy Süveges Imrétől, egy Krisztus embereitől az az evangélium, a tiszta, tiszta evangélium, hogy ő értünk halt meg, hogy a megtört szívekhez jön, hogy ő nem jött az igazakot hívni, azt mondta. Én nem jöttem az igazatokat hívni. A szívem szakad meg, mikor olyan emberrel találkozok, aki azt mondja magáról, hogy én igaz ember vagyok, én jó ember vagyok. Mert hogy nem jön hozzá. Érted? Egy fal van. Mondhatok neki bizonyságot, bármit, azt látom, hogy fal elválaszt, mert ő elhitte, hogy ő egy jó ember. Viszont vannak megtört
1: szívek. És ilyenkor te mit csinálsz?
0: Amikor... Imádkozom, szomorú vagyok. Szomorú vagyok, mert olyan erőház nagyon erős is ragaszkodik hozzá, és ilyenek élnek a hegyen is, szomszédságunkban, amiért végtelen szomorú vagyok, de Isten látja a szívemet, lelkemet, hogy imádkozunk érte gyöngyvérrel, értük, hogy szakadjon fel ez a hazugság. Hogy ő is egy Istenre szoruló ember, hogy ki tudja mondani azt, hogy Uram, szükségem van rád. Ez végtelen fontos, tehát ez mozgat minden nap, Balaton felvidéket az Úr ránk bízta, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek megismerjék Isten igazságát. Ahhoz aratni való
1: sok.
0: Sok a munkás kevés.
1: Sok videót néztem rólad, amikor készültem erre a beszélgetésre, és az egyik videó alatt elolvastam néhány kommentet, és az egy komment így szólt valahogy, milyen érdekes, hogy manapság egyre többen bolondulnak meg, és mondtam, hogy halleluja. Halleluja, mert ez az ember áldja meg az Isten, őt akármilyen lelki, szellemi, fizikai állapotban is van, és mentse meg őt az Úr, mert ha már ezt mondják rád és rám, akkor tényleg, tényleg jó az út, és jó az irány. És ez nem, hogy elcsüggeszt például engem, de szerintem téged sem, hanem inkább erőt kapok ebből.
0: Ha, nagyon.
1: Na, és amit még láttam, hallottam veled kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a River és a Manna hallgatói a te szádból hallják meg azt a sztorit, amikor elmentél börtönmissziózni. Te szolgáltál, de hát egészen izgalmas Jézus csavarokkal jöttél ki te abból a börtönből.
0: Az egy csodálatos találkozás volt. Elmentünk a 10 misszióba, a börtönbe, hogy beszéljünk Istenről, az ő szabadító erejéről, a börtönbe, a csikos ruhában soknak voltak, vagy 60-an csikos ruhában, egy kápolna volt a börtönbe, megtörtént az Isten tisztelet, a végén pedig akik voltunk a szolgálók, valakihez oda mentünk, hogy imádkozzunk. Én székelyföldi gyerekként nem mentem senkihez, ott ültem egy helybe, és mondtam, Uram, küldjél valakit ide. Egyszer oda jön egy srác, csíkos ruhába, egy barna képű fiú. Oda jött, és azt kérdezte, hogy István. Persze hallotta azelőtt a bizonyságomat. Mert hogy ott bizonyságot tettem, hogy engem hogy mentett meg az Úr, ott a börtönbe. És oda jött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miért imádkozhatok érted. Hát azért ott kinyílt a bicska zsebembe, hogy mi jövünk oda, hogy ő értük imádkozzunk, és akkor ő jön oda én hozzám, hogy miért imádkozhat.
1: És megszégyenültél, mint férfi?
0: Nem, éreztem Istennek az erejét, a küldetését. Éreztem, hogy na most egy kicsit megfordultak a szerepek, de mondd el, végül is hallani akarom, mire van neked szükséged. Pont a tegnap beszéltem egy barátommal, hogy miért imádkozhatok érted, kérdezte, és azt mondta, Isten tudja a szükségleteimet. De ő biztos, hogy tudja. De kedves számára, ha elmondjuk. Nagyon-nagyon fontos volt ez, hogy megalázott, alázatos szívet adott, és azt mondtam, hogy oké, akkor szólj az atyánknak, adjon nekem egy asszonyt. Adjon nekem egy olyan asszonyt, amelyikkel egy olyan életet élhetek, amelyik az Isten dicsőségéről szól, amikor meglátják az emberek, ahogy élünk, csak hogy gondolkodjanak el, hogy Isten létezik, van, ő ma is cselekszik, hogy egy ilyen asszonyt szeretnék. Ez október vége, november elején volt, történt, és februárban találkoztam gyöngyvérrel egy Biblia felfedező kurzuson, rá 4 hónapra. A srác természetesen a kezét a vállamra tette, és elkezdett imádkozni, úgyhogy éreztem Isten jelenlétét, ő őszintén megkérte az atyát, hogy atyám, itt van ez a fiú, látod.
1: A börtönben egy rab, aki hittestvérünk.
0: Igen.
1: Elmentél szolgálni, és igen, az atya egy rabon, aki már valójában lelkében szabad ember, szolgált feléd.
0: Igen.
1: Ez mindent visz. Ez a történet is.
0: Igen, mondhattam volna, hogy figyelj, Lici, ülj le
1: a popsidra.
0: Igen. Igen, tehát most nézzél már körül, hogy ki milyen pozícióban van. Érted? De hogy nem ez történt, hogy Isten nagyon jó. Én meg nagyon akartam. Ő ezt látta, érted? 44 éves voltam.
1: Az egyházzal szembeni előítélet azért a világi embereket megvakítja. Te is tapasztalod ezt biztosan hegyen. Érezted már azt, hogy ciki kereszténynek lenni Magyarországon?
0: Engem ez soha nem érdekelt, hál' Istennek. A királyoknak a királyát követem, az uraknak az urát. A hatalmasat, a szabadítót, tudom a helyemet ő általa. Tudom, hogy kit követek, a világosságban járok. nem kell ezért semmit tenni, mert ez valami csoda. A szavak kevesek erre. Én ezzel engem soha nem érdekel, csak szomorodok meg, amikor megbotránkoztatást látok, szeretném ezt kijavítani Isten kegyelméből, hogy Krisztus mennyire jó. Főleg a Balaton felvidéken olyan falvak vannak, Mónika, felmész a falvak tetejére, gyönyörű hely, ránézel, és történelmi egyházakban több templom van, és a
1: üresek.
0: Üresek is, az az egyik, de visszagondoltam arról, amikor ezt elkezdték megépíteni, az egyik megvolt, akkor kellett egy másikat, hogy milyen széthúzásokat tehettek emberek szívébe ez. Mindez gondolom a Bibliával a kezükben, Jézus Krisztus nevében, hogy olyan csalódások történtek, olyan valláskárosultságok, hogy az emberek sajnos eldobták Isten szavát, eldobták Isten igét, és hogyha Krisztus nevében jövünk, akkor ők oda nyúlnak a sérelmekhez, úgyhogy ma végtelen szükség az, hogy Isten megpetöltse a szívünket szeretette, hogy valóban a tekintetünkben megláthassák őt, hogy ő most valóságosan jön, ő hozzá ragaszkodjunk, mert az, ami történt, nem azért küldött engem, hogy azt kritizáljam, ami történt, hanem hogy az örömhírt elvigyem. Dicsőség legyen neki.
1: Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, vagy jobban szeret. Ez az ige jut eszembe rólad. Hát tudod, azon gondolkodom, de most meg percek óta, de most meg kimondom, hogy ha valaki úgy jön Jézushoz, hogy szinte makulátlan élete van, de felismeri, hogy nem ő az ura az életének, és átadja ezt az életet az Úrnak, hát én nem tudom, hogy egy megtört szív nélkül lehet-e annyira szeretni, mint amennyire te szereted az Istent.
0: Nem sok példát látok arra, hogy valakinek teljes rendben legyen az élete, és úgy térdeljen meg az Úr előtt. Nem sok példa van erre. Nem hiába beszélt, amikor beszélt arról, hogy én a megtört szívekhez jöttem. Én nem jöttem az igazakat hívni. Nem a egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Tehát kell egy felismerés. És sokért azért imádkozok, hogy Uram, hozd olyan élethelyzetbe őket, hogy ismerjék fel azt, hogy mennyire tévelyegnek. Ismerjék fel azt, hogy nem a világosságban járnak. Hogy ismerjék fel, hogy az Isten nélkül nem jó élni. Ismerjék fel ezt az igét, hogy azt mondja, nélkülem semmit nem cselekedhettek. Tehát amit tesztek, az teljesen, tehát az egy hiába valóság.
1: Hát figyelj Isti, teljesen hátborzongató veled beszélgetni. Hátborzongató, mert olyan, mintha az első században Jézus egyik tanítványával találkoztam volna itt épp Zuglóban, a Gervai utcában.
0: Boldog vagy te, Mónika, mert nem te beszélsz, hanem az Atyánk jelenti ki.
1: Amen.
0: Dicsőség legyen.
1: Megígértem a hallgatóknak, hogy ha már az Isten dicsőségére élni gondolatra fűzöm fel ezt a beszélgetést, akkor tisztázzuk már így a végén, hogy mit is jelent ez a szó a Bibliában. A Szentírásban, az Ószövetségben héberül kabód jelenik meg, azt jelenti, hogy valami nehéz, vagy súlyos, befolyásos, vagy ennek lenni befolyásosnak, és jelent súlyos jelenlétet is, de tündöklő gazdagságot és kiválóságot is, és összekötik a magyarázók egy személy sugárzó megjelenésével. Emlékszel Isti és a hallgatóink, akik olvassák az igét, biztos, hogy emlékeznek erre, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, ezt mondta Mózes is. Ott is az arcát akarta látni az Istennek. Milyen jó, milyen áldás az, hogy az Isten dicsősége nincs trónteremhez kötve, meg nincs helyhez kötve is. Át tudja lépni az ismert világoknak a határait. Az Új Szövetségben már egészen más értelmezésről olvasunk. Ott a dicsőség egyrészt jelenti azt, hogy vélemény. Egyfajta vélemény, ami rám vonatkozik, és képzeljétek el, hallgatóink, hogy valaki jó hírnevére, dicsőségére vonatkozó gondolat is ez. Tehát nekem ez az érvényességem, ez az én hírnevem, ezt is jelenti az Új Szövetségben a szó, ott doxaként, görögül doxaként jelenik meg. A görögöknek az volt a legfőbb életeszménye, hogy elérjék ezt a pozitív doxát, vagyis jó hírnévre tegyenek szert. Milyen érdekes, ugye, ahogy indulunk az Ószövetségből, a sugárzó, erőteljes, hatalmas jelenlét, szerintem ez tovább bontja, még jobban árnyalja az írás az Új Szövetségben, hogy olyan jelenlét, olyan súly, ami jó hírnevet takarít. akar. Hát valami egészen gyönyörű. És az Új Szövetségben ez a doxa szó 165-ször jelenik meg. Nagyon-nagyon fontos, mert tudod, miért jártam utána ennek? Egyrészt mindig elkérem Istent, hogy azon túl, hogy jönnek izgalmas emberek hozzám, de mi legyen a vezérfonal? És az Úr egyértelműen azt mondta a te esetedben, mielőtt elkezdtem nézni a bizonyságokat, meg olvasni rólad, hogy a dicsőségre, hogy az Isten dicsőségére fűzzük fel ezt az egy órát. És ugye a doxának az Új Szövetségben a második jelentése hasonlít már a héberhez, ragyogás, fenség, tisztelet. És Pál apostol a korintusbeliekhez ír arról, hogy az Úr dicsőségét szolgáljuk, és átformálódunk az ő képére. Dicsőség, a tetőpontja az ő kegyelme. Nagyon komplex, ez csak egy pár perces kis betét volt ehhez a beszélgetéshez, hogy lássuk már azt, mi is keresztények, akik dobálózunk azzal, hogy halleluja és dicsőség az Úrnak, na de mi az, hogy dicsőség?
0: Mikor mondtad a témát, akkor persze, hogy elkezdett foglalkoztatni, mert felelősséget érzek e felől, és imádkoztam is, hogy Uram, mutasd ezt meg, sőt, pásztoroknak, általam nagyon kedvelt és tisztelt pásztoroknak is írtam, hogy ti hogy látjátok a dicsőséget, mert elkezdett érdekelni ez a dolog. És imádkoztam, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki dicsőséget kaphat, ugye, és olyan érdekes jött így földi, először földi síkon, hogy, amikor valaki dicsőséget kap, ez olyat tesz, amit szinte más nem is tud, nem is cselekszik meg, hanem az ő, csak ő tesz egy valami olyat. És ugye itt tudom hozni is teljesen Csobot Kevint, hogyha a fociról indultunk, hiszen ő olyat tett a 100. percbe, senki más nem tudott tenni, ő tette azt meg.
1: Így van.
0: A vérbeli fradi szurkoló barátom is egyszerűen örömmámorban volt, hogy az újpesti rúgta a gólt, mert felszakadtak olyan energiák, olyan dolgok, és egy olyan dicsőséget vitt el, hogy olyat is hallottam, hogy azon a napon, aki fiúnak született, az Kevinnek neveke. Meg sok minden. Tehát ő beírta a történelembe nagyon a nevét, ez a fiú, de ez a dolog mulandó. Tart egy darabig, de mulandó. És akkor mutatta Isten, hiszem, hogy átkarolta a szívem, amikor látta, hogy ennyire foglalkoztat, hogy Jézus Krisztus olyat tett, akit senki nem tett, és soha nem is fog tenni. Tehát meghalt az emberiségért, az életével fizetett, és a vérével. Tehát semmiképpen nem lehet a dicsőséget. Soha senkinek nem tudja, nem veheti el. Nem tud megtörténni, hogy a dicsőség ne legyen az övé. És ez felszabadító. Nagyon-nagyon felszabadító. És visszatevezetek csak egy gondolatra arra, hogy mikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy emberektől nem fogadok el dicséretet, hogy miért mondta ezt. Olyan csodálatos volt, mert Pétert, mikor megkérdezte, hogy kinek mondanak engem, mondtak ezt, azt, amaz, de ti kinek mondatok? És akkor mondott Péter valamit, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És emlékezzél, mit mondott Krisztus akkor. Nem fürödött abba a dicsőségbe, és nem is Péterre adta ezt, hanem elvette Péterre ezt, hogy még ne is kínlódjon ebbe a dicsőségbe, mert az csak szenvedést hoz, ha az ember magára veszi a dicsőséget. Azt mondta, boldog vagy te, Péter. Mert nem te szóltad ezt, hanem az, ami mennyei atyám jelentette ki. És ez csodálatos, ebbe fürdök, Mónika, hogy kijönnek az emberek ott, ahol élek, nézik a kilátást, és azt mondják, gratulálok. Abban a pillanatban elfolytom, belefolytom, figyelj, legyél már észnél, figyelj már, nézzél már meg, hogy ezt valaki megteremtette, közöm nincs hozzá. Aki ezt megteremtette, annak gratulálhatunk, és az övé a dicsőség. És az Isten dicsőségére élni ma számomra azt jelenti, hogy őszinte szívből kijelenteni azt, amit Jézus, amiről beszélt, hogy nélkülem nem tudtok semmit megcselekedni.
1: Ne fejezzünk már be, egy órája beszélgetünk, de nem akarom befejezni, megyek fel a hegyre, a Balaton felvidékre.
0: Mónika, bocsáss meg, egy gondolatot hadd mondjam el, hogy a nagy divat az önállátás, önfenntartás, sok minden, mondtad a szót is, hogy önazonos, meg fenntartásaim vannak ezzel a dologgal, hogy önfenntartó, önellátó. Nem tartjuk magunknak önfenntartónak, meg önellátónak. Krisztus a központ, a mindenható atya mozgat mindent. Ha esik az eső, tőle esik az eső. Ha vízünk van, tőle van a vízünk. Tehát mi nem vagyunk önfenntartók. Mi Krisztus központú életet élünk. Ma nekünk ez az élet adatott meg. Nekünk ez a nagy kegyelem, nagy ajándék, hogy ott élünk, de mi nem tartjuk magunkat önfenntartónak. Nagyon tisztelem a régi időseket, ahogy éltek. Végtelenül tisztelek, nagyon sokat tanultam a nagymamámtól. 10 éven keresztül mellette voltam, sokat tanultam, 102 éves koráig élt. Nagyon sok minden jön vissza most ott gyöngyvérrel a kertbe, az állatok közt, ahogy élünk. És igazából, hogy ugye olyan rendszer, nincs nekünk elektromos áram, nincsenek ezek a dolgok, mert már nincsenek, hanem Istentől van, de a lényeg az, hogy mi az igényeket hoztuk vissza. Tehát mi lecsökkentettük a vízigényt, lecsökkentettünk az elektromos áramigényét is. A szükségleteink bőven be vannak töltve. Az emberiség ilyen szinten, mondhatom, hogy be van csapva. És mi ebben mutatott nekünk bölcsességet, de a De mi nem hivalkodunk ezzel, tudod? Legalábbis nem szeretnénk. És nem ezt mutatjuk a Krisztusi útnak, hogy így kell élni. A mi életünk így adatott meg.
1: Bárkihez megyek én, akivel beszélgetni kellene arról, hogy mi a különbség a hit és a vallás között, illetve arról a témáról, hogy a hit magánügy. Na, hát nem kezdek el vele beszélgetni, hanem küldöm fel hozzátok a hegyre. Nagyon köszönöm, Bodor István, hogy eljöttél hozzánk.
0: Végtelenül örülök, hogy itt lehettem. Hiszem, hogy Istennek a kegyelme.
1: Köszönöm a figyelmet. Médiazaj helyett bemutattam neked, kedves hallgatóm, egy srácot, akit Isten helyzetbe hozott. Bodor Istvánt, aki válogatott labdarúgóból lett pék, és a Teremtő Isten evangelistája, emberhalász.

0: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Első sűvős időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben, és bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4 meghaltak, és több mint 60 megsebesültek. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is, a szél olykor megerősödhet, csak délutánra enyhül majd az idő. A hajnali 12-18 fok után napközben 25 fok lesz, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett feles. Kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani kiemelni az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk, bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan tábori idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény fő látványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úticél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Csak a

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Biztonságosabbá tették a gyalogos közlekedést a Széna téren. A felújítás előkészítéséről dönthetnek az Erzsébet kilátónál. Lassul a lakásárak emelkedése Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb gyalogos barát közlekedési fejlesztés készült el Budapesten. A Széna téren a Margit körúti villamos megálló környezetében alakították át az átkelést, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyék a gyalogosok közlekedését. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a munkálatok eredményeként átláthatóbbá vált a terület, és csökkentek a közlekedési kockázatok. A fejlesztés a közeli bevásárlóközpont bejáratánál található gyalogos átkelőhelyet is érintette, ahol szintén könnyebbé és biztonságosabbá vált az átkelés. A beruházás a BKK úgynevezett kis korrekciós beavatkozások programjának részeként valósult meg. Ennek keretében olyan kisebb léptékű, gyorsan kivitelezhető változtatásokat hajtanak végre a főváros különböző pontjain, amelyek javíthatják a közlekedés biztonságát. A program részeként egyebek mellett új gyalogátkelőhelyeket és középszigeteket alakítanak ki, valamint a kerékpáros infrastruktúrát is fejlesztik vagy átalakítják. A szénatéri beruházással elsősorban a gyalogosan közlekedők számára tették biztonságosabbá a Margit körút érintett szakaszát. 100 millió forintot fordíthatnak a február óta zárva tartó Erzsébet kilátó felújításának előkészítésére. A hegyvidéki önkormányzat a kerület lakóit kérdezte meg arról, mire költsék a tavalyi költségvetés megmaradt forrásainak egy részét, a választható fejlesztések között pedig a Jánoshegyi műemlék átfogó műszaki vizsgálata is szerepelt. Az Erzsébet kilátót idén februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a torony egyik csaknem 100 éves statikai problémája miatt a csapadékvíz nem tud megfelelően elvezetődni. A falakba beszivárgó nedvesség az évtizedek során jelentősen károsította a mészkő, homokkő és tégla szerkezeteket. A jelenlegi állapot szerint a kilátó megmentéséhez az építmény egy részét vissza kell bontani, majd újjáépíteni. A teljes rekonstrukció költsége meghaladja a 12. kerületi önkormányzat lehetőségeit, ezért elsőként egy részletes vizsgálatra lenne szükség. Erre 100 millió forintot különíthetnek el, amelyből a későbbi műszaki terveket megalapozó felméréseket finanszíroznák. Ezek alapján lehet majd pontosabban meghatározni a felújítás költségeit, és megkezdeni a szükséges további források felkutatását. A Jánoshegy 527 méter magas csúcsán álló Erzsébet kilátó Budapest egyik legismertebb műemléke. Sulek Frigyes tervei alapján 1908-ban kezdték el építeni, és 1910. szeptember 8-án nyitották meg a nagy közönség előtt. Az épületet Erzsébet királyné Sziszi emlékére nevezték el, aki 1882-ben maga is járt a Jánoshegyen. A több mint 100 éves kilátó évente mintegy 1 millió látogatót fogadott, lezárása óta azonban már több mint fél éve senki nem mehet fel a toronyba. A mostani döntés még nem magáról a felújításról szól, a 100 millió forintos keretből annak műszaki előkészítése és az épület állapotának átfogó feltérképezése kezdődhetne meg. Ennek eredménye határozhatja meg, hogy milyen munkákra és mekkora összegre lesz szükség ahhoz, hogy az Erzsébet kilátót később ismét megnyithassák a látogatók előtt. Lassul a lakásárak emelkedésének üteme Magyarországon, Budapesten pedig augusztusban már enyhe havi árcsökkenést mértek. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 11,5%-kal, a fővárosban 6,7%-kal kerültek többe a lakóingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek az árak, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosi lakásdrágulás éves üteme is jelentősen mérséklődött, tavaly augusztusban még több mint 21%-os növekedést mértek, mostanra ennek nagyjából a harmadára lassult az áremelkedés. Szeptember elején a budapesti használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1 millió 410 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Jelentős különbségek vannak ugyanakkor a kerületek között. Az első, a második, a 12. és az 5. kerületben 1 millió 770 ezer és 2 millió 30 ezer forint között alakult a négyzetméterenkénti medián ár. A 13. kerületben 1 millió 620 ezer, a 11. kerületben pedig 1 millió 640 ezer forintot mértek. Országosan jelenleg azokban a térségekben emelkednek gyorsabban az árak, ahol korábban alacsonyabb szintről indult a piac. Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon például 15% feletti éves drágulást mértek. A megyeszékhelyeken ugyanakkor szeptember elejére 881 ezerről 877 ezer forintra csökkent a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A megyeszékhelyek közül továbbra is Debrecen a legdrágább, valamivel több mint 1 millió forintos négyzetméter árral. Szegeden 980 ezer, Székesfehérváron 953 ezer forint körül alakult az érték, míg a legolcsóbb Salgótarján volt 309 ezer forintos medián négyzetméter árral. Az ingatlanokkal foglalkozó portál várakozásai szerint az idén 130-140 ezer lakás adásvétel történhet Magyarországon, és 2027-ben is hasonló forgalomra lehet számítani. A szakértők szerint az áremelkedés lassulása és a jövedelmek növekedése együttesen valamelyest javíthatja a lakások megfizethetőségét a következő időszakban. Több buszmegállót is akadálymentesítenek Budakeszin, hogy a közösségi közlekedést a mozgásukban korlátozott utasok is könnyebben és biztonságosabban használhassák. A fejlesztéseket azoknál a megállóknál végzik el, amelyek átalakításának szükségességét korábban a Volánbusz jelezte az önkormányzatnak. Elsőként a Szőlőskert Szürkebarát utcai buszmegálló akadálymentesítése készül el. Ezzel párhuzamosan már a Fő utcán, a Városházával szemközti megállónál is dolgoznak, ahol a munkálatok a végéhez közelednek. A Fő utcai megállónál már csak a díszburkolat kialakítása van hátra. A fejlesztések következő helyszíne a Szanatórium utcai buszmegálló lesz, amelyet szintén akadálymentessé tesznek a közeljövőben. A budakeszi önkormányzat közlése szerint a beruházások célja, hogy a város közösségi közlekedési megállóit minél többen önállóan, biztonságosan és könnyebben tudják használni. Másodszor is megrongálták a hajléktalan nőkről szóló budapesti kiállítást. Idő előtt bezárják a pesti alsó rakparton látható hajléktalan nők történeteit bemutató szabadtéri kiállítást, miután rövid időn belül másodszor is megrongálták. A Beszélő képek hajléktalan nők hangja című tárlat képeit szeptember 5-ére virradóra leszaggatták, több alkotást pedig össze is törtek. A kiállítást eredetileg szeptember 6-áig lehetett volna megtekinteni az Antal József rakparton. Az első rongálás után azonban a szervezők úgy döntöttek, hogy szeptember közepéig meghosszabbítják a nyitvatartását. A mostani jóval nagyobb károkat okozó eset után viszont már nem állítják helyre ismét a tárlatot, így az a tervezetnél korábban bezár. A szabadtéri kiállítás augusztus 24-én nyílt meg, és olyan fényképeket mutatott be, amelyeket hajléktalan nők készítettek. A tárlat célja az volt, hogy az érintettek saját szemszögükből mesélhessenek életükről, és a hajléktalanság mögött meghúzódó személyes történeteket is megismerhesse a közönség. A Nemzetközi Erasmus Plus projekt keretében létrejött kiállítás többek között a hajléktalansághoz vezető veszteségekre, a családon belüli erőszak következményeire, valamint a kitartás és a közösség szerepére is felhívta a figyelmet. A tárlat egyik különlegessége éppen az volt, hogy nem kívülállók mutatták be a női hajléktalanságot, hanem maguk az érintett alkotók meséltek saját tapasztalataikról. A kiállítást már két nappal a megnyitása után, augusztus 26-án is megrongálták. Akkor több képet letörtek, a kiállítás paraványai közül pedig többet eltörtek vagy meghajlítottak. A szervezők ezt követően helyreállították a tárlatot, a második rongálás után azonban úgy döntöttek, már nem nyitják meg újra. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható.
0: Időjárás.
2: Erős hűvös idő lesz, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet napközben 18-25 fok között alakul, a keleti tájakon jóval magasabb, akár 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: is freedom? It really comes from two different scriptures.
1: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának, a Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
0: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyiasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terébe. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Elsős hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terror támadása. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően héten egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki. Az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
0: Időjárás.
2: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten-délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
11: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
10: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
12: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
14: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terror támadása. Ennyin emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
15: Már is indul a Budapest Update. Hello mindenkinek, az én nevem István Dániel. Péntek van, úgyhogy jó hétvégét is kívánok. Szeptember 11-e a mai nap, amíg érünk, ez egy dologról biztos, hogy eszünkbe jut, majd erről is beszélünk, amikor nyitom a kalendáriumot a mai nap mellett, hogy mi minden történt még egyébként ezen a mai napon, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Szokás szerint összegyűjtöttem, amit tudni érdemes. Fontos változás élesedett például a budapesti buszokon, sokaknak jelent majd ez az új dolog könnyebbséget, majd erről is mesélek, illetőleg arról, hogy nem sokára megrendezik a szlovén filmnapokat.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 11-e van. Hát bizony már 25 éve, hogy támadás következtében 2001-ben összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később aztán össze is omlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. 963 éve ment csatába, és aztán bele is halt a sérüléseibe ezen a napon első Béla magyar király. Tömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette. Ennek ellenére csatába indult, de útközben elhunyt. Béla herceget 1060. december 6-án koronázták királlyá, addig testvérével az 1047 óta uralkodó első Andrással osztozott a hatalmon, aki örökösévé és a Magyarország egyharma területén létrehozott dukátus urává tette. A két testvér között 1057-ben romlott meg a kapcsolat, amikor első András kiskorú fiát Salamont királlyá koronáztatta és örökösévé tette. 1059-ben Béla herceg lemondott a koronáról. Lengyelországba menekült, ahol sereget gyűjtött, és hazatérve 1060-ban háborút indított a trónért. Első András súlyosan megsebesült, fogságba esett és belehalt sérüléseibe. Első Béla trónra lépése után Salamon anyjával együtt IV. Henrik német-római császár udvarába menekült. 140 éve született Molnár Mária református diakonissa, misszionárus a mai napon. 1927-ben indult el a Csendes-óceán Manus szigetére, ahol a misszionárus munka mellett egészségügyi és oktatási teendőket is végzett a melonéziai pápuák között. 1943. márciusában a japánok több társával együtt agyonlőtték és tengerbe vetették. 96 éve született Tésós Vera, a Széchenyi Díjas matematikus akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a számelmélet, a kombinatorika és a matematikai analízis. Híres eredménye az Erdős-Rényi-Sósféle barátság tétel a gráf elméletben. 79 éve született Vidák István, népművész, textilművész, nemezművész, a Magyar Művészeti Akadémia állandó tagja. Élete párjával Nagy Marival bejárta az egész magyar nyelvterületet, hogy felkutassák az ősi nemezkészítés módszereit. Az 1990-es években több utazást tettek Kis- és Közép-Ázsiába, Indiába a nemezkészítés nyomában. Munkáikat kiállításokon mutatják be, tapasztalataikat könyvekben és foglalkozásokon adják tovább gyerekek, főiskolai hallgatók és érdeklődő felnőttek számára. Kecskeméten él és alkot immár 1982 óta. Már a 80-as évektől kezdve elismert művész, mind a hazai, mind a külföldi iparművészek körében. Történetiségében tárják fel a nemezkészítő hagyományt, és számos újítást is visznek be a nemezművészetbe. 62 éve született Pesti László, jogász, filmrendező, producer, a Pesti Fekete Doboz vezetője, korábban a Fekete Doboz tagja. A jogi kar mellett 89-ben végezte el az ELTE média szakát is. 205 éve született Albert János, erdélyi unitárius lelkész tanára mai napon. Ő 1945-től 40 esztendeig a Tordai Unitárius Egyházközség lelkészeként tevékenykedett, tanított a helybéli gimnáziumban, amelyet a szabadságharcot követő időszakban ő élesztett újjá. 1910-ben 116 éve született Erdélyi Mici színésznő, komikus, cirkuszi artistaként dolgozott, később aztán 1928-ban kezdődött színészi pályája, amikor a Latabár testvérekkel szerepelt. Berlinben élt és több német filmben is játszott. 1930 és 37 között Rádai Imre színész felesége volt. Színpadon főleg kabarékban, vígjátékokban és operettek szubrett szerepeiben volt látható. A háború után többé nem léphetett színpadra. 1967-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, és ott is hunyt el 94-ben. És 66 éve volt 1960-ban a 17. újkori nyári olimpia Rómában is annak befejező ünnepsége. A Rómában rendezett olimpia versenyszámait lehetett először televízión is követni. 83 ország több mint 5000 sportolója küzdött a bajnoki címekért. A magyarok a korábbi évekhez képest viszonylag kevés érmet szereztek, 6 arannyal, 8 ezüsttel és 7 bronzzal térhettek haza. Ma is számítani lehet csapadékra, zápor, zivatar formájában, de azért talán a felhők mögül a napot is láthatjuk, nem lesz meleg, alig érjük majd el a 20 fokos maximumot. Közben fontos változás élesedett a budapesti buszokon, sokaknak egyébként ez könnyebbséget is jelent majd, több fővárosi buszjáraton ugyanis már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért, hogy hol pontosan, nem sokára kiderül.

0: olyan szép felán.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Már is mondom a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam ma is. Fontos változás éresedett például a budapesti buszokon, több buszjáraton már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért. A szolgáltatás szeptember 8-tól egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőnél lévő hordozható POS terminálon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákban regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Hamarosan már több járaton is a szolgáltatás fejlesztést a tapasztalatok és visszajelzések függvényében további vonalakra is kiterjesztetik. Várhatóan október közepén a 200L repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Idén október 8 és 10 között rendezik meg az immár 10. szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége közös rendezvényének programjában három kortárs szlovén alkotás szerepel. Az eseményt a Cinefesteni szereplő díjnyertes a Fehéret 90 fokon mossuk nyitja majd, mely hazájában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. A Rejtőzködők egy játékos hangvételű dramedi, új kezdetekről és váratlan barátságokról, míg a Földfoglaló egy provokatív alkotás, amely megmutatja, milyen gyorsan mosódik el a határ a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori agresszió között. A Duna rekord alacsony szintje miatt a Lágymányosi öböl kotrásával biztosították közben a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölt az erőmű. Felidézték, a szakemberek rekordgyorsasággal két nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a Lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret, a megfelelő technológia mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a partéren terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. A kelenföldi erőmű a villamosáram termeléshez szükséges vizet a Lágymányosi öbölből kapja, berendezéseinek biztonságos és zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlása. Ennek hiányában súlyos üzemzavarok léphetnének fel, ami a termelést is veszélyeztetheti. Kettős kihívást kellett az erőmű szakembereinek rövid idő alatt megoldaniuk. Egyrészt a Duna rekord alacsony vízszintje miatt kialakuló üzembiztonsági vészhelyzetet elhárítani, másrészt biztosítani a folyamatos villamos energiatermelést, hiszen az extrém kánikula miatt az országos energiaigény is megugrott. Ismét megrendezik immár 4. alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös szervezésében valósul meg a kétnapos esemény, amelyen számos ingyenes szolgáltatás is elérhető. Több száz állásajánlat, ingyenes tanácsadások és az elhelyezkedés segítő szolgáltatások várják a látogatókat a 4. budapesti állásbőrzén, amelyet a Biodómban rendeznek. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a rendezvény szeptember 16 és 17-én jelentkezik. Az idei bőrze mottója a munka vagy magánélet. Nálunk lehet mindkettő. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, valamint a családra és pihenésre fordítható idő is kiemelt szemponttá vált a munkavállalók számára. Az állásbőrzén a látogatók ingyenes önéletrajztanácsadást, life coach és munkajogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Profi fotózás is lesz, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható portré készület, a gyerekekkel érkezőket pedig gyereksarok várja. A szervezők a hozzáférhetőségre is nagy hangsúlyt fektetnek. A hallássérült látogatók számára a bőrze teljes nyitvatartás idejében jeltolmács áll rendelkezésre. A látássérült emberek számára pedig hangos térkép készül. A rendezvényen való részvétel és az összes program ingyenes. Szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvénysorozatot nem csak Budapesten, hanem országszerte is a határon túl is megtartják. A szervezők több mint 300 ingyenes programot kínálnak, köztük koncerteket, kiállításokat, irodalmi esteket, templom és város történeti sétákat, múzeumi tárlatvezetéseket, családi programokat és nyitott templomok eseményeket. Az idei fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál programjában idén is jelentős helyet kap a zene. A klasszikus zene mellett egyházzenei művek, kórusok, orgonakoncertek, kortárs szerzők művei és könnyedebb akusztikus produkciók is szerepelnek. A budapesti programok között több ismert zeneszerző művei is megszólalnak. Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Vörösvári Márton hegedű koncertjét hallgathatja meg a közönség. A műsorban Johann Sebastian Bach több műve is helyet kap. Ugyancsak szeptember 19-én lesz a Lélekszabadsága című koncert a Fasori Református templomban. Berényi Zsuzsa hegedű művész és Teleki Miklós zongora művész Beethoven egyik legismertebb kamarazenei alkotását, a Kreutzer szonátát adják elő. A Szent László templomban Mozart D-dur Missa brevis című műve is elhangzik, a Szent Mizsel zenei programjában Bach és Händel művei is szerepelnek, a közreműködők között pedig énekművészek, kórus és a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai is megtalálhatóak. Közben újabb kolotkó szobrot loptak el, a Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett a fővárosban. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből, a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű a sárkány és Bőrében, valamint a Magyar sárga, vagyis Lisa Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került elő. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Ennyin emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
0: Időjárás.
1: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük, összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt, az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezek. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kiselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krul című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Hey!

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tisztelek majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem!
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
8: Minden kész.
7: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
7: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
10: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
11: Volkswagen.
12: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
13: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
14: Esős, hűvös időre számíthatunk, kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat. Jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy nagyon fontos és nagyon klassz program hétvégére tessék jegyezni a dátumot. 2026. szeptember 13. holnap után most vasárnap szívünk napja újra. Erről is ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével, aki nem mellesleg a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, valamint természetesen a Szívünk Napja rendezvényhez kötődően maga a főszervező. Doktor úr, köszöntöm és köszönöm szépen, hogy ránk ér.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Beszéljünk a rendezvényről, beszéljünk a rendezvénynek a programjairól, de leginkább arról, hogy miért fontos, hogy meglegyen a Szívünk Napja. Mire hívja fel a figyelmet, és miért olyan fontos erre odafigyelnünk?
2: Hát tulajdonképpen ugye, amikor ez a bizonyos Szívünk Napja, ezt Bájasz de Luna professzor kitalálta több mint 20 évvel ezelőtt, akkor pont az volt a lényeg, hogy hogy a lakosság, az átlagember számára a megelőzést, a prevenciót úgy helyezzük a kardiológusok gyakorlatilag fókuszba, hogy ez közérthető legyen, és közérthető módokon történjen és valósuljon meg ugye a megelőzés. És hát tulajdonképpen azóta is ezt évente megrendezzük, ezt a programot, tehát minden évben van Szívünk Napja, és azt gondolom, hogy egy olyan országban, ami egyébként hasonló az európai országok nagy részéhez, ahol a szív-érrendszeri betegségek, illetve az ehhez kapcsolatos halálozás, megbetegedési arány az ugye nagyon magas, és nem is csak a, ugye tudjuk, hogy a krónikus betegségek azok nyilván ezekben a fejlett társadalmakban ugye előtérbe kerülnek, ahogy ez minden úgy megszokott történni, de Magyarországon tudjuk, hogy ebből a szempontból hát kiemelkedő, ilyen rossz helyen vagyunk sajnos, ez sajnos tény, és ugye a halálozásnak közel fele szív-érrendszeri problémával kapcsolatban következik be, tehát egy ilyen országban nyilván ennek még inkább hangsúlyt kell adni, és hát ugye ezt Magyar Kardiológusok Társaságának a törekvése az, hogy ezt minden évben tulajdonképpen a lakosság tudtára hozzuk, és ezáltal lehetőséget teremtsünk arra, hogy azok a betegségek, amikről az előbb beszéltünk, és amik az életünkbe kerülhetnek hosszú távon, ha nem foglalkozunk velük, ezeket megelőzzük, vagy elé menjünk, vagy legalábbis mindent megtegyünk azért, hogy ne következzen be. Ugye, amit tudni kell, minden évben, és hát egyre inkább ugye afelé megyünk, hogy ez nem is egy nap, hanem egy hét, ami szeptember végén valamelyik hét, most mi ezt ugye szeptember 13-ára tettük, és a múzeumkertben lesz ez a bizonyos esemény. Ennek a hétnek, illetve hát nálunk ennek a napnak a fő üzenetei, az a következő 5 üzenet ebben az évben, ugye a mozgás fontossága. A mozgás, tudjuk, hogy a szív-érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából kitüntetett jelentősége bír. Amikor mozgásról beszélünk, akkor, és most az összes ilyen rendezvénynek ennek is az az egyik fő üzenete, hogy ne gondoljunk valami olyan sportra, vagy valami olyan dolgra, ahova úgyse fogunk eljutni. Mozgás lehet a séta, naponta 2 kilométer, tehát 3000 lépésnek a megtétele már bizonyítottan szív-érrendszeri szempontból preventív jellegű, tehát megelőz sok minden. Ugyanez érvényes a kutyasétáltatásra, nyilván az is gyaloglás, ott is megyünk. Ugyanez érvényes például a takarításra, tehát rengeteg olyan fizikai aktivitásra, amit a hétköznapunk során egyébként csinálunk, ezek mind jók, tehát ne ijedjünk meg attól, hogy lépcső van előttünk, lehetőleg használjuk a lépcsőt, föl is, le is, lehetőleg minél többet gyalogoljunk, illetve tehát a mozgáshoz álljunk pozitívan, ez az egyik üzenet. A következő az a táplálkozás, az megfelelő étkezésnek az üzenete. Ugye itt az azt gondolom, hogy nyilván a dietetika, amilyen tanácsadás szintén lesz a Szívünk Napján, az egy kiemelt terület megint, csak nagyon sokféle ugye új eredmény van ennek kapcsán. Ami biztos, hogy fontos betartanunk az, hogy ezek a magas cukortartalmú, egyébként a cukortartalmú ételek, a magas feldolgozottságú ételeknek lehetőség szerinti kerülése, és a rostban gazdag tápláléknak a fogyasztása nyilván egy olyan irány, ami megint csak a szív-érrendszeri betegségek szempontjából megelőzést szolgálja. A következő ilyen téma az a stressz kezelés. Ugye a stressz elkerülés, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha el tudnánk kerülni a stressz, ez a leggyakrabban nem elkerülhető, vagy legalábbis nagyon nehéz, de a stressz kezelés az mindenképp egy olyan új terület megint csak, ami egyébként most jelenik meg talán először, vagy ilyen ennyire kiemelten talán most jelenik meg leghangsúlyosabban az utóbbi évek közül, hogy ezt is próbáljuk meg prioritásként kezelni, tehát hogy lehetőség szerint a stressztől, ha nem is mentesülünk, de tudjunk vele mit kezdeni, mert ez is fokozott szív-érrendszeri betegség bekövetkeztéhez vezethet. Ugye a következő téma az a megfelelő hidratáltság, ez megint csak szinte először jelentkezik így az évek során, tehát ugye a folyadékfogyasztás, ez kifejezetten gyakorlatilag vízfogyasztást jelent, normál csapvízfogyasztást jelent leginkább, illetve adott esetben izotóniás folyadékok fogyasztását jelentheti. Ez megint csak kiemelt jelentőséggel bír most ebben az évben, és hát az utolsó, ami szerintem talán a legfontosabb, és ami a tudatosságra hívja fel a figyelmét, és talán összefoglalja az előzőeket, az úgynevezett ismerd a számaidat. Milyen számokat kell ismerni? Ismerni kell a vérnyomásunkat, ismerni kell a vércukrunkat, a koleszterin szintünket, és én oda tenném mellé a testsúlyunkat. Ugye tudjuk azt, hogy ezek mind olyan tényezők, amiket ma életmódi, vagy hát adott esetben gyógyszeres terápiával, és itt ezt aláhúznám, hogy tudom, hogy nem hangzik jól, de bizony vannak olyan állapotok, amikor nem tudunk a gyógyszertől eltekinteni, és fontos az, hogy együttműködjünk pont a tudatosságnak a mentén gyakorlatilag az orvosainkkal, és hát részben ez az egész, amiről az előbb beszéltem, ez ezt is szolgálja, hogy megértsük, hogy miért kell, mit jelent a prevenció, és megértsük azt, hogy mit jelent adott esetben az, hogy a vele született adott esetben nem korrigálható rizikófaktoraikon túl, amik vannak a korrigálható rizikófaktorainkkal, tudjunk mit kezdeni a saját érdekünkben.
1: A vendégem professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettese, a Szívünk Napja rendezvény főszervezője és a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is egyben, akivel a hónap után megrendezésre kerülő Szívünk Napja rendezvényről és annak a fontosságáról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Holnap után vasárnap, szeptember 13-án újra Szívünk napja rendezvény. Erről és ennek kapcsán beszélgetek mai vendégemmel, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével, egyben a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével és a természetesen a Szívünk napja rendezvény főszervezőjével. Egy fontos újabb kérdés. Mit tehetünk meg annak érdekében, hogy a gyerekeket már erre az öngondoskodásra, szívgondoskodásra neveljük?
3: Én azt gondolom rengeteget, és nagyon jó a kérdés, mert hogy valóban nyilván sokkal nehezebb egy már kialakult felnőtt szokásrendszert megváltoztatni, ugyanakkor az is tény, hogy talán ott vannak azok az élmények, azok a negatív élmények adott esetben, amelyek fölhívják a figyelmet arra, hogy változtatni kell. De nagyon, tehát a kérdésre válaszoljak, ugye gyerekkortól kezdve azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi kultúra, amelyikben például ugye az édességgel jutalmazunk, például az étellel jutalmazunk, ugye nem kellőképpen a mozgást nem kellőképpen erőltetjük, ezek mind olyan dolgok, amik bizony gyerekkortól kezdve már negatívan hathatnak ránk, és ha van erre genetikai hajlamunk, akkor például ennek kapcsán rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Tehát pont azért fontos az, hogy gyerekkortól kezdve a táplálkozással, a mozgással, adott esetben a stresszkezeléssel ugye tisztában legyünk. És nagyon fontos, nagyon jó a kérdés, ugyanis van még egy nagyon fontos terület, amit ugye fogunk csinálni. Nyilván itt a Szívünk napján a szűréseken nagyon komoly hangsúly van, és amit az előbb mondtam, vércukor, koleszterin, illetve vérnyomás és számtalan egyéb paramétert is fogunk ugye ingyenesen szűrni, de ezen kívül ugye mi van akkor, hogyha nem is mi, de hát mi is, vagy valamely embertársunk bajba kerül, hogyha esetleg ugye egy hirtelen szívhalálába, ha összeesik az utcán, és a másik fő fókusza ennek a Szívünk napjának, a Magyar Resuszcitációs Társasággal, ők az újraélesztéssel foglalkoznak, illetve a Magyar Mentőszolgálattal együtt ugye az újraélesztésnek az oktatása, illetve a kihangsúlyozása. Ezzel kapcsolatban reggel 10:30 körül lesz egy flashmobunk a múzeum előtt tulajdonképpen, ahol arra próbáljuk felhívni a figyelmet egy rosszul lét kapcsán a bemutatásával annak, hogy mit kell csinálni pontosan, és hát igyekszünk ezt egy ilyen nagyjából 4 perc alatt megvalósítani, ahány percünk egyébként valóban rendelkezésre áll arra, hogy mondjuk egy embertársunk életének a megmentésében esetleg közreműködjünk, ha tudjuk ugye, hogy mit kell csinálni. Tehát lesz egy ilyen, nagyon fontosnak tartjuk, és hát egyre fontosabbnak, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ha egy ilyen esemény van, akkor nekünk, aki ott van, azért kell cselekednünk, mert az embertársunknak 10%-kal csökken minden percben a túlélési esélye. Tehát egy nagyon feszített tempót kell ilyenkor magunknak is diktálni, ha egy ilyen esemény bekövetkezik, és ebben szeretne segíteni még egyszer ez a három nagy társaság, ugye a mentőszolgálat, a Resuszcitációs Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága, hogy ha egy ilyen helyzet van, akkor tudjunk a helyzettel mit kezdeni.
2: A műsor vendége volt professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológia tanszékének tanszékvezető helyettese, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, és nem utolsó sorban a most vasárnap holnap után megrendezésre kerülő Szívünk napja rendezvény főszervezője. Természetesen érdemes a Szívünk napja 2026-ra rákeresni az interneten, ott vannak a programok, és mindenkinek javasoljuk doktor úrral együtt, hogy menjen, nézzen ki, edukálja magát, a gyerekeket, illetve az időseket is vigye. Mindannyiunknak nagyon fontos ez. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Manna FM.
1: Argyelen Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: 1787. szeptemberében írták alá az Egyesült Államok alkotmányát, ami nem csak az Egyesült Államok, de a világ számára is egy nagyon jelentős időpont, és egy nagyon jelentős okmány. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának a rövid történetére beszélgetünk most egy kicsit, ugye ez a Constitution of the United States of America, vagyis az ország jogrendjének a legfőbb jogforrása. Az alkotmányba foglaltak adnak alapot az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának a működéséhez, meghatározzák a kormányzat, az egyes tagállamok és a polgárok viszonyát is. Szövegét a pennsylvániai Philadelphiában fogadták el 1787. szeptember 17-én egészen pontosan. A ratifikációjára az azt követő években minden államban szépen rendben sorra sor került. Összesen 27 alkalommal módosították az USA alkotmányát, az első 10 alkotmány módosítás a Bill of Rights nevet viseli, ezen a néven ismert, és a felépítését tekintve áll preambulumból, 7 cikkeiből, és az előbb említett 27 alkotmánymódosításból. Ez a dokumentum a történelem legrégebbi alkotmánya, amely még ma is hatályban van, ha nem számoljuk Massachusetts tagállami alkotmányát, amelyet 1780-ban fogadtak el, és szintén ma is hatályban van. Az alkotmány a konföderációs cikkelyek helyébe lépett, és azokat jelentősen továbbfejlesztette. A cikkelyek fő hibáját az alkotmány kijavította. Tudniillik, hogy az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának kezében nem volt megfelelő hatalom a törvények betartatására. 1787. február 17-ére a kongresszus összehívott egy gyűlést, ami csúszott, de aztán végül 12 állam részvételével májusban a kongresszus összeült, hogy a cikkelyeken változtasson. A végső megoldás a dokumentum újraírása lett, és ez a dokumentum már ténylegesen az alkotmány volt. 1787. szeptember 17-én a dokumentum elkészült, és miután 1788. június 21-én az életbe léptetéshez szükséges több 13 államból 9-ként New Hampshire is aláírta, 1789. március 4-én hatályba is lépett az Egyesült Államok alkotmánya. 1786, és akkor most egy kicsit visszaugrunk az időben, ennek az évnek a szeptemberében 5 állam küldöttei találkoztak az Annapolis-i konvenció keretében, hogy a kereskedelmi feltételeket javítandó megfogalmazzanak javaslatokat a konföderációs cikkelyek felülvizsgálatára, ugye ez az, amit aztán később átírtak, hogy az imént mondtam. Ezután az államok képviselőit Philadelphiába hívták meg, hogy ott megvitassák, hogyan lehetne javítani a szövetségi kormányzat működésén. Ezután a vita után 1787. február 21-én a konföderációs kongresszus magáévá tette a tervet a cikkelyek revíziójáról. E meghívást a májusi újabb konvencióra 12 állam fogadta el, az egyetlen kivétel Rhode Island volt. A határozat szerint, amely a konvenciót összehívta, az volt a cél, hogy a cikkelyek módosítása célzó javaslatokat megfogalmazzák, a küldöttek viszont úgy döntöttek, hogy egy új alkotmány szövegjavaslatát dolgozzák inkább ki. A Philadelphiai konvenció pedig arról döntött, hogy alapvetően új kormányzati modellt kell kidolgozzanak, amelyet a 13-ból elég 9 államnak jóvá hagynia ahhoz, hogy jogerőre emelkedjen a résztvevő államok számára, ugye? A konvenció nem hivatalos napirendje, főleg James Madison által megfogalmazott Virginia terv volt, ez főképp a nagyobb államok érdekeire helyezte a hangsúlyt, és többek között a következőket javasolta. Erős kétkamarás törvényhozás képviselőházzal és szenátussal, itt jött ugye ennek a kettőnek az ötlete, a törvényhozás által választott végrehajtó elnök, bírói testület életre szóló mandátummal és gyenge hatalommal, illetve a nemzeti törvényhozás vétójoggal rendelkezne az államok szintjén meghozott törvényekkel szemben. A kisebb államok ehelyett a New Jersey tervet támogatták, amely az államoknak egyenlő jogokat adott volna. Bár a 16. cikkely nem ezt az eljárást írta elő, a kongresszus elküldte a javaslatot az államoknak, és meghatározta a képviseleti elveket, mert hogy a kompromisszum kovácsa, visszatérve a New Jersey tervre és a Virginia tervre, Roger Sherman volt, ő azt javasolta, hogy a képviselőházat népesség arányosan válasszák, a szenátusban azonban az államok egyenlő képviseletet kapjanak, és a törvényhozás helyett elektorok válasszanak egy erős elnököt. A rabszolgák helyzetét nem tárgyalta a javaslat, de a népességbe a rabszolgák 3/5-ét is beleszámították, ugyanakkor a szökött rabszolgákat vissza kellett küldeni a szökés helyére. És akkor ugye itt van Ez a bizonyos 16. cikke, ami nem ezt az eljárást írta elő. A kongresszus elküldte a javaslatot az államoknak, és meghatározta a képviseleti elveket, hogy az imént mondtam. És 1787. szeptember 7-én az alkotmányt befejezték Philadelphiában. A záróbeszédet Benjamin Franklin tartotta, egyhangú jóváhagyást kért, holott már eldöntötték, hogy az alkotmány életbe lépéséhez elég lesz 9 állam támogatása, és miután több államban heves vitákat váltott ki a javaslat, az 1788. június 21-i New Hampshire-i jóváhagyással elérték a 9-es határt. Amint erről értesült, a kongresszus megkezdte az előkészületeket az alkotmány bevezetésére, és 1789. március 4-én megkezdte a munkáját az első kormány, amely az Egyesült Államok alkotmánya alapján működött.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma az egyik legnagyobb találmányhoz kötődő legnagyobb emberről lesz szó, ráadásul magyar emberről, az én egyik személyes kedvencemről, Szent Györgyi Albertről. 1893. szeptemberében született Budapesten és Woods Hole-ban, Massachusetts-ben 1986. október 22-én hagyta el a földi világot. Ahogy mondtam, Nobel-díjas, de emellett Kossuth díjas, zseniális magyar orvos és biokémikus, a szülővárosában, a Lónyai utcai református gimnáziumban érettségizett, tehát Budapesten, majd 1917-ben aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, az első világháborúban orvosként vett részt, miközben pedig erősen ellenezte a háborút. A sebesülése után leszerelték, és Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Gröningenben folytatott tanulmányokat szerte-szerte a világban. Nagyon nagy tudásra és fontos tapasztalatokra is szertett a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia és a fizika-kémia terén is. Cambridge-ben F.G. Hopkins professzor biokémiai tanszékén megszerezte a második doktorátusát, ezúttal kémiából, és azután egy évig az államokban dolgozott. Klebesberg Kuno magyar kultuszminiszter hívására visszatért Magyarországra, és 31-től a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Vegyészeti Intézetének volt a professzora, 45-től pedig a Budapesti Tudomány Egyetem orvoskarának biokémia professzora. 1947 végén hagyta el a hazáját, és a Boston melletti Woods Hole-ban folytatta a munkásságát. 47 és 62 között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának volt az igazgatója, 1962-től pedig a Dartmouthi Egyetem tanára lett. 1986. október 22-én távozott el, ahogy azt már mondtam. A 60-as évek elejétől gyakran látogatott Magyarországra, többször szerepelt a rádióban, a tévében. Egy nagyon szókimondó, tréfálkozó professzornak ismerték meg az emberek, és igen népszerűvé vált, és aki kíváncsi egy kicsit jobban Szent Györgyi Albertre, mint ahogy én is, és utána olvas akár a neten, akár könyvekben, akkor bizony bebizonyosodik ez, hogy valóban egy nagyon-nagyon-nagyon jó fejember volt. Nagyon okos, nagyon jó fej, és roppant őszinte. Szent Györgyi Albert legfontosabb tudományos eredményei az 1920-as évek végén jelentkeztek, és akkor most térjünk át erre. A mellékvesében egy C6H8O6 összetételű anyagot talált, amit hexuron savnak nevezett el, ez 28-ban történt. Ezt az anyagot csak nagyon nehezen és igen kis mennyiségben tudta csak izolálni, így aztán nem sikerült alaposabban kivizsgálnia, viszont hazatérte után Szegeden megállapította, hogy a paprikából nagyobb mennyiségben lehet kivonni ezt a bizonyos hexuron savat, így elvégezhette az alapvető kísérleteket ezzel az anyaggal. 1932-ben a hexuron savat a C-vitaminnal azonosította, és mivel korábban már ismerté vált, hogy a C-vitamin egy hiánybetegség, a skorbut ellen igen hatásos, ezért a hexuron savat aszkorbinsavnak nevezte el. Munkásságának köszönhetően aztán a későbbiekben a paprikából nagy mennyiségben lehetett C-vitamint előállítani. A Nobel-díjat odaítélő bizottság 1937-ben Szent Györgyi Albert tudományos eredményeit méltatva azokat hangsúlyozta ki, hogy a biológiai égés folyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terintett felfedezéseiért érdemelte ki a rangos orvosi és élettani nemzetközi tudományos elismerést. Szent Györgyi Albert az izom működésével kapcsolatban is alapvető eredményekre jutott, elsősorban az izom fehérjeinek szerepét kutatta az izom összehúzódásban, a szubmolekuláris vizsgálatok után érdeklődés a rákbetegség, a rossz indulatú daganatok felé fordult, hosszú ideig foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel is. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta 1938-ban, és 1987-ben, egy évvel Szent Györgyi halála után a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvette a nagy tudós nevét. Ez az egészen tömör, fontos tudnivalók csokra Szent Györgyi Albert-tel kapcsolatban, de én azt javaslom, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban belemerülni ebbe, vagy akár a rákkutatással kapcsolatos tanulmányaiba és kutatásaiba Szent Györgyinek, akkor érdemes utána olvasni, mert nagyon-nagyon fontos és érdekes dolgokat írt le, és fedezett fel a rákbetegség, annak kezelése és a C-vitamin bevitel között.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes

0: összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Reklám hangzott el. Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Több 10 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngészés, a net böngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok, és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás, ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Uh-huh. Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja, és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akikről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye itt szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind-mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszín figyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen freak vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit hogyha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok. Ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, ott akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat-e az okostelefonunk, flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
3: Abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR-t. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta, csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogjál olvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárásrendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgatta bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőc használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni. Hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni. Hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek, és mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt, videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra, el kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel, vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné-e elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotó alany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi hercehúrcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is a nagymamákra, nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag a sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magán titok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.

0: Manta.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a

0: Az élelmiszerláncokra és a föld oxigén termelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigén termelnek. Nem látványosak, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel, melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülő szerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Szoktuk volt mondani, hogy a szépség belülről fakad, és ez két irányú történet. Ugye az egyik az a belső szépségre utal, ugye a lelkünk, a személyiségünk szépségére. A másik viszont az, hogy bizony belülről is kell dolgozni azon, belsőleg is kell foglalkoznunk a szépségünkkel, ahhoz, hogy valóban szinten tudjuk tartani az egészséges szépséget, ami azt jelenti, hogyha rendben van a bőrünk, hogyha az ásványi anyag és a vitamin szint a szervezetünkben a megfelelő szinten van, akkor természetesen sokkal könnyebb a szépségápolás is. No, úgyhogy elhatároztam, hogy el fogok mondani csomó olyan ásványanyagot és vitamint, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, például a hajunk, a bőrünk, a körmeink szépségéért. Ez a kovaföld. Őt választottam mára, egy zseniális dolog, a kovaföld, egy zseniális anyag. 15 féle természetes ásványanyagot tartalmaz, ez a magnézium, kálcium, szilícium, dioxid, nátrium, vas, nagyon sok nyomeleme, titán, bor, mangán, réz, cirkónium, és ezek az ásványok egészségesebbé, fénylőbbé teszik a hajat, a bőrt és a körmöket, de ez csak az egyik hatása. 1939-ben egy Nobel-díjas professzor Adolf Buitenant bizonyította be, hogy az élet nem létezhet szilícium-dioxid nélkül. Ugye a könyvében, a Víz és Sóban, amit ebben a percben viszont akkor ezúttal ajánlok is olvasásra, dr. Barbara Hendel jelentette ki, hogy a szilícium-dioxid a legfontosabb ásványi anyag az emberi egészséghez. Na de akkor most, ami a szépséget illeti, az is nagyon fontos a kovaföldel kapcsolatban, hogy a vizsgálatok nem találtak káros mellékhatást túl nagy mennyiség használatával sem. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ami a biztonságos ebből a szempontból a környezetre, a kedvencekre, a háziállatokra, az emberekre tiszta üledékes rétegből nyert, és az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Hogy miért érdemes használni a kovaföldet? Hát kérem szépen, az egyik leghatékonyabb szépítőszer, haj, bőr, köröm, amit már az imént említettem, ennek a tápláléka tulajdonképpen a kovaföld, de emellett még nagyon fontos az is, hogy tulajdonképpen a sejtmegújításban van neki a kovaföldnek nagyon nagy szerepe. Megerősíti a szövetek szerkezetét, elengedhetetlen a csontképződéshez, a fogak erősségének a biztosításához, az ízületi porcok rugalmasságának a megőrzéséhez. Nagyon-nagyon ritkán hallani ezt a hialuronsavról, a kollagéről, ezeknek a pótlásáról. Például nagyon-nagyon sokat beszéltünk már mi is, nagyon sokat hallani ezt szakértőktől, de hogyha arról beszélünk, hogy az ízületi porcok rugalmassága sosem kerül szóba első körben, a kovaföld pedig nagyon jelentős hatása van. A rendszeres fogyasztásának az eredményeként a töredezett haj erősebb lesz, dúsabb lesz, a megereszkedett bőr feszesebbé válik, a körmök erősödnek, a haj gyorsabban nő, és aztán még ott van további hatásként, ugye az ízületi porcok rugalmasságának a megerősítése, fejlesztése, a sejt megújítás, ami azt jelenti, hogy nem csak a szövetek szerkezetét erősíti meg, hanem egyenként a sejtekét is, tehát a sejt membránt, a sejt héjat is képes erősíteni. A további hatások között ott van még, hogy ez a milliónyi kovaföld hengerecske, hogyha nagyon-nagyon-nagyon pici részeket vizsgálunk, akkor ezek ilyen kis hengerecskék, ezek keresztül jutva a vékony és a vastag vélen konkrétan ledörzsölik a bélfalakat, mint egy mini természetes kis ráspoly, úgy tudja a bélbolyhok közül a letapadt felesleges ott pangó anyagokat ledörzsölni. A rendszeres szedést követően a bélfal megtisztulhat a káros nyáktól, aminek eredményeként a tápanyagok sokkal jobb hatásfokkal szívódnak fel, sokkal egészségesebbek leszünk, érezni fogjuk, hogy energikusabbak vagyunk, jobb a kedvünk, jobban alszunk, mert hogy a bélrendszerben, a béltraktusban a lerakódás az megszűnik, ugye kitisztul onnan szépen, ami csak visszamérgezi gyakorlatilag a szervezetet. Úgyhogy ezzel plusz energiát biztosít. Érdemes időről időre emiatt aztán kovaföld kúrát végezni, ez lehet kovaföld tartalmú kapszula, vagy a port, a kovaföld port vízben feloldva meginni. Ajánlott egy pupozott teáskanálnyi, ez nagyjából 4 g, kovaport a vízben elkeverni, és a felszívódását elősegítendő C-vitaminnal együtt fogyasztani. Egyes tapasztalatok szerint a leghatásosabb mindez este, lefekvés előtt, ekkor érhető el hosszú távon a legjobb méregtelenítő hatás, de a napi 3-szor étkezés előtt fogyasztva is hatásos. Nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jót tesz, egyre gyakoribbak a kovaföld tartalmú kozmetikumok is, és ajánlott még a kovasavban gazdag ételek fogyasztása, ez az árpa, a burgonya, a köles és a zab, tehát köles, zab, árpa, burgonya. Az a nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy nyilván étkezés során és étkezéssel nem tudjuk bevinni ezt a megfelelő mennyiséget, viszont kapszula vagy kovaföld por formájában viszont igen, érdemes kipróbálni, úgyhogy hajrá kovaföldre fel!

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy nagyon finom görög receptet fogunk elkészíteni, és egy görög ételt fogunk elkészíteni, egy görög receptet fogunk megtanulni. Ugye kint a klasszikus, az a görög saláta, meg a muszaka, meg a szuflaki, és hogyha az édességeket nézzük, akkor sok minden finomság van. De itt van ez a bizonyos görögös tejpita, ami annyira elképesztően finom, hogy tényleg szinte abba hagyhatatlan. Ez az a desszert, ami olyan nagyszerű, amilyen egyszerű, ráadásul azon kevés receptek közé tartozik a Street Kitchen szerint is, amit sokkal könnyebb elkészíteni és gyorsabb elkészíteni, mint kivárni, hogy el lehessen fogyasztani. Kell hozzá egy liter 2,8-as tej, 3-5-öset is használhatsz, hogyha igazán sűrű és olyan telt ízt szeretnél. 20 deka porcukor, 10 deka gríz, azaz búzadara, egy teáskanál fahéj, 3 darab tojás, 1 darab citrom, egy csipet só, 40 g keményítő és 10 deka vaj. A tepsi kikenéséhez kell még plusz egy kis vaj és barna cukor, mert hogy alá fogjuk szórni. A süti tetejére, vagyis a tejpite tetejére kell még 50 g barna cukor, egy evőkanál fahéj és 50 g méz. Javaslom, hogy ez finomítatlan barna nátcukor legyen, ne csak egy színezett barna cukor. A tálaláshoz pedig simán porcukor kell. No, hogyan készül ez a bizonyos görögös tejpite? A tejet és a porcukrot közepes lángon felmelegítjük, vigyázni kell, hogy ne égjen oda a tej. Amikor már elolvadt a cukor, ez viszonylag hamar megtörténik, hiszen porcukorról van szó, nem kristálycukorról, akkor a búzadarához hozzákeverjük a fahéjat, hozzáadjuk a felvert tojásokat, csomómentesre keverjük, belereszeljük a citromhéját, mindig kezeletlen héjú citromról beszélünk ilyenkor pláne, belefacsarjuk a levét, és hozzáadjuk a sót. Amikor a hőkiegyenlítés történik, akkor az azt jelenti, hogy átszedünk egy kanállal a cukros tejből, elkeverjük és visszaöntjük a lábosba az egészet, a keményítőt kikeverjük pár kanál vízzel, és ezt is a lábosba öntjük. Folyamatosan kevergetve pár perc alatt besűrítjük, a tűzről lehúzzuk, hozzáadjuk a kockára vágott vajat, összekeverjük, és egy kivajazott barna cukorral kiszórt sütőtába vagy jénaiba öntjük a masszát, elegyengetjük, a tetejét megszórjuk fahéjjal, pontosabban fahéjjal elkevert barna cukorral, csurgatunk rá egy kevés mézet. 180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük, majd kivárjuk, míg teljesen kihűl. Ez nagyjából 2-3 óráig is eltart, de mindenképpen meg kell várni, hogy kihűljön, mert úgy az igazi, addig nem lehet felvágni. Amikor teljesen kihűlt, akkor felkockázzuk, porcukorral meghintve tálaljuk, és igazából, hogyha valaki szereti az extrát, akkor ilyenkor még, figyeld, vagy egy kicsi, ez már csak az én módszerem, kicsi mézzel megcsurgatod, vagy mézzel plusz egy kis sűrített tejjel megcsurgatod. Elképesztően finom, tényleg nagyon-nagyon finom, és azt is érdemes tudni, hogy ez hidegen is tök finom, és az a fajta ragacsos, csucsmás, finom, bőséges édesség, ami benne van minden görög süteményben, az ebben is benne lesz. Valami mesebeli, az íze, az állaga, imádni fogjátok, mindenképpen érdemes elkészíteni, a gyerekek is nagyon szeretik, és ilyenkor hűtőhidegen nyáron kifejezetten extrém finom. Ugye?

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Szerintem a legtöbbünk azt gondolja, hogy a használt teafilter a szemét. És legtöbbször ott is végzi a használt teafilter a szemétben, pedig egy csomó házi praktikához nagyon hasznos tud lenni. Például kiváló szaktalanító. A kézzel pedig csodát művel. Például, hogyha fokhagymát, hagymát vagy halat pucoltál, akkor miután befejezted a főzést, csak át kell dörzsölni teafilterrel az ujjaidat, a kezedet, utána kezet mosni szappannal és meleg vízzel, és kész. Vagy ezt figyeld, a bútorokat, igazi fa bútor, nem a bútorlapos bútorra gondolok, bútorokat parkettát gyönyörűen természetes módszerrel lehet tisztán tartani és fényesíteni, és ez a megoldás ott van a kezedben, a kétszer kifőzött teában például az úgynevezett tanin extra fényt tud adni a bútornak és a fa dekorációnak, úgyhogy a bútorok tisztításánál végső simításként 4 liter fővő vízbe beleteszünk 5-10 használt teafiltert, és ezzel áttöröljük a bútorokat, a kapott teával áthitatott tiszta rongyal kell áttörölgetni őket. A növények természetes táplálásához is remek a használt teafilter, pont úgy, mint a kávézac, mert tartalmaz olyan tápanyagokat, amik gyönyörűen segítik a növények fejlődését. A kávézac cselsavtartalmának, savtartalmának köszönhetően kiváló a savas talajt kedvelő növényeknek, mint például a paradicsom, a répa, a rózsa vagy a rododendron. A tea kevésbé savas, így például a nem túl savas talajt kedvelő növények belső táplálására is hasznos. Virágöntözés előtt bele kell önteni egy használt teafilter tartalmát az öntözőbe, vagy magára rá a földre, és így a tea részecskék anélkül fogják táplálni a növényeket, hogy savassá tennék a földjüket. De hogyha szereti a savasságot a növény, akkor rajta lehet hagyni a teafiltert, a kibontott teafiltert is. Amúgy pedig csak az öntözőbe szórjuk bele a beáztatott, már korábban beáztatott teafüvet. Aztán a használt teafilterből akár házi arcradírt is készíthetünk, ehhez bele kell tenni a filterben lévő tealeveleket egy tálba, hozzáadni egy teáskanál mézet, alaposan összemancsolni, keverni az egészet, és ezt a kapott masszát óvatos, körkörös mozdulatokkal bedörzsölni a bőrünkbe, rajta hagyni szépen maszkként 5 percig, és aztán langyos vízzel leöblíteni. Gyönyörű lesz utána a bőröd, majd meglátod. Például, hogyha valakinél túl szagos a hűtő, ugye benn marad a kaja, ereszt a doboz, nem olyan jól záródik a műanyag doboz, hagyma van a hűtőben, gomba van a hűtőben, bármi pörkölt van a hűtőben, erős szaga van, gyönyörűen lehet illatosítani például a hűtőt, sőt a szemetest is. Felnyitjuk a szemetest, beleszórjuk a tealeveleket a szaktalanítani kívánt helyre, és más kritikus pontokat is, például a hűtőt. Ha néhány használt teafiltert elhelyezünk egy tálkába, betesszük a hűtőbe, gyönyörűen elnyeli a szagokat. Egyébként egy társó ugyanezt megteszi. A zsíros edényeket is gyönyörűen ki lehet tisztítani vele. Például a vastag zsírréteket naphosszat tartó sikálást szépen elhagyhatjuk, mert beáztatunk egy teafiltert, és utána kezdjük el súrolni. Aztán például, hogyha a kertünket szeretnénk táplálni, ha már beszéltünk erről, akkor nem csak a teafilter a hasznos, és akkor gyorsan itt még álljunk meg néhány mondatra, hanem bizony a narancs, és a tojáshéj is, mert ezekkel az apró trükkökkel tényleg gyönyörű édenkerté változtathatjuk a saját kiskertünket, vagy a teraszunk növényeit. Ugye a tavaszi hónapok remek alkalmat teremtenek arra, hogy élvezhessük. Például a narancsból, vagy a citromból facsart limonádét, aztán érdemes odafigyelni arra is, hogy a felüdülés után, vagyis amikor megittuk már a finom üdítőt, a limonádét, ne dobjuk ki a szemétbe a citrusfélék héját, mert gyönyörűen ellátják a talajt tápanyaggal, de ami még fontosabb, hogy a kártevők ellen. Például a citrusfélék, narancs, grapefruit, mandarin, citromhéja többek között ként magnéziumot és kálciumot tartalmaz, és ezek mind igen jót tesznek a kerti talajnak. A megszárított és finom porrá őrölt héjakat bele kell közvetlenül dolgozni a talajba, vagy csak odaszórod a növény töve köré, és meglocsolod. A tojáshéj összetörve odaszórva a növény tövéhez szintén remek tápanyagforrás. És hát ott van ugye a teafilter, amiről már beszéltünk, ami gyönyörűen tudja enyhén savassá tenni a növényeket.

A 98 pontot Manna FM, Manna közének az állatbarát rovatában. Ma kutyások, tessék figyelni, arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk beadni a finnyás kutyusoknak a táplálékkiegészítőt, étrendkiegészítőt, vitamint. Hát ha finnyás a kutya, akkor sokszor az is gondot okoz, hogy a szokásos saját kis eledelét megegye. A színes, szagos, gyógynövényes táplálékkiegészítőkkel és vitaminkészítményekkel az ember már szinte meg sem mer próbálkozni. Ha nem eszi meg a májas prémium tápot, akkor nyilván a spirulina alga sem fog lemenni a torkán, gondolná az ember. Szerencsére nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, hogyha ilyen a kutyus, és számíthatunk mások tapasztalatára, ahogyan ezt a kutyabarát.hu is írja. Úgyhogy itt van néhány tipp a siker érdekében, amit hasonló finnyás kutyás gazdik gyűjtöttek össze. Fontos azonban, hogy különbséget kell tenni a finnyás és az étvágytalan kutya között, hogyha a kutya az utóbbi kategóriába tartozik, annak egészségügyi és mentális okai is lehetnek, úgyhogy kezdjük ezt most egy állatorvosi kivizsgálással, hogyha a kutya finnyás vagy válogatós, és túl vagyunk már az állatorvosi kivizsgáláson is, baj nincsen, akkor csak arról van szó, hogy bizonyos ételeket nem eszik meg, másokból pedig jó étvágyal falatozik. Nyilván ez ízlés dolga is lehet, hiszen mi sem szeretünk minden ételt ugyanúgy. Érdemes lehet ilyenkor elkezdeni kísérletezni, hogy melyek azok az ételek, amelyeket a kutya igazán szeret, és aztán ebbe belekeverve kínálni az új ízű, új extra állagú és szagú kiegészítőket, étrend és táplálék kiegészítőket. A májkrém és a halolaj erős illata miatt elég jól fedi el az erősebb szagú kiegészítőket, mint például a gyógynövények vagy az algák. Elkeverjük szépen a port, mondjuk az algaport vagy a spirulina port egy kis májkrémmel vagy egy kis lazacolajjal, és így tesszük rá vagy bele az eledelbe. Az édesebb ízű vagy édesebb szájú kutyáknak, akik az édesebb ízeket szeretik, a mogyoróvaj vagy a banánpüré lehet a befutó, bár ezeket a szagokat kevésbé tudja, vagy ezek kevésbé tudják elfedni azokat a szagokat, viszont nagyon-nagyon szeretik a kutyák a mogyoróvajat, úgyhogy ha hatékonyan be tudjuk fedni vele azt a bizonyos táplálékkiegészítőt, vagy étrendkiegészítőt, vitamint, akkor hip-hop bekapja a kutyus az édesebb ízek kedvelőjének, tehát ez a segítség, de tuti befutó lehet még érdekes módon a natúrjoghurt. Ez is gyakori javaslat szokott lenni, de fontos tudni, hogy a tejtermékek bizonyos kutyáknál okozhatnak gyomorpanaszokat, tehát nyilván ez ki van lőve annál a kutyánál, aki alapból nem ehet tejterméket. A porállagú kiegészítőt belekeverjük a joghurtba, hogyha mégis ehet a kutya, és akkor szépen rátesszük az eledelre, vagy belekeverjük az eledelbe, és így a legbiztosabb, ahogy elérjük az eredményt. Naturnövényi joghurtot, vagy laktózmentes joghurtot érdemes választani a biztonság kedvéért. Talán meglepő az is, hogy az olívaolaj és a rozmarin kombinációja az, ami tényleg és konkrétan csodát művelhet a finnyás kutyákkal. Ez tényleg nagyon meglepő, és mégis működik. A rozmaring egyrészt önmagában is egészséges és gyulladás csökkentő hatású, másrészt kutyatápokban gyakran előfordul tartósítószerként, ezért ismerős lehet a kutyának, tehát nem tűnik neki egy idegen új szagnak, úgyhogy egy csipetnyi rozmaringgal és egy kevés olívaolajjal keverjük el a kiegészítőt, így tegyük rá vagy bele az eledelbe, és innentől kezdve működik a dolog. Szerintem ezek a fenti ötletek kombinálva is alkalmazhatók, arról nem is beszélve, hogyha az ember otthon elkészít saját készítésű kutyakekszet, jutalomfalatot, akkor abba is bele lehet adagolni például a spirulina port, akár a barna vagy a zöld algaport, és így tulajdonképpen már meg is vagyunk azzal, hogy valahogyan ezt beadjuk neki. Aztán természetesen el lehet készíteni a kutyának olyan jutalomfalat golyócskákat, ami úgy készül, mint egy nyers gyümölcsgolyó, mint egy kókuszgolyó, nem kell sütni sem, és ebbe is ugyanúgy belerakhatunk egy kis édesburgonyát, vagy sült sütőtököt, zappelyhet májkrémet, és a közepébe belerakni azt a kis étrendkiegészítőt, táplálékkiegészítőt, vagy algaport, amit beszeretnénk adni a kutyának, örömmel meg fogja enni egészségükre.

0: kanapé. Manna FM.
1: Argyelen Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autódarú, Kossvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
4: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk, kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában.

0: Kovácsában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében két civil életét vesztette, hárman megsebesültek. Volgograd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket. Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
1: Zenei finomságok.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.1 FM zenei finomságai között egy igazi kincs, az Erasure, akik stílus teremtettek táncban, öltözködésben, és hát természetesen a zenéjükkel is, de leginkább a tiszta szeretetről és szerelemről, annak felvállalásáról szóló zenei szövegeikről és az ehhez kapcsolódó zeneiségről. Nagyon érdekes egyébként, ezt talán már a múltkor említettem, hogy szerintem a Bros, ugye Matt Loganék, Greg Loganék róla másolták a külsejüket. Tehát Vince Clark, amikor összehozta az Erasure-t, aztán később egyébként a Depeche Mode-ot nem mellesleg, akivel Martin Gore-ral egyébként a Depeche Mode-ból fel is vette a kapcsolatot, úgy 10 évvel ezelőtt, és vele is elkezdtek újra együtt működni, mint ahogy egyébként az Erasure is. De a nagy klasszikusok azok mégiscsak a 80-as évekből származnak. A 80-as évek közepén volt az Erasure igazán dübörgő sikerben. Például, amikor a Delamere Forest Parkban felléptek Cheshire-ben 2011. július 7-én, akkor az egy óriás siker volt. Tehát ugye akkor álltak össze és csináltak új muzsikákat együtt, de a stílusteremtés az kétségtelenül hozzájuk kötődik, nem csak az Erasure muzsikáját tekintve, hanem a Depeche Mode muzsikáját tekintve is. A New Wave irányzathoz soroltatik egyébként ez a brit zenekar, 85-től működtek ők, először Londonban, aztán később az Egyesült Államokban is. Érdemes tudni a New Wave irányzatról azt, hogy új hullámnak neveztük itthon, ugye? Ami egy olyan igazából rockzenei műfaj, tehát azért az érdekes, hogy ahhoz a fajta könnyű zenei stílushoz kapcsolják, ami a második világháborút követő politikai feszültségek korában tört utat magának. Ott volt szükség arra, hogy a zenén keresztül ki tudják adni magukból az emberek a feszültséget, ezért született meg a rockzene, ami egy egész kulturális forradalmat indított el, és ebből nőtt ki aztán később a 70-es évek végén a New Wave, vagyis az új hullám zenei stílus, ami aztán az Erasure szempontjából egyébként összekapcsolódott tulajdonképpen a 80-as évek közepéig virágkorát élő zene a punk műfajhoz is, valamint a punk műfajból is eredeztetik, nem csak a rockzenéből, ami ugye szintén fontos volt abban az időszakban, mert ez is egy mozgalom volt. Pont úgy, mint a rockzene. 74-75 táján alakult ki, olyan együtteseknek köszönhetően, mint a The Ramones, a Sex Pistols, a Damned és a Clash. És ez a fogalom, mint punk, használható azokra a zenei szinterekre is, amik aztán ugyan később jelentek meg, de hasonló alapvető jellemzőkkel rendelkeztek. Természetesen ide társítják még a rock'n'rollt, a ska-t, a reggit, a popot, a modot, az elektronikus zenét és a funkot is, hogy mindegyikből egy pici morzsa, kisebb vagy nagyobb morzsa, a daltól függően éppen, amit hallgatunk, megjelenik ebben. Egyébként, amit most meghallgatunk a Erasure-től, a nagy klasszikus tőlük a Stop, amiben szintén úgy táncolnak, mint általában a klipjeikben, általában a ruházatok is ugyanaz a klipben, fehér póló, farmernadrág, fekete bőröv, farmernadrág általában Levi's 501-es, vagy Levi's, bocsánat, fölhajtva a szára, kilátszik a fehér zokni, és én krumpli óru, általában Doc Martens fasaltorú cipőben voltak. Ezt koppintotta le annó ugye a Bros, és csinált egyébként egy másik popzenei stílust. A koppintás ebben az értelemben most jó értelemben kell érteni, tehát hogy nem lopás volt, hanem inkább sokkal inkább egy tisztelgés előttük. Az új hullámzene, mint történet, nagyon fontos eredetileg. Seymour Stein, a Sire Records vezetője kötődik és köthető hozzá, mert hogy ő alkalmazta először a New Wave kifejezést, amit nagyon szépen képviselt abban az időszakban például az Erasure, és például Vince Clark másik csapata, ugye a Depeche Mode is. Mondhatjuk azt, hogy a fontosabb elődök és irányzatok között ott vannak a New Wave úttörők, például az Adam and the Ants, Elvis Costello, vagy a The Pretenders, vagy a Police is annak számított, de a Talking Heads és a New Wave úttörői közé soroltatik, és ezekből a hangulatokból, zenékből, fontos társadalmi üzenetekből nőtte ki magát az Erasure is, és a Stop című dal kifejezetten, gyönyörűen és ikonikusan példázza és mintázza és közvetíti azt az üzenetet, amit ez az egész éra, ez a szcéna, ez a stílus üzenni akart az embereknek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak akkor volt létjogosultsága bizony, hanem most is nagyon erősen. Erasure és a Stop itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most az óriási sikerű Barbie című filmnek. Az egyik betétdala jön, az a betétdal, ami többször is megjelenik a filmben, megerősítve ezzel a filmnek az üzenetét. A dalnak a címe Closer to Fine. Az előadók pedig Brandi Carlile és Catherine Carlile, akik tulajdonképpen arról énekelnek ebben a dalban, hogy meg kell tanulnunk odafigyelni arra és megelégedni azzal, amilyenek vagyunk, azzal, amink van. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy megtaláljuk a békét és az elégedettséget az életünkben azáltal, hogy elfogadjuk a benne rejlő bizonytalanságot, bonyolultságokat és a tökéletlenséget. Ez adja a leglényegibb részét ennek a dalnak, és ezért kötődik erőteljesen a Barbie című filmnek a mondani valójához, ami ugye a kezdetben úgy tűnik, hogy létezik egy olyan világ, erről szól a film, ahol minden csodálatos, mindig süt a nap, lenne a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, a szörfdeszkákon, a nyugágyakban, a bulizós helyeken sokféle, de mindig gyönyörű, tökéletes strandoló gyűlik össze. Mindenki Barbie és mindenki Ken, de még a legtökéletesebb, legrózsaszínebb és szerelmesebb helyen is történhetnek bajok, akkor, amikor az ember rájön, hogy semmi sem lehet tökéletes. Pontosan erről szól Brandi Carlile és Catherine Carlile dala Closer to Fine című, ami, ahogy az imént már mondtam, háromszor is megszólal a filmben. Pontosan emiatt. Ugye az első részben gyakorlatilag a dal elismeri annak a fontosságát, hogy az életet ne vegyük túl komolyan. Belátással éljünk a létezés ellentétes elemei között. Azt próbálja sugallni maga a dal, hogy az élethez való közelítés legjobb módja a könnyedebb hozzáállás. Hogy próbáljunk meg viccet csinálni, néha magunkból is, hogy vegyük észre, hogy azok a dolgok, amiket hiányosságnak vélünk, akár magunkon, akár pedig barátokon, ismerősökön, azok lehet, hogy nem is hiányosságok, pusztán csak egy másik nézőpont, amiben, hogyha belehelyezkedünk, akkor látjuk, hogy itt szó sincs tökéletlenségről, leginkább csak sokféleségről van szó, akár a dolgokat, akár az embereket tekintjük. Aztán a második verszak, ami szintén egy úgynevezett meaning driven, vagyis tartalomvezérelt verszak, mélyebbre megy a sötétség és a világosság gondolatában, és azt is megpróbálja bemutatni magaddal, hogy a félelem hogyan használható pajsként és biztonsági intézkedésként, és hogyan maradunk ezáltal mindig benne ugyanabban a szituációban, azért, inkább a langyosban, mert nem merünk változtatni. Végső soron ez akadályozza a személyes és a személyi fejlődésünket, a személyiségünk növekedését. Tehát a Closer to Fine arról is szól, hogyha kibékülünk az elégedettséget, egy kicsit másképp próbáljuk megértelmezni, és kibékülünk azzal, hogy vannak bizonytalanságok az életünkben, hogy vannak tökéletlenségek az életünkben, akkor egészen más minőségű életet élhetünk, sőt, a bizonytalanságban, és a tökéletlenségben, és a furcsaságokban megtalálhatjuk az élet tökéletességét. Azt, amit a születésünknél fogva megkapunk a jó Istentől is, akár rávilágít a dal azokra a különféle módszerekre, amikkel az ember megpróbál mindenáron tökéletes lenni, de hát az is csak egy szabálynak való megfelelés, és hogyha mindenáron szabályoknak akarunk megfelelni, akkor az, hogyha szépen visszafejtjük, az ugyanígy a félelemből fakad. Ezért érdemes odafigyelni nagyon ennek a dalnak a szövegére is, és ennek fényében akár újra nézni, de legalábbis újra értelmezni a Barbie című filmet, ami igen kritikus egyébként a patriarchális társadalommal, a feminizmussal, a feminista mozgalmakkal, a muszáj szépnek lenned életérzéssel, és azzal a fajta keményen koppan a szó, de szépségfasizmussal, aminek évtizedek óta megpróbálnak megfelelni a nők. Brandi és Catherine Carlile közös dala jön, ez a Closer to Fine, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez az

Egy legenda következik most itt a zenei finomságok között a 98.1 FM-en. Valamilyen romantikus oknál fogva én azt gondolom, hogy ahogyan Eric Claptont és Stinget és David Bowie-t és Mick Jaggert mindenki ismeri, pont ugyanúgy mindenki ismeri, de legalább egyszer az életében hallott már Morrissey-ről, akinek a becsületes neve Stephen Patrick Morrissey. Lancashire-ben született 1959-ben, és egyébként ő egy ír származású angol énekes és szövegíró, és az a dal, amit most játszunk tőle, a Spend the Day in Bed, ez kifejezetten a mai embernek szól, a mai napnak szól, annak, ahogyan rá tudunk ragadni a hírekre, az internetre, a rádióra, a televízióra, hogy minél több friss hírt kapjunk, amiről azt gondoljuk, hogy igaz, pedig, ahogyan Morrissey is megénekli ebben a dalban, és most erről is fogok egy kicsit beszélni, tulajdonképpen ez csak megbetegít, és összenyom, és szorongóvá, és kicsivé tesz, és úgy érzed, hogy semmi beleszólásod a világ sorába, sőt, lassan az életedben sem. Mit tehetsz ez ellen? Például azt, hogy ágyban maradsz egész nap, hogy csinálsz magadnak egy pizsamás napot, ugye mi ezt így szoktuk mondani. A Low in High School című nagy lemezen jelent meg a Spend the Night in Bed című dal, 2017-es a lemez, tehát viszonylag friss egyébként, az 5 év az én szerintem annak számít. A klip is nagyon jól sikerült, egy kicsit, mintha egy ilyen ködös, füstös kiskocsmában ülne Morrissey mellette látni a zenészeket, egyébként Morrissey is azok közé tartozik, ahogyan Eric Clapton és Sting is, vagy mondjuk Steven Tyler, hogy nagyon jól áll neki az idősödés, vagy mint Bruce Springsteen, ugye? Marha jól néz ki a videoklipben is, és az egésznek van egy olyan átható, kedves hangulata, ami azt hiszem, hogy úgy mondanám, hogy az igazságra törekszik. Tehát arra, hogy az ember próbáljon meg a saját világában jelen lenni, és hogyha ez néha egy-egy ágyban töltött nap, amikor pizsamanapot tartunk, magunkra húzzuk a takarót, és csak úgy magunkban létezünk, azzal nincsen a világon semmi baj. Konkrétan a dalszöveg is ezt mondja, hogy ágyban töltöttem a napot, legyél jó önmagadhoz, legalább egyszer legyél jó önmagadhoz, nem baj, hogyha ezt megteszed, be good to yourself, légy jó magadhoz. Nincs eső, nincs vonat, nincs busz, nincs főnök, nincs eső, nincs út, nincs autópálya, nincs semmi, csak te vagy az ágyban. Annyira szépen énekli azt el, hogy hogyan tudja az embert összenyömni a hírek, azok a hírek, amikkel tényleg félelmet keltenek, amivel megrémítenek minket, és konkrétan arra szólít fel ebben a dalban Morrissey, hogy ne nézzük a híreket. Egyébként vidám és lendületes és kedves a dal, tehát biztató, nem pedig egy ilyen befordulós, szomorkodós fejjel nekiülünk a saroknak és úgy maradunk típusú dal, tehát ez nem egy deprimált dal, hanem annak a könnyedségét, jókedvét, kedvességét mutatja meg, hogy milyen hangulatba tudunk kerülni, akkor hogyha nem befolyásolnak minket a hírek, hogyha nem ömlik ránk ez az embertelen mennyiségű információ, ami fele és feldolgozhatatlan. Szóval a dalt Joe Ciccarelli producerte, aki arról híres, hogy olyanokkal dolgozott együtt, mint például a The Strokes, a Beck, a White Stripes, és bár ez eltér, nagyon is eltér Morrissey tipikus hangzásától, mert hogy ezt leginkább a billentyűs hangszerek, az akusztikus gitárok és az örömteli dallamok hajtják, és ezek alátámasztják az ikonikus brit énekes mogorva stílusát, és pontosan emiatt emeli ki a többi dal közül, és lesz egy világító torony a zene és a szöveg, hogy az emberek ne fárasszák magukat azzal, hogy híreket néznek, vagy hogy agyon dolgozzák magukat csak azért, mert azt gondolják, hogy a társadalom szerint ez a normális. Tessék végighallgatni a dal szövegét, tűpontosan és vegy tisztán mondja el a lényeget. A zseniális Morrissey és a Spend the Day in Bed itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között itt van a Kraftwerk, a legendás Kraftwerk, amiről bár van, aki szereti, van, aki kifejezetten nem tud hozzá úgy közeledni, hogy befogadja a saját zenéi közé, mégis, hogyha meghalljuk, akkor valamiért, valamilyen oknál fogva mindenkinek tetszik a Kraftwerk zenéje. Érdemes róluk tudni, hogy ez az érdekes elektronikus darabosság, ez a nyelvükben is megjelenik, és az a dal, amit most meghallgatunk tőlük, a Radioactivity, az pontosan arra való, hogy közelebb tudjuk engedni magunkhoz és magunkba a Kraftwerket, mint zenekart, és mint eszmeiséget, mármint amit ők képviselnek. Ez a dal azért is fontos, mert a Radioactivity az Azonos című albumnak tulajdonképpen a fontosságát az adja, és azért nagyon fontos ez számunkra is, és kell jegyezni a dátumot és az albumnak, a dalnak a címét is, mert innentől kezdve kezdett el angolul is énekelni a Kraftwerk. A Billboard magazin egyik számában is megjelent erről egy cikk annak idején, amikor a rádióban leggyakrabban játszott dalokat sorolták fel Radioactivity címmel, és hát természetesen ez a dal is volt közöttük. A címadó dal, ami azonos az album címével volt, az, amit a Kraftwerk először rögzített, tehát angolul. A legtöbb európai területen, sőt az államokban is kiadták kislemezként. Franciaországban pedig akkor abban az időben az első számú sláger volt, miután egy nagyon népszerű zenei műsor témájaként használták. Tehát elkezdték a Radioactivity-t nem csak a Kraftwerk dalaként játszani, hanem használni például a műsorokhoz főcímdalként vagy betétdalként. Igazából nagyon ügyesen játszik rá a címének a jelentésére, mert Madame Curie-t is említik a dalban. Ő volt az a lengyel tudós, aki az uránsugarak természetét vizsgálva több éven át oldotta és szűrte és kristályosította a több tonna urán hulladékot, miközben folyamatosan radioaktivitásnak volt kitéve. Végül aztán 1902-ben izolált egy 10 gram tiszta rádiumot 8 tonna szurokkeverék ércből. Nyilván nagyon sokszor emlegették az interjúikban Kraftwerkék Madame Curie-t, amikor szó volt róla, és aztán később a Kraftwerk 91-ben a The Mix című albumára újra felvette a Radio City-t. William Orbit és François Kevorkian remixelte tovább a későbbi kislemez megjelenéséhez, és természetesen azért azt is érdemes tudni, hogy még az eredeti nem adott igazából értékítéletet a radioaktivitás biztonságáról, hogyha szabad így mondani. A 91-es verzió kihagyott minden utalást a rádióra, a Stop Radioactivity-nek nevezték inkább a lényeges lírai részt, és további atomellenes dalszövegeket ad hozzá, amely név szerint egyébként Chernobyl, Harrisburg, Sellafield és Hiroshima is, hogyha valahová csatolnunk kell mindezt. A Kraftwerkről pedig érdemes tudni, ami egyébként magyarul erőművet jelent, hogy egy olyan német zenekar, akik világszerte főképpen az elektronikus zenét képviselve olyan úttörő jelleg változtatásokat hoztak létre, és olyan módon művelték az elektronikus zenét, úgy játszottak, és aztán így úgy tudták népszerűsíteni, ahogy senki más nem tudta. Egyébként az elektronikus zene egy olyan gyűjtőnév, mindenfajta olyan zenei műalkotása vonatkozóan, ami zeneipari termék számára is ráhúzható, amiben a hangok generálása természetesen elektronikus technikai eszközök segítségével történik. Sokszor vitatkoznak arról, hogy ahogyan a Kraftwerk muzsikája egyéb elektronikus zenét játszó zenekarok vajon valóban zenét játszanak-e, hiszen ugye itt gépekről beszélünk, és gépek által generált hangokról. A 70-es években ez különösen nagy jelentőséggel bírt, amikor a Kraftwerk indult. A klasszikus zenei képzést kapott tagokból összeállt együttest sokan ismerhetik a dalaik miatt, a Das Model, a Die Roboter, az Autobahn, a Computer Welt, vagy például a Radioactivity, amit most meg is hallgatunk itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu. Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
1: Reklám hangzott el. Esős, hűvös időre számíthatunk. A parlament kedden választja meg az 5 új alkotmánybírót. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük két

0: magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a két évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében két civil életét vesztette, hárman megsebesültek. Volgograd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek, egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
0: Felhős, hűvös idő lesz. Estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna. A következő bőség kosarának szomorú aktualitása van, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a Soproni Winelife borászat tulajdonosa, a Soproni borvidék meghatározó személyisége. Tudjátok, a bőség kosara letette a voksát és leteszi a voksát a kulturált borfogyasztás mellett. Ennek apropóján rengeteg borásszal készült interjú, és még remélem fog is készülni interjú. Tamással 2022-ben ismerkedtem meg, akkor a Balatoni Nyár riportere is voltam. Forgattam vele a televíziónak, és természetesen forgattam vele a 98.6 Manna FM-nek is, itt volt a stúdióban 2022-ben. A következő beszélgetéssel az ő emlékének szeretnénk adózni.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, a mai témánk megint egy kicsikét boros, ugye itt az ősz, itt a szüret, velem szemben pedig Hajdu Tamás, a Wine Life borászat, a Soproni borrégió egyik meghatározó borászatának tulajdonosa, és hát szakembere. Azért mondom, hogy szakember, mert az előbb volt, megtekintette az én portámon az oly sok portára jellemző mini lugast, és látott ott direkt termőt Otellót, amit a feleségem mindig mondta, hogy mikor szedjük már le, és a szakember megmondta azt, amit most meg nem mondta más, mit kell csinálni az ilyen szerűvel, le kell szedni, vagy fönt kell hagyni ilyenkor?
2: Fenn kell hagyni, mindenféleképp hagyjátok fent. Az a lényege, hogy mindig járja meg a szél, és addig, amíg mínusz 6-7-8 fok alá nem esik a hőmérséklet, nyugodtan csipegessétek onnan, mert itt sokkal üdébb, frissebb, ehetőbbé válik, és kívánatosabbá, és ott a lugason azért decemberben nagyon jó, hogy le lehet csípni, és meg lehet tenni. A végsőkig hagyjátok fönt.
1: Na kedves kert, csak akkor már tudjátok, szakembertől van. Annyit kérdezem, Tamás, kicsit közelebb beszél a mikrofonban, ennyit kérek tőled, köszönöm szépen. És akkor kezdjük el beszélgetésünket azzal, hogy ugye én a kultúrát borfogyasztásnak vagyok a nagy híve, és igyekszem szólója is lenni. Ugye Sopron régióból érkeztél. Milyen volt az idei szület Sopronban? Mit lehet róla már most tudni?
2: Szerintem nagyon jó termés volt, nagyon-nagyon jó. Mi jellegzetes módon nagyon későn szüretelünk, tulajdonképpen tegnap volt az utolsó szüretünk a Cabernet Sauvignon szüretelésével, magas cukorfokkal szüreteltünk, például a tegnapi az 21 és feles cukorfokkal szüreteltük. Nagyon jó termésnek gondolom, mennyiségileg is és minőségben is.
1: Ugye, mert a laikusok azt gondolnak, hogy egy ilyen nyár után, amikor alig esett valami csapadék, hogy azt akkor a szőlészek is, meg a borászok is egy kicsit megsínlik, akkor ez nem így volt.
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy a soproni régió, hogyha a kollégáim is észreveszik ezt, mi mindenféleképp úgy gondoljuk, hogy 15 év előnyünk van most az ország többi részéhez képest, hisz egy olyan sajátságos körülmények közt élünk, hogy az Alpok vonulatai mindig meghatározók a csapadék elosztásban, és most is, hála Isten, volt megfelelő csapadék ahhoz, hogy szőlőink megfelelőek, szépek, egészségesek, és jó létartalommal jelenjenek meg.
1: Most így október közepe vége felé milyen stádiumban van az új bor? Mondja már nem Murcia, Murcia az, amikor most megérjed. Hogy néz ki most a bor?
2: Hát most tulajdonképpen van már egy teljesen kész obisztatott zöld vertelinink, egy olasz rizlingünk és egy édes küvénk, ami zöld vertelin, olasz rizling, sárdoné, piros vertelini küvéből készül egy 33-as maradék cukorral.
1: Van-e olyan jellemzője a soproni boroknak, ami csak arra régi jellemző? Tehát az a fajta savasság, az a mineralitás, nem tudom, tehát én laikusként kérdezem, fel lehet-e ismerni, egy szakember felismere nagy eséllyel egy vakteszten esetleg egy soproni bort?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a soproni kék frankost mindenféleképp fel lehet ismerni, de hogyha vakon most megkóstolnátok a zöld vertelininket, szerintem vakon megmondjátok, hogy ez egy soproni vájláf, hogy zöld vertelini.
1: A következő részben arra fogunk beszélgetni, hogy van az a mondás, hogy a bor a száraz, az édes borokat hagyjuk, és erre jön valaki, aki rácáfol erre gyakorlati példákon keresztül, ugyanis ma már az édesbor is egyre inkább teret tör magának, pontosan hogyan, erre fogunk a következőben beszélgetni a zenék után Hajdu Tamással.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamás úrral. No, ugye ott hagytuk abba, hogy az édes bor az nem bor. Van ez a, van, már mosolyogsz, tehát valami lesz itt akkor, hogy a bor az mindig száraz, mondják a nagy, hozzáértő, vagy annak tűnő borászok. Erről egy száfolat.
2: Én azt gondolom, hogy én is mindig azt gondoltam, hogy akik bejönnek hozzánk egy borkóstolóra, mindig azzal taroltak le, hogy csak száraz bor van. És volt egy nagyon kedves pesti társaság, egy 6 családból álló társaság, 6x2, 12 ember, és a legnagyobb szájjal, aki bejött, azt mondta, csak száraz bor van a földön, és nekem meg ne próbálj fél édeset adni, és nekünk van egy édes válogatásunk, 3 fajta termékkel, és azért becsempésztem. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. És a végére az eredmény az lett, hogy olyan mértékben kedvelte meg az úr, hogy ha minden borkóstoló végén egy vásárlás történik, és ő már nem is száraz bort vásárolt, hanem egy kis ürüggyel a feleségének vásárolt 3 karton fél édes bort.
1: Az nem kevés.
2: És ugye a fél édes borainknak a lényege az, hogy nem édesítés történik, hanem az erjesztés van megállítva 33 maradék cukornál, ezáltal egy kisebb alkoholtartalmú, 33 maradék cukorral és egy kellemes savtartalommal egy harmonikus, nagyon kellemes édes, félédes és édes bort kapsz. És ez egyre jobban teret hordít a palettánkon, és ezáltal van egy új életünk, ami 66 maradék cukorral fehér küvé, van egy 33 maradék cukorral egy szupernovánk, ami szintén egy fehér küvé, és 33 maradék cukorral van egy édes életünk, amely Cabernet Sauvignon és Merlot küvé.
1: Vannak ilyen szezonális borok? Teszem azt, ugye nyáron szokták volt mondani, hogy akkor, na, akkor rozéfröccs vagy fehérfröccs. Ilyenkor, mikor már kicsikét a hőmérséklet is aláesik, akkor megyünk a vörösborok felé.
2: Igen.
1: Vagy nincs
2: de
1: szabály?
2: De maximálisan. A kereskedelmi részt, hogyha ugye azt is a Bylife-nál én irányítom, mint tulajdonos, és világosan látható, ahogy itt Attila említetted, elkezdődtek a meleg időszakban a rozék, a zöld Bertellini és az olasz Riesling fröccsben hidegen, kellemesen egy jó iható, nagyon-nagyon-nagyon harmonikus borok. Majd most szépen ballagunk a Zweigelt, a kék frankos, és ahogy még hidegebbé válik, ott kezdődnek el a prémium kék frankosunk, a prémium Cabernet Sauvignonunk, a prémium Cabernet Merlot küvénk, amik aztán átlendítenek a téli időszakra a borfogyasztásnál.
1: A bor miért kapja meg ezt a prémium jelzőt? Mit akar ez a jelző?
2: Nálunk 3 felé tudjuk szétosztani a borainkat. Van egyszer a klasszikus boraink, amelyik egy reduktív módon egy év alatt termelődik, egy év alatt el is adjuk őket. Majd vannak a prémium boraink, amik hordóban tároltak legalább 1-2 évig, 2 év után 1 fél év, 1 évig üvegbe, majd utána kerül a kereskedelembe. Tehát a most piacon lévő prémium boraink az egy 18-as Cabernet Sauvignon, egy 18-as kékfrankos válogatás, egy kék frankos Zweigel válogatás, és egy fehér küvé, ami 18-as, 2 évig hordóba tárolt, és majd utána az üvegpalaszba kerül.
1: No, innen folytatjuk akkor Hajdú Tamással, és szóba kerül az, hogy hogyan kerül a bor mondjuk Sopronból egy pesti vagy egy Pest környéki szupermarket polcára, mert vannak itt érdekes és nem titkos kulisszatitkok. Zene, aztán folytatjuk Tamással.

0: az a lényeg.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
0: Életöröm zene.
1: Életöröm zene.
2: Manna

0: Ez a Bőségkosara.
1: Folytatjuk a bor körüli turnénkat Hajdú Tamás úrral, aki Sopronban érkezett, de hát ugye ez egy, azért hogy mondjam, tehát Budapesten is iszunk soproni borokat, sőt Magyarországon is iszunk magyar borokat, ugye beszélgettünk arról, hogy egy borász kollégát szerint ez az ország pontosan annyi bort termel, amit elfogyaszt, csak hát jönnek a külföldiek. Mi a baj, van-e baj ennek ezzel a borásznak, hogy vannak itt nagyon puccas üvegbe csomagolt argentin, portugál, kaliforniai borok 1000 forint környékén, és ez nem annyira jó egy magyar borásznak, ugye?
2: Nem, semmiképp nem. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk borai, legalábbis amit én tudok erről mondani, az azt gondolom, hogy a meccéstől a születig egy nagyon potenciális, jó módon előállított szőlőből nagyon jó minőségű borok és jó árkategóriában vannak. A legnagyobb problémánk az értékesítésben abból adódik, hogy nem tudjuk érvényesíteni azokat a költségnövekedéseket, amiket kellene, mert sajnos a külföldi borok, az ott lévő jó nevű borok tulajdonképpen a harmadosztálya érkezik ide, és az első osztály reklámjával kerül fel a polcokra.
1: Ez érdekes.
2: És nagyon nagy probléma, hogy ezáltal a magyar borok pedig nem kapják meg azt az értelmes összeget, amiért érdemes lenne, és minden magyar szívesen fogyaszthatná. Én azt gondolom, hogy itt ugye pontosan ezek azok a problémák, amik a kereskedelemben nehéz helyzetbe hozzák a magyar borászatokat.
1: Akkor kell a jó bornak a cégér, ezek szerint nem?
2: Mindenféleképpen.
1: Ugye mi, hogy mi megismerkedtünk, ugye én ezt már többször elmondtam, hogy nyáron a Duna TV-nek forgattam egy nyári műsort, ahol 32 borászatban forgattunk, az egyik volt a másik, sőt, náluk kezdtük május 20-án, és ott az ember rögtön átérzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta szőlőhöz, a földhöz való kötődést, amit ott megtapasztaltam. Nyilván ez kell a jó borod. Ugye ez nem pusztán egy gazdaság dolog egy borászatot üzemeltetni, hanem ez kell egy kis szív is, nem?
2: Szív. Hogy szenvedély.
1: Benned van?
2: Mindenféleképp. Én úgy gondolom, hogy mi ezt a 85 hektár szőlőt művelünk.
1: Uh-huh, 85 hektár. Azt mondjuk el a hallgatóknak, bocsánat, belévegtem, hogy nagyjából egy hektár az két focipálya, ugye? Nagyjából.
2: Nagyjából.
1: Na, akkor igen, itt folytat, 85 hektár, igen.
2: Tehát 850 ezer négyzetméterről beszélünk, nem kevésről, és ez csak szenvedéllyel és szeretettel lehet. Tehát az első meccéstől, a szőlőhöz való hozzányúlástól egy szenvedély és szeretet kell bele, és amikor már oda jutunk, hogy eljutunk egy baráti beszélgetésen egy borkóstolóhoz, azt is csak szenvedéllyel tudjuk továbbadni, hitelesen, és nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy Feltőrákosra eljöjjenek, mondjuk Budapest egy jó hétvégére, azoknak olyan maradandó élményt tudjunk adni, ami döntően befolyásolja, hogy oda jöjjenek, és hogy egy hiteles történetet lássanak egy jó bor mellett. És nem gondolnám, hogy a nagy általánosságban a tudományosságáról lennének kíváncsiak ezek az emberek, hanem a hitelességéről, arról, hogy ez a borász milyen szenvedéllyel és szeretettel adja át ezt az egészet annak, aki vállalja azt, hogy eljön egy ilyen soproni túrára. Én azt gondolom, hogy maradandó élményeket tudunk adni, és egyre többen tudunk maradandó élményeket adni Sopronban a borral, és a borral összefüggő programokkal, eseményekkel, helyszínekkel.
1: Tessék akkor felkerekedni Budapestről, akár hétvégén, akár hosszú hétvégén. Arra azért oda kell figyelni, hogy ha az ember egy bortúrára megy, akkor egy éjszaka szállást azért javasolt foglalni, olyan nincs, hogy valaki elmegy egy borászatba, én majd mustot iszom, nem, hát az úgy nem működik. No, zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk Hajdú Tamással picikét arról, hogy hogyan változtak, hogyan látja ő például a fiatalok kultúrát, borfogyasztási szokásai. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamással, aki Sopronból érkezett, ugye éppen dolga volt itt, terítette az csúnya szó, hogy termék, azt nem mondom, terítette a borokat megfelelő helyre, hogy eljussanak. Hogyan látod, hogy mennyire változott a borfogyasztási szokás Magyarországon? Amikor én a főborászoddal, Linzer Sámuellel megismerkedtem, nekem a Volt Fesztiválon volt, meg van is egy boros beszélgető műsorom, ami pontosan azért volt, hogy itt ül a fiad, ugye 16 éves, elmegy fesztiválra, valamit biztos, hogy iszik, de hogy ne a pálinkával kezdjék, ne a tüskével kezdjék, igyon egy jó fröccsöt, nem 40 fokban, vagy egy hosszú lépést, és attól is könnyebben tud majd csajozni. De hogy látod te, hogy mennyire, főleg a fiatal, tehát mondjuk a 18 fölöttiekről kezdjünk el beszélni azért, hogy mennyire állnak pozitívan hozzá a magyar borhoz, mennyire érdeklődőek, vannak-e fiatalok a borbemutatókon például?
3: Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy Linzer Sámuel, aki a főborászunk, ő olyan módon állítja elő ezt a bort, ami pontosan ennek a rétegnek, a fiatalok rétegének jó. Tehát nem egy magas alkohollal, nem egy magas savtartalommal, hanem egy harmóniával, amivel a fiatalok leülnek, nyáron egy jó fröccsöt isznak belőle, hűvösebb időszakban tisztán egy decit, két decit isznak, és egy olyan harmóniát kapnak, akár a félédes, akár az édes, akár a száraz, akár a fehérborunktól, hogy megfelelő kultúrájuk van, és bizony a borkóstolók durván fele-fele arányban vannak az idősebbek, és a 18-tól fölfelé addig a 35 éves korig, ami tényleg meghatározó, és egy komoly kultúrát hozott létre, hogy nem arra van igény, hogy a testes, nagyon testes borokra, hanem inkább a könnyed, harmonikus borokra, és ezeket a fiatalok rendszeresen fogyasztják nálunk, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a zöld vertelinink, a szupernovánk, a rozénk, a kék frankosunk, a cvejgertek a klasszikus formában maximálisan a fiatalok kedvencei.
2: Ugye azt mondják, hogy a magyarból világhírű itt Magyarországon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, kijutni. Nekem van egy ilyen heppen, mikor járok külföldön, Németországból, annál sokat Ausztriába, mindig bemegyek ilyen nagy óriási szupermarketbe, és keresem a magyar borokat, vagy eljutott-e idáig. Berlinbe találtam egyedül az Alexanderplatzon egy olyan nagy üzletet, ahol a Tokain túl is volt élet, nem csak a Tokai volt ott, hanem még ott volt egy-két régió. Fontos-e neked, mint egy ekkora területtel rendelkező borásznak, vagy tulajdonosnak, hogy a borod az kimenjen külföldre is, vagy elég az, hogyha itt belföldön el tudod adni a borokat?
3: Nem. Mindenféleképpen fontos, hogy terjeszkedni tudjunk. Ezért van 3 lengyel partnerünk, 2 szlovák és 1 svéd partnerünk. Ezek elsősorban a lengyel és a szlovák, pontosan a fiatalok által kedvelt klasszikus borainkat, tehát a zöld vertelin, olasz rizling, rozé, szupernova új életet szeretik. A svéd piac az meg elsősorban a klasszikusokat, bocsánatok, a prémiumokat szeretik, tehát a prémium kék frankost, a prémium cvejgertet, a prémium kabernét és a furmintot.
2: Hát de svédvevő esetében nektek a franciákkal kell versenyezni, nem? A portugálos spanyolokkal kell versenyezni, nem?
3: Igen,
2: gondolom.
3: Igen, és az az érdekes, hogy egy olyan túrán vett részt ez a svéd kereskedelmi társaság, hogy tulajdonképpen úgy indítottak, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és innen mentek vissza úgy, hogy Franciaország, és úgy mentek vissza Svédországba, és egy hónap után a túra eltelte után egy hónappal jelezték felénk, hogy ezzel a 4 fajta borral szeretnének foglalkozni, és rendszeresen havonta 20-30-40 kartonnal rendelnek, és ők úgy látták, hogy a magyarok közül elsősorban a miénk tetszett nekik a legjobban, több régióban voltak, nem tudom meghatározni, hogy hol, és a többi országot, amit előbb felsoroltam, azokat is végigjárták, és ezeket a miénkek közül választották.
2: Azért ilyenkor azért csak megdobban a borász, meg a tulajdonos szíve, nem? Hogy azért nagyon erős volt ez a mezőny, nem? De francia borász, ugye egy francia régió kicsit túlozva, majdnem akkora, mint itt az egész, mint magyar, a mi kis országunk, ugye? No, hát köszönöm szépen, hogy picikét mögé nézhettünk így az ő ősz kapcsán egy picit betekintést nyerhettünk egy soproni borászat életébe. Megtanultuk azt, hogy ugye az Otello az fönnmaradhat a Lugason, valamint azt, hogy ma új szelek fújdogának, tessék bátran megkóstolni az édes, féledes borokat, ezek már nem azok, amik régen voltak. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt a soproni borászatot, a Wine Life borászatot és a fiait. A fiait egyébként a búcsúzó sorokban a borvidék nekrológia is megemlíti a következőképpen. Bízunk benne, hogy idén a földi született még Sopron lankáin kezdte, de az örök szőlőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki a soproni borrégió meghatározó borásza volt. Nyugodjon békében!

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk, lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása, mondta az izraeli kormányfő. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökéshullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveres

0: Mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük két magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a két évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladt, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalakorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 000 forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el.
1: Időjárás.
0: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tanácsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Szepesvári Petra fotós, akit ketten is ajánlottak. Ráb Márti és Dévényi Kati is Petrára szavazott. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Picit többet mondanék el rólad. Petra, a munkáiban az emberi arc, a természetesség és a valódi történetek állnak a középpontban. Petra több mint 2 évtizede foglalkozik fotózással, és különösen a portré műfajában találta meg azt a nyelvet, amellyel nem csak képet, hanem jelenlétet és személyiséget is meg tud mutatni. Legutóbb, Ahogy vagy, a Létezés nyomai című projektje az 50 év feletti nők természetes szépségére, méltóságára és láthatóságára irányítja fel a figyelmet. A sorozat nem a tökéletességet keresi, hanem az önazonosságot. Azt, hogy az idő múlása nem veszteség, hanem tapasztalat, karakter és történet. A kérdésem mindjárt hozzád az, hogy válhat a fotózás önismereti úttá, és hogyan lehet egy alkotói látásmódból társadalmi üzenet?
1: Azt gondolom, hogy a képekkel alapvetően tudunk üzenni, pláne a mai világban, ahol a vizualitás egyre erőteljesebb, és sok esetben a képek gyorsabban eljutnak az emberekhez, mint bármiféle szöveg, mert ugye azt el kell olvasni, és tényleg ebbe a felgyorsult világba így ezrével jönnek napi szinten is a számítógép előtt az arcunkba a képek. Tehát ilyen szempontból egyértelmű az, hogy vizuális formában könnyű üzenni az embereknek, és ha egy olyan témát választ az ember, ami többeket érint, akkor nyilván a társadalmi üzenet is adva van.
2: Azt mondják egyébként is, hogy az agyunk a képeket könnyebben jegyzi meg, mint ugye a hallott a hangokat, vagy pedig a szavak, a olvasott, vagy írt anyagot.
1: Ez biztos így van egyébként, tehát ha most magamra is gondolok, hogy gyorsabban megjegyzek egy fotót, nyilván mondjuk egyébként, tehát hogy én másképp működök ilyen szempontból, mert ugye, ahogy te is elmondtad, már elég régóta a képek vesznek körül, tehát nekem gyorsabban megmarad egy kép talán, mint egy átlagos nézőnek.
0: Képben gondolkodás és képben látás, ez egy különleges tulajdonság, és hogyha ezek a képek kimerevített pillanatok, akkor különösen izgalmassá és örökérvényűvé tudnak tenni nem csak egy-egy mozdanatot, egy-egy érzést vagy pillanatot, hanem tulajdonképpen a létezésnek egy-egy pici pontját is. És szerintem, hogyha valaki fotósként éli az életét, akkor tök másképp látja a világot, mint egy hétköznapi ember, vagy hát úgy hétköznapi ember, hogy aki nem fotós.
1: Gondolom, hogy így van, de ugye nincs gond.
0: Így érzed-e?
1: Nem tudom, hogy az átlag mit lát. Én azt tudom, csak amit én látom.
0: Te tudsz-e nem fotózva gondolkodni, vagy nem fotózva menni az utcán, még akkor is, hogyha nincs nálad gép?
1: Amikor rohanok, akkor igen.
0: Aha. De egyébként akkor nem?
1: De egyébként meglátom, igen, a jó perspektívát, hogyha csak úgy sétálgatok.
0: Tehát mindig van nálad gép?
1: Nem, nincsen. Azt nem bírnám.
0: Telefonnal fotózol?
1: Nem szeretem azt a részét. Nincs olyan telefonom, amivel azt a szintet tudnám hozni.
0: Digitális géped van, vagy tükörreflexes? Vagy digitális tükörreflexes?
1: Most már van egy új kategória a digitálisba, ez a Milc kategória. Hát ez egy új viszony, hát újabb, mint a tükörreflexes technológia, úgyhogy nekem az van, és már ez az elterjedtebb így a szakmai körökbe, a Milc, a tükörreflexes.
0: Miért?
1: Mert ez egy precízebb mechanika most már a tükörreflexeshez képest.
0: Tehát annak a nagy testvére mondjuk? Olyasmi?
1: Hát, igen, másképp aha működik. Tehát az, ami volt pont a tükör, az nincs benne ebbe a Milcbe.
0: Aha. A fotóban és a könyvekben, vagy a fotózásban és a könyvekben az a közös és nagyon szép meccéspont, hogy nagyon sok nagyon klassz fotós könyv létezik, ami tulajdonképpen akár szöveg nélkül is meg tud mutatni egy embernek egy útvonalat, egy országot, egy életérzést, egy élettörténetet, egy csomó mindent. Van-e ilyen kedvenc könyved?
1: Hát otthon nincsenek sajnos ilyen albumok, mert erre gondolsz, nem? Tehát ilyen
0: híres. Ha láttál valakinél, vagy olvastál, vagy hallottál róla, vagy kezedbe fogtad könyvtárban, nem feltétlenül az a lényeg, hogy a tiéd,
1: csak igen, igen. Alapvetően nem azt mondanám, hogy kedvenc könyvem, hanem inkább alkotom, és onnan meg szinte minden. Én nagyon szeretem Peter Lindbergh munkásságát, Helmut Newtonét, és annak nagyon örültem, hogy Helmut Newton kiállítására, ami Bécsben volt pár éve, oda sikerült eljutnom, és az egy nagy élmény volt, de már én sem vagyok az az ember, aki mondjuk elmegyek a könyvtárba, és akkor ilyen albumokkal térek haza, és otthon nézegetem, és sajnos otthon sincs a polcon ilyen típusú album, de nagyon sok alkotót szeretek, és szívesen venném, hogyha ott lennének a polcomon.
0: Mi az első könyvélményed? És ez most független a fotózástól, vagy akár az is lehet, ami azonnal beugrik, és mondjuk a fotózás felé vitt téged?
1: Nem volt ilyen könyv. Előbb találtam meg a fotózást, mint mondjuk alkotókat a fotózás területéről, akik könyvek formájában megjelentek volna az életembe. Hát ugye gyerekkoromra kell visszamenni, hogyha az első könyvélményem, és nem tudom, hogy miért ez ugrik be, de egy ilyen pöttyös könyvsorozat, az Erdészház című, de már azt se tudom, miről szólt, és csak a borítójára emlékszem.
0: Mi volt a borítóján?
1: Zöld alapon fehér pöttyök. és egy kislányról volt egy rajz ilyen kis medálszerű formába.
2: Ez érdekes, mert nagyon sokan említik egyébként a pöttyös könyveket és a csíkos könyveket, amik valamilyen módon, vagy a tartalma miatt, vagy ahogy te mondod, maga a borítója miatt, de egy életre szóló élményt adott. Hogy lettél fotós? Tehát mi volt az az intuíció, vagy az a kép, ami benned a felé munkált, hogy te fotós legyél?
1: Nem volt egy konkrét pillanat, vagy ilyesmi, hanem a családon belül volt egy kompakt fényképezőgép, és annak idején még apukám nagyon sokat fényképezett Zenit tükörreflexes fényképezőgéppel, ez egy ilyen igazán ilyen régi fajta, még természetesen filmes gép volt, és arra emlékszem, hogy amikor ő fényképezett, akkor ilyen percekig úgy kellett maradni, hogy a vakú rendesen felgyulladjon és elvillanjon, és azt úgy nagyon nem szerettük, de akkor lett egy kompakt fényképezőgépe a családnak, és akkor én azt a kezembe vettem, és akkor kezdtem el úgy igazán érdeklődni a fotózás iránt, hogy ott csak nyomtam a gombot, és tetszett az, hogy tulajdonképpen alkotok vele, és utána viszont látom. Úgyhogy ilyen családi képeket csináltam, meg portrékat.
2: Tulajdonképpen a fotózás az annak a idő másodpercnek ugye a megörökítése, ami már a következő másodpercben ugye nem ugyanaz. És talán ezért is szeretünk most azzal, hogy a technológia így a zsebünkben van, de szinte mindent lefotózni, és megörökíteni, és aztán utána ugye sokkal könnyebben szelektálunk, de az az idő, amiről te beszélsz, akkor még ugye el kellett vonulni egy sötét szobába, elő kellett hívni azokat a képeket. Azt a részét is szeretted, vagy azt édesapáddal együtt csináltad, vagy pedig az nem volt annyira a szíved csücske?
1: Otthon nem volt nekünk sötét kamránk, tehát ez csak egy ilyen szokásos amatőr film kidolgozás a Sharky Kodakba például, vagy fényszövbe, de amikor végeztem a fotós iskolát, akkor nekünk volt kézi laborálás, és igazándiból az egy lutri volt, de én ugye úgy kezdtem a fotózást, hogy még analóg technikával, akkor még nem volt digitális, majd lassan kezdett bekúszni egy pár év múlva, és emlékszem, hogy az bennem egy ilyen filozófikus kérdéssort is elindított, hogy akkor így, hogy nem is én csinálom a képet tulajdonképpen, hanem a számítógép, most az utómunka részére gondolok, hogy az mennyiben az én munkám, vagy hogy az, hogy így kattintgatok, meg így magán a számítógépen is alakítom a képet, így ahogy látom, hogy az mennyiben az enyém. Uh-huh. De hát átlendültem ezen, és rájöttem, hogy az is az én alkotásom, hogyha ugye a számítógépen Photoshoppal csinálom, és nem pedig a vegyszerbe nyúlkálok, mert én még tényleg nyúlkáltam vegyszerekbe.
0: A Práter utcába jártál?
1: Nem, én Pécsre jártam.
0: Amikor elkezdtél a fotózással foglalkozni, akkor mi volt az, ami a legnehezebb volt? Mert ugye akkor még te is tanultál retusálni egy szál szőrőcsettel, meg ilyenek, igaz?
1: Nem volt már nekünk ilyen, tehát én egy ilyen átmeneti korszakba születtem, és ez több szempontból visszaköszönt, lásd a orosz kötelező és nem kötelező tanulni, és a többi, és amikor én elkezdtem a fotózást, akkor még analóg technológia volt, de már így kezdett bekúszni a digitális, és pont ezért egy kicsit ebből is, kicsit abból is tanultunk, de már ilyen részleteiben, hogy én ott ecsettel, mint a szüleink idejében a balagási képen, hogy ott a szemöldök látszik, hogy valahogy ki van húzva, tehát ilyeneket nem kellett. Pontosan, ilyeneket nem kellett már csinálnunk, de egyébként hívtunk elő abszolút negatívat, tehát hogy a filmet betettük a vegyszeres bödönbe, és akkor tekercseltük. Tehát minden ilyesmit csináltunk, és nagyítottunk le színes képet is, ami nehezebb volt, mint a fekete-fehér.
2: Az a sorozat, amit említettem a bemutatódban, meg itt tulajdonképpen a Márti is, és a Kati is megemlített, vagy beszéltünk róla, ez az Ahogy vagy, a létezés nyomai, ez hogy született? Hogy jött ez a gondolat, hogy ezt létrehozzátok? Mert ugye ez egy team munka volt.
1: Igen, na itt viszont volt egy konkrét pillanat, amikor megszületett bennem az ötlet, és ez tavaly a Lindberg kiállítás volt a Műcsarnokba, és mint látogató ott voltam, és ahogy így körbejártam a képeket, ugye tudni kell, hogy Lindberg volt az a divatfotós, aki Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford és társaikat.
0: A klasszikus top modelleket a 90-es évek elején között.
1: Igen, és gyakorlatilag az ő munkásságának is köszönhető, hogy rájuk fölfigyeltek, és szupermodellek lettek, mert nagyon sok divatfotót ő készített róluk. És nyilván
0: akkor még nem volt ez a kategória.
1: Igen.
0: És akkor voltak modellek, aztán kész.
1: Igen. És többek közt az ő munkáinak hála lettek ők, úgy mond azok a szupermodellek. És ahogy ott nézegettem a róluk készült képeket is a tavalyi életmű kiállításom, akkor jött a gondolat, hogy tényleg ezek a csajok már lassan 60 évesek, és mennyire érdekes lenne megmutatni ezt a korosztályt most, hogy milyen állapotban vannak. És hát nyilván ugye őket nem szólítottam meg a témába, de eszembe jutott, hogy az viszont még érdekesebb lenne, hogyha ezt a korosztályt így a magyar felhozatalba megmutatnám. És akkor így valahogy rögtön bekapcsolt bennem az, hogy az egy nagyon fontos kritérium lenne, hogy teljesen természetes állapotú hölgyek legyenek, tehát ne az legyen, hogy itt-ott meg van csináltatva ez az rajta, hanem tényleg úgy, ahogy ő van, ahogy az élet rányomta a bélyegét, azt megmutatni, és megmutatni, hogy ebben az életkorban is a női lét ez egy valid dolog, tehát így jelen van, és nem kell senkinek a kardjába dőlni 40 fölött, mert hogy tényleg a női form, vagy létezési forma az egy belül dől el.
2: Uh-huh. Ez belülről jön.
1: Igen.
2: Gyakorlatilag az a kisugárzás, ami ugye minden nőben megvan, de mondjuk ugyanúgy ugye a másik nemben is.
1: Persze.
2: Csak a kérdés az, hogy mennyire figyelünk rá, illetve az, hogy az 50 pluszos, az önmagát mennyire fogadja el, ugye abban a korpuszban, amiben ő van, és megbékélte magával. Igen. És azokkal a változásokkal, amik mondjuk 20 és 30 éves, vagy 20 és 50 éves kora között ugye megváltozott és bekövetkezett.
1: Igen.
0: Az is nagyon különleges dolog egyébként, hogyha valaki divatfotósként működik és modellekkel dolgozik, akkor bizonyos százalékban muszáj egy kicsit pszichológusnak lenni, vagy legalábbis nagyon jó emberismerőnek.
1: Igen, de ez a civilekre is igaz, tehát hogyha civilekkel foglalkozol, mert pont még lehet, hogy az nehezebb is kicsit, mert...
0: Ja, mert a modellek hozzászoktak.
1: Akkor. Igen, meg a modell az vállalja magát, tehát ő oda megy, ott van, nincsenek olyan szintű frusztrációi, mint egy hétköznapi embernek, akinek el kell jönnie, mert kell neki egy üzleti portré a munkájához, vagy elküldte a főnöke, vagy sorolhatnám, és nyilván az emberek 90%-a, nem túlzok, úgy jön hozzám, hogy görcsben van, és hogy ő nem szereti ezt az egészet, utálja, ha fényképezik, és ő nem fotogén, úgyhogy így készüljek. És akkor ebből a szintből tehát indulunk el, és kell létrehozni róla olyan képet, ahol tényleg önmaga köszön vissza.
2: Magamat hallottam.
1: Ugye?
2: Igen.
0: Manapság nagyon divatosak a családi fotók, a várandós fotók, kisgyerek egyéves, oda megyünk, beöltözünk, kicsi dolgok.
2: Karácsonyi fotók.
0: Igen, és akkor külön album, meg szexi fotózás a párunknak ajándékba, stb. Ez még mindig annyira virágzik, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt?
1: Igen, és szerintem amíg a social media lesz, addig fog is. Tehát,
2: talán ez még rá is erősített erre az egészre.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván ez a fotószakmára nézve pozitív, hogy a közönség motiváltabb, mint mondjuk, mikor mi voltunk gyerekek, és elvittek a fényszövbe, és akkor otthon a család.
2: Beállítottak apa, anya közé, igen. Valahogy besújkoltak bennünket, igen.
1: Pöttyös labdával a kezünkbe, de nyilván akkor nem volt ilyen nagy közönsége a képeknek, és akkor talán nem is volt a fotó ennyire a hétköznapi élet része úgy a családok életébe. Tehát nem, tényleg nagyon ritkán vittek el mondjuk minket konkrétan.
0: Te nézegeted a saját képeidet? Mert amikor ma ekkora lehetőségünk van arra, hogy bármit lefotózunk, igazából hogyha az ember egy jobb kamerával rendelkező telefont vásárol, akkor már egy egész jó lencse minőséggel tud idézőjelben dolgozni, vagy fényképezni, de én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki nézegeti is azokat a képeket, vagy összerendezni a galériáját, vagy szelektálná a képeket, vagy ésszel fényképezne. Te nézegeted a saját képeidet? A kérdés egyik része az ez, a másik pedig, hogyha fotóalbum, könyvek nincsenek, azért saját albumaid vannak?
1: Saját albumaim
0: vannak. Vannak kinyomtatott képeid? Sajátok?
1: Az ilyen projektjeim kapcsán.
0: Bármi.
1: Van egy-kettő, igen, de azok azért, mert volt pár kiállítás már így az életemben, és akkor amik megmaradtak, azok...
0: Te magadnak csak azért, hogy nézegesd és a kezedbe foghasd, azért nem nyomtatsz ki képet.
1: Hát ilyen projekt alapon nem, mert nincs elég falfelületem, sajnos. Tehát, hogy ez is egy viszontartó.
0: Nem kicsit, amit régen nézegettünk, tudod.
1: 10-15-ösben vannak, viszont nyilván ilyen családi képek is vannak, de szégyen gyalázat, hogy nem vagyok aktív ebbe. Tehát én is tisztában vagyok vele, hogy egy külső Winchester tönkre mehet, egy számítógép tönkre mehet, és hogyha csak azon tároljuk a fotókat, akkor volt, nincs a gyerekeimnek a életét bemutató sorozatok tömkelege, de azért vannak kinyomtatva, még régen szorgalmasabb voltam, és vannak róluk is képek, és egyébként, ha az néha a kezembe kerül, mindig érzem a különbséget, hogy ez mennyivel jobb, hogy ott egy album, és végig tudom lapozni, mert nyilván nem ülök le a számítógép elé, és nyitom meg a 2012-es mappát, hogy akkor ki mekkora volt éppen közülük, és senki sem ezt csinálja, meg nem így működik, pedig tehát, hogy kellene kinyomtatni fotókat és albumba rakni.
0: Van időd olvasni a munkád mellett?
1: Nem sok.
0: És ha mégis igen, akkor mi az, amit szívesen olvasol? Vagy van-e kedvenc könyved? Inkább akkor ezt kérdezem, legyen egy teljesen klasszikus kérdés.
1: Kedvenc könyvem, most így
0: konkrét... Mondtad szóval, amit még nem olvastál, csak nagyon
1: jó. Én nagyon szeretném elolvasni Jean Paumero, és lehet, hogy nem jól mondom, pedig személyesen is ismerem a szerzőt, és neki jelent meg a Helikon kiadásába tavaly egy életrajzi ihletésű könyve, a Hazám és az otthonom címmel, ugyanis ő egy francia, most már magyarnak is vallja magát, kortárs író, Pécsen él, és több mint 20 éve lakik Magyarországon, és azon belül is Pécsvárosába, és ezt az elmúlt 20 évet írta meg, és annyira szeretném elolvasni, és ez a következő tervem, hogy ezt a könyvet elolvasom tőle, mert ezt az érdekes, ambivalens élethelyzetet, ami már sok magyarra is jellemző, hogy kimegy külföldre, ő ugye mondjuk konkrétan Franciaországból bejött Magyarországra, de nyilván ugyanabban az élethelyzetben van, mint sok külföldön élő magyar, hogy milyen integrálódni egy idegen kultúrába, egy idegen környezetbe, és hogy ő 20 éves volt, amikor ide került, és csak egy évre jött, és akkor folyamatosan ez az idő tartam, még egy év, és aztán eltelt 20 év, és azóta lett családja, felesége, gyereket, szóval, hogy ilyen teljesen itt van, de mégis ennyi év után meg az a kérdés foglalkoztat, hogy akkor az ő identitása most mi is igazán, van, mert nem érzi magát teljes mértékben franciának se, de nyilván magyarnak sem, és ezt ilyen humorosan, tehát ilyen tényleg ilyen jó sztorizással, és ami a legnagyobb tisztelet irányába tőlem, hogy mindezt alapból magyar nyelven írta meg. Tehát teljes mértékben, és nem is volt téma, hogy franciául írja meg. Úgyhogy ezt a könyvet nagyon szeretném már elolvasni.
0: Most már én is.
2: Hát most már nekem is felkeltetted az érdeklődésemet. A beszélgetésekbe, így már mondtad, hogy belehallgattál egy Igen. párba, akkor tudod, hogy a végét azt általában azzal szoktuk zárni, hogy kinek adnád át a stafétabotot.
1: Én Debrei Bernadettnek, aki a Színkör lakás színház vezetője. Ez a színház a második kerületben található a Lövőház utcába, és nagyon klassz kis dolgokat csinálnak ott. Tehát van egy konkrétan a Füves beszélgetések című sorozat, ami a Márainak a füves könyvén alapul, és akkor abból vannak ilyen random részletek, és az kapcsán a meghívott vendéget kérdezgetik a adott témakör. Tehát amit az a részlet idéz, téma, az arról beszélgetnek, és Szél Márk az, aki vezeti ilyenkor a műsort, és akkor tényleg ilyen színészeket, írókat, tehát ilyen közismert embereket hívnak meg, és többek között ez egy ilyen egyedi produkciójuk, de vannak ott ilyen kamaradarabok is, tehát olyan abszolút érdekes.
0: Petra, köszönjük szépen, hogy ránk értél.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: A mai epizód vendége volt a Szepesvári Petra fotós, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványi.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyászsal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terrortámadásra emlékeznek világszerte. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a Világkereskedelmi Központ IKEA tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zúdult.

0: Egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ketten meghaltak, hatan megsebesültek Kijevben egy benzinkút elleni dróntámadásban, közölte a város polgármestere. Az ukrán hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy légiriadó idején ne tartózkodjanak töltőállomások közelében. Közben civilek vesztették életüket Oroszországban is a hajnali ukrán légi csapásokban. Tula megyében ketten meghaltak, hárman megsebesültek. Volográd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek több emeletes lakóházba csapódtak. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A fővárosban fele részben tulajdonosa egy háznak és egy lakásnak, valamint tulajdonrésze van egy szigetmonostori és egy agárdi házban. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás, ugyanakkor nincs a nevén. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket.
1: Időjárás.
0: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Nagyon mindenkinek hello és jó hétvégét kívánok itt a péntek délután. Szuper lesz remélhetőleg a mikrofonnál István Dániel. Egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Tehát olyannyira ráhangolódunk majd a hétvégére, hogy lesz egy óránk, ahol parti slágerekkel készülünk. Igazi klasszikusok érkeznek majd a USA és a Cantaloupe, de hozom majd Pitbull Time of Our Lives-et is. Ebben az órában még az óra sztárjaival muzsikálunk, a Train és Dua Lipa hármasa érkezik majd, és aztán majd újabb stafétapot átvevők. A délután végére Rick Astley és Halott pénz is érkezik majd 3-3 slágerrel. Jönnek úgyis a részletek, induljunk el. Bruno Mars érkezik elsőként, és a Fly As Me. Mára is jó szórakozást.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok mindenkinek, ha ez a munka, vagy éppen már az véget ért, és hazafelé megy az út. A 0674098-os SMS és Viber számon várom az üzeneteket, hogy aztán továbbadhassam a hírt, hogyha jönnek a közlekedésről, a többieknek így segítve őket. Na de foglalkozunk az óra sztárjaival már is. Ők érkeznek 3-3 dallal. Itt van velünk a Train. A legnagyobb sikerét egyébként ez a formáció a debütáló albumával, a Train-nel érte el még 1998-ban, aminek nagy slágere a Meet Virginia volt. 2001-es albumuk a Drops of Jupiter tartalmazta a listavezető dalt, ami 2 Grammy-díjat nyert 2002-ben. Az album dupla platina lemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában, és máig a zenekar legsikeresebb lemeze. Harmadik stúdióalbumuk a My Private Nation 2003-ban jelent meg, és hát folytatta az együttes sikereit, és platina lemez lett az államokban a Calling All Angels című slágerrel. Aztán 2006-ban Hodgkiss és Colin távozása után megjelent a negyedik albumuk, a For Meets You, Johnny Colt basszusgitárossal és Brandon Bush billentyűssel. Annak ellenére, hogy a kritikusok pozitívan fogadták, az album kereskedelmileg sikertelen volt. A Train ezután 3 év szünetet tartott, 2009 végén tértek vissza a Save Me San Francisco-val, amelyről 3 dal, az összörös platinalemez és Magyarországon is jól ismert Hey Soul Sister, a Marry Me és az If It's Love is magas helyezést ért el a Billboard Hot 100-ason, a 3. és a 34. helyen. Az album magában is aranylemez lett, és 954 000 darabot adtak el belőle. 2008-tól napjainkig Hector Maldonado basszusgitáros, valamint Jerry Becker billentyűs koncerteznek az együttessel az egész világon. Hát ugye mégis, mint minden formációnak, a Trainnek is a frontember az első embere, akivel azonosítják a csapatot. Őt úgy hívják, hogy Patrick, és 1969. február 28-án született Pennsylvániában. Édesapját Jack Monahannek hívják, így a teljes neve Patrick Monahan, vagy Pat Monahan. 1988-ban csatlakozott a Rogues Gallery nevű bandához, 94-től pedig a Train nevű alakulat énekese. Első albumok a 98-ban debütált Train nevet viseli, ahogy már mondtam, aztán szépen jöttek az újabb sikerek. 2010-ben kiadták a California 37 nevű stúdió albumukat, melyen olyan dalok szerepeltek, mint a Drive By, vagy éppen a 50 Ways to Say Goodbye, amit mi is előszeretettel játszunk. 2015-ben egy csak karácsonyi zenékből álló albumot is kiadtak, Christmas in Town néven, egyéb után pedig Train Does Led Zeppelin 2-t is megjelentették. 2009-ben szerepelt a CSI New York-i helyszínelőkben Pat, ahol Sam Bakert alakította. 2010-ben pedig indítottak egy gyermekeknek szóló műsort, a Driver Dan Story Train-t, ahol ő adja a hangját a Driver Dan nevű karakternek. 2013-ban szerepelt a Hawaii Five-ban is, itt Neil Reddinget formálta meg. Első házassága után 2004-ben ismerkedett meg Amber Petersonnal, akivel 2007. július 20-án házasodtak össze. Van 2 lánygyermekük, Autumn és Emilia, valamint 2 fiúk, Patrick és Rock Richards. Bizony. 3-szoros Grammy-díj győztes San Francisco-i Train zenekar zenélt el 3-szor. Több arról is esett szó, ezek közül érkezik 3 az Angel in Blue Jeans, aztán majd a Drive By, és a végre a Hey Soul Sister a Train 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Ez a 98 pont, tehát Manna FM örömre hangolásom, és 0-70-7-98-6 nézem, ám ebben az órában is különben jó utat hazafelé. Már is az óra sztárja érkeznek, Dua Lipa elsőként, ő kétszeres Grammy-díjas albán koszovói származású angol énekesnő. Zenei karrierje 2008-ban kezdődött, amikor a YouTube-ra feldolgozásokat töltött fel, olyan előadóktól, mint Pink, Christina Aguilera vagy Nelly Furtado. 2015-ben szerződött a Warner Bros. Recordshoz, és nem sokkal később meg is jelent az első száma, 2017. június 2-án egészen pontosan. A New Rules című felvétel ma már több mint 2 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on. Második albuma 2020. március 27-én tavaly jelent meg Future Nostalgia címmel, az eredeti megjelenési dátumhoz képest egy héttel korábban, mivel az albumot kiszivárogtatták, így az énekesnő ezt látta a legmegfelelőbb megoldásnak. A korong rengeteg pozitív kritikát kapott, egyesek Dua Lipát tartják a popzene megmentőjének. 1995. augusztus 22-én született egyébként Londonban, de ahogy mondtam, szülei albán koszovói származásúak voltak. Általános iskolás korában a londoni Sylvia Young Theatre Schoolba járt, majd 2008-ban családjával Koszovóba költözött. Gyerekként mindig édesapját, az albán rock énekest hallgatta, 14 éves korától kezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekesnőitől, aztán 15 évesen költöztek vissza Londonba, pontosan azzal a szándékkal, hogy énekest faragjanak a lányból, aztán ez végül is sikerült is. 2015. augusztusában jelentette meg első számát a New Love-ot, majd pár hónappal később újabb szám jelent meg az albumról, a Be The One, melyről a következőképp nyilatkozott. A Be The One az egyetlen dal az albumon, amit nem én írtam, de muszáj volt felvennem. Nagyon szerettem ezt a számot. A felvétel kezdetben egész Európában, majd a világ többi táján is hatalmas sikereket ért el. Lipa úgy véli, hogy az ő zenei stílusa amúgy sötét pop. Az első turnéja az Egyesült Királyságban és Európában 2016. januárjában vette kezdetét, aztán február 18-án ki is adta a harmadik dalát, a Last Dance-t, amit a Hotter Than Hell követett májusban. Később az ötödik dala, Blow Your Mind is megjelent. Ez a szám az énekes első felvétele volt, ami bekerült az amerikai Billboard Hot 100-ba. Ugyanezen év novemberében Sean Paul megjelentette legújabb kislemezét, a No Light, melyen Dua Lipával együtt énekel. Decemberben egy dokumentumfilm látott napvilágot az énekesnőről a Fader magazin segítségével, a kisfilma Sea in Blue nevet kapta. És még mindig nincs vége, 2017. januárjában Martin Garrixen működött közre egy dal erejéig, ami a Scared to be Lonely címet viseli. Aztán június 2-án Duának megjelent debütáló albuma is, mely saját magáról nevezett el. És akkor ugorjunk a tavalyi esztendőbe, akkor augusztus 20-án jelent meg a Club Future Nostalgia című remix album, ami olyan előadókkal működött közre, mint Madonna és Missy Elliott, bár sokan vitatkoznak, hogy melyik dal jobb, amiben Madonna és Missy Elliott belepiszkált, vagy a Clear verzió, hát nyilván, hogy úgy mondjam, ez is gusztus kérdése. No, már is ő is 3 dallal érkezik, az lenni szokott az óra sztárjainál. Itt lesz majd az első nagy sikerek egyike, a One Kiss, aztán jön majd a New Rules, és a végére a Be The One, Dua Lipa hármasában az életöröm zenék között. Jó szórakozást kívánok hozzájuk, és jó hétvégét már ezzel a 3 jó kis temperamentumos, igazából partislágerrel is megalapozhatjuk a hétvégét. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt az Imagine Dragons érkezik, imádják a hazai közönséget, ők is, meg mi is nagyon kedveljük őket. Dupla koncert volt ugye tavaly, meg Sziget Fesztiválos többszöri fellépés. Hát nagy divat egyébként mostanában, amellett, hogy mindenki a 80-as évekbeli a is képét posztolja, hogy ilyen evolúciós képeket is kirak magáról, és elég érdekes volt megnézni az öt képből álló összeállítást, amit Ray Dalton magáról tett ki, tényleg egészen másképp nézett ki, mint mindannyian nyilvánvalóan, de magához képest egy kimondottan kisfiú volt, még nagyjából 10 évvel ezelőtt, azóta pedig már a női szívek abszolút rablója. A Bill River érkezik tőlük mindjárt.
1: Kanapé. Manna FM.
2: Argyelán Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
1: Kanapé. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
6: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terror támadásra emlékeznek világszerte. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása 25 éve, 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merénylet sorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palócz Andrea, az ellenzéki párt képviselője szerint a kabinet a hét elején döntést ígért, de eddig nem tett semmit, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. A Fidesz a korábbi védett ár visszaállítását javasolja. Magyar Péter szerint a védett ár visszaállítása áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A kormány ehelyett célzott támogatást tervez a dízelautók tulajdonosainak. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatás-fejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
7: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, jó hétvégét kívánok, István Dániel vagyok. Hát ha létezik jó kis hétvégi program, vagy beizzító rakéta kilövő óra, akkor az ez lesz, hiszen igazi partislágerekkel mulatjuk az időt, klasszikusok érkeznek. Itt ez majd a US3 és a Cantaloupe, de hozom

0: Muni dalát, vagy a Kulendögeg is benéz majd hozzánk, 6 partis lágerrel hangolódunk a hétvégére. Teddy Sims is megalapozza már is a hangulatot, jön tőle a Bad Dreams. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Végre megérkezett az eső, nagyon vágytunk már rá, pont próbáltam így az emlékeimet visszapörgetni, azért ilyen futó zápor zivatar volt nyáron, de hát elenyésző, ilyen jó kiadós eső rég nem volt, úgyhogy szerintem mind pszichésen, mind a természetnek ugye szüksége volt erre, de ez egyébként ne rettentsen el senkit attól, hogy hangolódjon a hétvégére szabadterű programra, hiszen az esőfelhők majd ugye estére eltűnnek, és aztán 22 fok lesz a maximum, úgyhogy ragyogó nyári, hát késő nyári időben lehet majd napsütés mellett kirándulni. Vétek lenne egyébként otthon eltölteni az időt, viszont ha este mondjuk szombatra egy jó kis parti belefér, akkor az sem rossz, ennek a hangulatát alapozzuk meg már is. A hétvége égisze alatt 6 partisláger érkezik a klasszikusok közül. US Tree és a Cantaloupe nyitja a sort már is, hát a létezik olyan dal, ami nem kopott ki egyébként a köztudatból vagy a parti kínálatból, akkor ez a dal tényleg olyan, ahogy meghalljuk egyébként az első néhány taktust, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek beugrik néhány buliba induló képkocka. Ők egyébként egy jazz rap együttes Londonból érkeznek hozzánk, 91 óta léteznek. Nevüket Horace Parlan felvétele inspirálta, aminek producere Alfred Lion volt, a Blue Note Records alapítója. Hand on the Torch című bemutatkozó albumánál US Tree a Blue Note Records hangmintáit használta, meg mindegyikének még annó Lion volt a szerzője. Később aztán 92-ben alapította meg Geoff Wilkinson ezt a bizonyos US Tree-t. Hát túl sok slágerük egyébként nem volt, utána néztem, volt nekik különben, de kicsi kívül, ami úgy nagyot ment nemzetközi szinten, az ez volt, a Cantaloupe, ami úgy fenn is maradt egyébként a köztudatnak. Aztán majd Monica Muni Bragato érkezik hozzánk, egy olasz vokalista, aki velem egyidős, 80-ban született, és számtalan slágerhez kölcsönözte a hangját. Többek között Spillerrel is együtt dolgozott, és elénekelte feldolgozásban az Olivia Newton-John Philip Seacult is, de a nagy slágere a Dub volt, meg az Acrobats, én az elsőt hozom pillanatokon belül most a klub klasszikus összeállításban, és aztán egy igazi veterán érkezik, majd a Kool & The Gang formáció is, az egyik nagy-nagy sikerük, a Get Down On It. Hát ők is ugye a funkinak olyan nagy művelői, hogy ha valamire való DJ érkezik egy buliba, és úgy megnézi a korosztályt, akkor biztos vagyok benne, hogy akármilyen feldolgozásban, de előkerül egy Kool & The Gang-gal a repertoárból. Ők egy amerikai disco, jazz, R&B, soul, funk együttes, hát elképesztő karriert futottak be, de volt idejük rá, hiszen 64-ben alakultak Jersey City-ben, New Yorkban. A könnyű zene történetének egyik legsikeresebb R&B és funk zenét játszó együttese, több mint 70 millió albumot adtak el világszerte. Legismertebb daluk talán a Get Down On It-en kívül a Celebration. Hát sajnos a Kool & The Gang már fizikálisan nem tud létezni, hiszen elhunyt Ronald Callis Bell, az egyik alapító, a világhírű amerikai zenekar énekese, szerzője 68 évesen hunyt el Virgin szigeteki otthonában. Halálának okát akkor nem közölték, egyébként 64-ben 6 társával ő alapította meg a formációt, és igen nagy sikerrel tolták végig a zeneipart. Tehát azóta egyébként láthatjuk a Kool & The Gang nevét különböző fellépő listákon, de ezek már általában saját produkciók, amíg élő tagok verbúváltak új zenekart, és így próbálják vinni tovább a Kool & The Gang sikerét, jól is teszik természetesen. Szóval akkor jó hétvégét kívánok mindenkinek, jó hangulatra fel. A Manko jön hozzá, US Tree, Cantaloupe, Muni és a Dave, és aztán majd itt lesz a Kool & The Gang és a Get Down On It, és van még 3 nagy ágyú a folytatásra is. Itt a 98 pontat mondnál fennem.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, berúgjuk a hétvége kapuját jó kis funky jazz diszkós slágerekkel. A 0774986-os SMS és Viber szám pedig közben már üzemben van, ugye a hétvégén mindig korábban indul a fővárosból kifelé vezető utakon a csúcsforgalom is, meg úgy korábban leteszi az ember a munkát, ha van rá lehetősége, úgyhogy mi a helyzet az utakon, erre vagyok kíváncsi, ezek jöhetnek SMS-ben, hogyha valakinek van infója, akkor landoljon nálam, hogy továbbatassam a többieknek, meg ha esetleg valakinél most így az ősz elején jó kis program van a településén, ami látogatható mások számára, és akár ezek is jöhetnek ötletként a hétvégére, tehát programajánlataim nekem is vannak, és hát igazából a legjobb program talán a burizás, ennek áldozunk most. Daft Punk is az Around the World folytatja majd a parti hangulatot, így a hétvége kapujában, aztán Pitbull is érkezik, aki annyira népszerű Magyarországon, hogy az eredetileg egy koncertre tervezett fellépése még egyel kibővül majd, most ősszel, és aztán jön majd Michael Mind és a Blinded by the Light feldolgozása. Hát szerintem a Manna FM hallgatója Daft Punkot jól ismerik, az első nagy átütő sikerük egyébként ez volt, az Around the World. Ők 93-ban alakultak Párizsban, és 97-re már a Homework a French House szintér nemzetközi sztárjaivá tette a duót, ez volt ugye az első átütő album, rajta például ezzel az Around the World-el, amit mindjárt hozok, vagy a Daft Punkkal. Aztán négy évvel később a Discovery lemezük után lett a zenekarból globális nagy ágyú, ugye azon volt a Harder, Better, Faster, Stronger is, azt is jól ismerjük. A duó utolsó nagy dobása a Random Access Memories album volt 2013-ban, rajta a Get Lucky című világslegerrel, amit ugye Pharrell Williams énekelt, és aztán utána bejelentették a feloszlásukat, mert ennek eredményeképpen szétrobbantották a rajongók a különböző zeneletöltő oldalakat, úgyhogy újból még a régi klasszikusokkal is fel tudtak kapaszkodni a slágerlisták élére. Aztán majd érkezik hozzánk Pitbull, aki idén kétszer is fellép a magyar fővárosban, az egyik koncert ugye már megvolt, július 21-én a Puskás Arénába jelentették be, és fantasztikus produkciót tolt le Pitbull, aki azt mondta, hogy elképesztő korlányomat és hangulat volt. Nagyon sokan egyébként, mivel ugye Pitbull kopasz, rendeltek a különböző ilyen ázsiai csomagküldő oldalakról ilyen úszosapkaszerű kopasságot imitáló parókát, ha így mondhatom, és azzal mentek a koncertre. Na, tehát annyira sikeres volt ez, hogy november 24-én újból visszatér a sztár hozzánk, akkor majd az MVM Domban is felcsendülnek a régi slágerek. A turné egyébként az Unback címet viseli, ami ugye beszédes, hogy visszatértem. Hát ugye Pitbull arról volt híres, hogy igazából ő egy ilyen zeneszerző producer, mondhatni DJ, és hát nagyon neves előadókkal kollaborál, Jennifer Lopezzel, Mark Anthony például a visszatérését neki köszönheti. Úgyhogy érdekes matematika megvalósítani a sztárok nélkül egy ilyen koncertet, de állítólag elképesztően hozta a hangulatot. És aztán majd a végére érkezik Michael Mind, tulajdonképpen ez egy projekt, egy német house DJ zenei producer duó igazából, úgyhogy nem egy nevet takar. Ez a Michael Mind név 2007-ben alakultak, és hát rögtön belenyúltak a tutiba, amikor úgy döntöttek, hogy egy régi nagy slágert vesznek elő, ugye a Manfred Mansour Band egykori dalát, ez a Blinded by the Light. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tetszik ebben a klubköntösben, amit mindjárt hozok. A Daft Punk nyit, tehát aztán majd Pitbull és Michael Mind, úgyhogy jó bulizást kívánok, akár még munka közben is lehet talán néhány percre tenni az eszközöket, amivel dolgozunk, legyen az akár egy kömüves kalapács, vagy egy jótól, és egy picit hangolódni a hétvégére. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörem zenékkel, na így kell elindítani egy hétvégét. Remélem, jól esett mindenkinek az időutazásos partizás. Egyébként nagyon jó idő lesz, úgyhogy az esőkabátokat a mai nappal le is lehet rakni, és majd holnap akár egy jó kis kirándulást szervezni, 22 fok lesz. Most a szombat tűnik egyébként naposabbnak. Minden programajánlatok érkeznek tőlem is, és aztán majd jön a Coldplay. Velük együtt pedig egy megállás nélkül és zenei futam startol el. Itt lesz a My Universe.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatást. Mutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenet, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó hétvégét kívánok, mindjárt az óra sztárjai alapozzák meg a jó kis hétvégi hangulatot. Rick Astley érkezik majd, aki ugye már a 80-as évek óta tolja, de én most három újabb dalt készítek majd be tőle. Itt lesz a Giant meg a Beautiful Life az ő hármasában, és aztán majd jön egy nagyon kedvelt hazai formáció, a Halott Pénz, akik szintén végig dolgozták magukat az idei nyáron. Szinte nincs olyan fesztivál, ahol ne lépnének fel, jól is van ez így, fantasztikus zenét játszanak. Ebből érkezik majd három, az Otthon többek között, meg az Emlékszem Sopronban a Well Hello-val közös, de egyelőre a Greedy indítja az újabb 60 percet.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána

0: Budapesten 200 ezer forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el.
7: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Műtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója történtekre reagálva közölte, a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Az amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia.
8: Időjárás.
7: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Manna délután.
10: Már is indul az újabb óra, az én nevem István Dániel. Belépünk a hétvége kapujába, most már azért így 4 óra után sok helyütt startol a pihenés. Ha pedig dolgozni kell, akkor is itt leszünk, egyébként hozzuk a jobbnál jobb zenéket. De most fókuszáljunk az előttünk álló 60 percre. Az óra sztárjai muzsikálnak majd is, alapozzák meg a jó hangulatot. Ők mindig 3-3 dallal érkeznek. Rick Astley-vel is így lesz ez. 3 újabb érkezik tőle, a Beautiful Life is többek között, vagy az Angel on My Side, és aztán majd a Halott pénz is jön, akik egyébként már több mint 20 évesek, úgyhogy volt idejük bőven összehozni jó néhány nagy slágert, ilyen lesz például az Otthon az ő hármasuk élén. De egyelőre a Gridivel indulunk.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, az óra sztárjai biztosítják mindjárt a jó hangulatot. Rikeszli három slágere indul, mindjárt startolunk a Giant-tel. Közben egyébként jó hétvégét kívánok mindenkinek, most már egyre többen autóban hallgatják a kedvenc rádiójukat. Kíváncsi is vagyok arra, hogy mi a helyzet a kifelé vezető utakon. A 0-77-98-adra jöhetnek az üzenetek. No de akkor jöjjenek most az óra sztárjai. Rikeszli 1966. február 6-án született, egyébként Angliában is három testvére is van. Mindössze 5 éves volt, amikor szülei elváltak, Rik az édesapjával maradt. Zenei pályafutása 10 évesen kezdődött a helyi templomi kórusban. Az iskolai éve alatt számos helyi bandában játszott dobosként. 16 évesen az iskola befejezése után édesapja mellett dolgozott, esténként pedig a Give Away és az FBI nevű zenekarokban dobolt. Az FBI jól ismert és kedvelt helyi zenekar volt, kocsmákban és klubokban koncerteztek. Később a zenekar énekese kivált, a gitáros Morris pedig fodrász karrierére koncentrált. Riket mindeközben felfedezte Pete Waterman zenei producer, aki rábeszélte, hogy utazzon Londonba a stúdiójába. Első kislemez a kevéssé ismert Van Ugana volt, ezt követte aztán a mindenki által már jól ismert és énekelt Never Gonna Give You Up. A kislemez elnyerte a legjobb brit kislemez címet az 1988-as BPI-on, ez a mai nevén már a Brit Awards. A következő koronga Whenever You Need Somebody volt. 87 novemberében azonos címmel jelent meg debütáló albuma, a lemez 4-szeres platina lett az Egyesült Királyságban és Kanadában, valamint 2-szeres platina az USA-ban. 1987 decemberében jelent meg a When I Fall in Love című balladája, melyből 200 000 példányt sikerült értékesíteni. Negyedik kislemeze a Together Forever 1988-ban jelent meg, valamint még ebben az évben debütált második stúdióalbuma a Hold Me In Your Arms. 1989-ben Grammy-díjra jelölték a legjobb új előadó kategóriában, de a jelölését nem sikerült díjra váltania. Még decemberben Ashley elindult élete első turnéjára az Egyesült Államokba, Ausztráliába és Európába. Harmadik albuma a Free a 90-es évek elején jelent meg, és mivel Ashley kiadót váltott, a rajongók egy egészen más stílusú dalokat tartalmazó lemezt kaphattak készhez, melyen együttműködött például Elton Johnnal is. Az albumról három kislemez jelent meg. A következő a Body and Soul volt, amit 93-ban adtak ki, de mire az album megjelent, Ashley úgy határozott, hogy visszavonul a zeneiparból. Mindössze 27 éves volt, amikor úgy döntött, hogy a családi élet sokkal fontosabb számára, így visszavonult, majd 10 évvel a Body and Soul megjelenése után visszatért a zenevilágba. 2001-ben jelent meg az 5. albuma, a Keep It Turn On, majd ezt követte a Greatest Hits, aztán 14 év után 2004-ben újra turnéra indult, és aztán ontotta magából a lemezeket. 2008. szeptemberében az énekest minden idők legjobb előadója díjra jelölték az MTV Europe Music Awards-on, melyet ezúttal meg is kapott. 2010-ben új kislemezt adott ki, a Lights Out-ot, aztán rádiósnak is állt közben a londoni Magic FM vasárnapi műsorában. Kezdetben a szerződése 8 hétre szólt, de meghosszabbították, miután a hallgatók körében igen népszerűnek bizonyult. 2018-ban ismét új albummal jelentkezett, a Beautiful Lie-val. 2019-ben aztán jött a legújabb válogatás albuma, The Best of Me. Egyébként Rick nős, felesége Lynn, a párnak van egy lánya Emily, aki 1992-ben született, tavaly pedig nálunk is járt a művész, méghozzá a Palóznak, aki jazz piknik ünnepel sztárja volt, a hangja is ugyanúgy szólt, és arca is pont ugyanúgy nézett ki. Ő is három dallal érkezik hozzánk. A Giant, a Beautiful Life és az Angel on My Side érkezik pillanatokon belül itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, de mostanra szerintem már minden úgy a helyére került, maga az ősz is, ami egyébként tök barátságos arcát mutatja majd a hétvégén. Senkit ne ijeszten el a mai ború, szép napsütéses időben lehet majd flangálni, hogyha valakinek ahhoz van kedve, nagyon meleg sem lesz, előkerületnek a kiskabátok 22 fokkal, és úgy nagyjából azt láttam egyébként a gyerekekkel, hogy kezdenek kiegyensúlyozottan már hozzászokni az iskolához, ugye véget ért a második tanév, úgyhogy abszolút tanév, tanhét, úgyhogy jó is lenne, véget érne a tanév így két hét után, szóval gondolom már ott is minden a régi kerékvágásban. Egyébként jó hétvégét kívánok mindenkinek, a 0774098-os SMS számot fél szemmel mindig nézem, úgyhogy ha valaki írna, akkor itt teheti meg. Közben pedig ugye jönnek az óra sztárjai, egy-egy előadó 3-3 dallal, már is a Halott Pénz formáció érkezik, akik 2004 óta működnek, többszörös fonogramdíjas magyar populáris hip-hop formációról van szó, eredetileg egyébként a Halott Pénz Marsalkó Dávid szóló projektje volt, 2013-ban lett belőle hétfős, többnyire akusztikus zenekar, többféle műfaj keveredésének stílusjegyeivel. Sorral lépnek fel egyébként a magyar előadók a Puskás Arénában, ki önállóan, ki vendégként, de nem egymásra licitálva, hanem különböző és igazán minőségi műsorokkal. A Halott Pénznek is erős volt a nyár, 2024. június 8-án léptek fel a Budapest Arénában, hiszen 20 éves a formáció, ezt nem is titkolták, mivel ezzel a címmel hirdették meg életük legnagyobb koncertjét az idén. A zenekar meghódította a rádiókat, a közösségi médiát és nem utolsó sorban a közönséget. Fogalommá váltak, a rap és az ének tökéletes fúziójával törtek a slágerlisták élére. Ha egy szóval kellene leírni a koncertet, akkor azt mondhatnánk, hogy profi a szó minden értelmében, legalábbis ezt írták a jelenlévők a koncert után. A zenekar, a vokalisták, a vendégek és a két frontember, Járai Márk és Marsalkó Dávid is igazán jól hozta a formáját. A buli szinte percre pontosan kezdődött és közel két órán keresztül tartott, az viszont biztos, hogy a közönség addig hallgatta volna, amíg el nem fogy a teljes életmű. 20 év, hát sok vagy kevés, attól függ, honnan nézzük. A Halott Pénz esetében inkább sok. A maguk felismerhetőségével és népszerűségével meglepő, hogy csak most álltak ki Magyarország legjelentősebb színpadára, mégis tökéletes döntés volt. Rendkívül összeszokott csapatot láthattak az ott jelenlévők zenélni a Puskásban, és egy percig sem ingatta meg őket, hogy életük talán legnagyobb közönségével néznek farkas szemet. A több mint két órás koncert során egymást váltották a slágerek, előkerültek régi és épp csak megjelent dalok is. Érezhető volt, hogy a csapat a maximumot akarja kihozni az estéből, így felhívták a színpadra azokat az előadókat, akik közreműködtek a dalaikban, hallatták a jelenlévők Rúzsa Magdit, Jude Law-t és Pap Szabit is. A számok között Marsalkó magához ragadta a mikrofont és felvezette az éppen soron következő dalt, a közönséget is folyamatosan próbálta kézben tartani, és a műsor kiadhatatlan elemévé tenni sikerült is neki. Mindenki énekelt, világított és táncolt. A 6 évestől a 70-ig mindenki víga mulatott és fejezte ki elismerését a maga módján. Egyébként Marsalkó Dávid azóta már a TV2 Megasztárjában is volt zsűritag, méghozzá az első szériában. Ott is megmutatta a zenei szakértelmét, hozzáértését. Már is egyébként 3 dallal érkezik a csapat, jön az Otthon elsőként, aztán a Van valami a levegőben, és aztán a végére majd a Well Hello-val közös Emlékszem Sopronban, ami egy Sopron Fest induló, de akkor még talán volt, fesztivál volt, annak az induló himnusza volt. Ők érkeznek, tehát a Halott Pénz 3 dala most a 98.6 Manna FM-en.

98.0 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt Shawn Mendes érkezik, akiről nemrégiben egyébként az anyukája nyilatkozott nagyon aranyosat. Elmondta, hogy oké, hogy ő a nagy Shawn Mendes, már popstár, illetőleg ugye filmstár is, de amikor hazamegy, akkor ugyanolyan gyerek, tök mindegy, hogy hány éves, mint a többiek, folyamatosan a hűtőhöz járkál, pakolja, azt általában kajágat és kérdezi, hogy anyu, mit készítettél? Talán addig jó, amíg ez így van. A Treat You Better érkezik tőle.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordóasszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő-alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis hetünk volt, minden délután együtt lehetünk, remélhetőleg a jövő héten is így lesz ez, az biztos, hogy hétfőn érkezem 2-től. István Dániel viszont most búcsúzik, mind a folytatásban, mind pedig a hétvégén érdemes minket választani, hiszen jobbnál jobb műsorokkal készülünk, és maradnak az életöröm zenék is, úgyhogy jó hétvégét, jó szórakozást!
1: Kanapé Manna FM.
2: Argyelán Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros

0: Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
5: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Árkád.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklám hangzott el.
11: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Decemberig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
12: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 000 esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandar Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandar Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta ő a köztársasági elnök. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján.
12: Időjárás.
11: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Manna hit.
12: Manna

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted torhasul. God loves you, and he's going to come through.

0: Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon. God bless.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Manna.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az árkádbudapest.hu-n.
9: Árkád.
3: Reklám hangzott el.

0: kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hókon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Időjárás. Szombaton a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Köszöntöm a Cinem Anna hallgatóit a hirtelen ránk robbant nyárban. Remélem mindenki kellemes hűs körülmények között adja át magát a mai beszélgetésünk hallgatásának. Vendégem egy filmproducer és galéria vezető, akivel elsősorban most nem a saját filmjéről fogunk beszélgetni, de hogy ki is ő, következzen röviden. Mai beszélgető partnerem Egerben járt iskolába, ahol már nagyon fiatalon a helyi filmklub gyakori látogatása alkalmával elköteleződött a filmek a filmcsinálás irányába. A tanulmányai befejezését követően úgy döntött, a gyakorlatból szerzi meg a tapasztalatait, és a filmgyárba szegődött, ahol világosítóként kezdett el dolgozni, várva a lehetőség, hogy felvételvezető vagy rendezőasszisztens lehessen. A számításra bejött, mert a MA Film akkori igazgatója megtette felvételvezető gyakornoknak, így sokat dolgozott együtt Enyedi Ildikóval, Siklósi Szilveszterrel, Timár Péterrel, Gyarmati Líviával, a Tammesék, a Mielőtt befejezi röptét a Denevér, az Én 20. századom, a Recs és a Faludi György portréfilm forgatásán. Még az 1990-es évek elején egy képzőművészeti alappal összeállva többet magával létrehozta a Mongus Stúdió Budapest független alkotóközösséget. Egy cég alapító tagjaként a nemzetközi művészeti projektek producere volt. Többek között olyan művészeket hívtak meg Magyarországra, mint a Gilbert és George, az angol képzőművész páros, vagy Joel Peter Witkin, amerikai kortárs fotoművész, de Otto Dixről, a híres német expresszionista festőről is készítettek filmet, és koprodukcióban részt vettek Mészáros Márta a Magzat című filmjében is. Eközben dolgozott a Budapest Filmstúdióban, adott gyártási tanácsokat az ország vezető kereskedelmi tévécsatornájának, de ő volt a Hídember című film főgyártás vezetője is. Ezután 2003-ban alapította meg a Cameo Film filmgyártó és filmforgalmazó stúdiót, mellyel 2012-ben létrehozta a Sanzon Film Kft-t is. Játékfilmeket, tévéfilmeket és műsorokat, dokumentumfilmeket, animációs filmeket, irodalmi vlogokat és egyéb médiatermékeket gyárt és gyártat. A mai beszélgetésünk többségében mégsem a saját produkcióiról fogom kérdezni, hanem a június 7-től 10-ig Veszprémben megrendezésre kerülő Magyar Mozgókép Fesztiválról, melynek az idén ő a fesztivál igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál Csáki Attillát. Szervusz Attila!

0: Szervusz, Viktor!
1: Meglepődtem, hogy nem Veszprémből jöttél. Neked még nem ott van bokros teendőd sok, vagy már nem ott van bokros teendőd sok?
0: Igen, jó volt, ahogy egyeztettünk, hogy háromkor tudok indulni, és akkor kérdezted, hogy honnan indulok háromkor Veszprémből. Szerencsére nem, benn voltam a egyetemen, a Színház és Filmvészeti Egyetemen, a Budai Campuson, és onnan indultam ide hozzád. Nagyon jó felvezető volt, élvezettel hallgattam ezt az elmúlt röpke 35 évet, sőt, még előbbre is visszatekintettünk. Így hallgatva olyan gyorsan elmegy.
1: Kimaradt esetleg valami fontos?
0: Minden fontos benne volt. Olyan érdekes, amikor először mondtad, hogy ez az Egerbe iskola és a filmklubban szerettem meg, hogy tényleg így volt. Emlékszem, harmadik, negyed év, éves voltam a középiskolába, és akkor láttam először, akkor figyeltem fel először, egy nagyon jó filmklub vezetőnk volt a Hernádi tanár úr, ez a Dobó István gimnázium, és ő vezetett be a filmeknek a világába, abba, hogy hogyan érdemes filmet nézni. Uh-huh. És emlékszem, ő mutatta meg nekünk, akkor jöttek ki a magyar filmek közül a Gotárnak a Megáll az idő, így van, akkor a Szomjas Györgynek a Eperjessel, mi volt az, te jó ég, a Gólyába megy le mindig az Eperjes, és a
1: Falfúró jut eszembe nekem mindig.
0: Falfúró után volt a Könnyű testi sértés.
1: Jaj, tényleg!
0: Könnyű testi sértés, az micsoda jó kis film volt. De szóval még, tehát hogy a Egerbe a filmklub, és emlékszem, egyszer mentünk filmklubba, és mondta a Hernádi tanuló, hogy nézzük meg a Apokalipszis mostot, és hogy ő hívta figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy figyeljünk oda az eleje főcímre, és hogy amikor vége van a filmnek, ne álljunk fel, nézzük meg a vége főcímet, ugye abban van a nagyon komoly napalm bombázása az őserdőnek, 10 percig lángol a dzsungel. És erre emlékszem, hogy akkor kezdtem el másképp nézni filmeket, hogy, uh-huh. hogy ennek ez az Apokalipszis most, és a magyar filmek, hogy tök más a film, mint amit én addig gondoltam róla.
1: És ez ilyen iskolai szakkör volt? Tehát magában az iskolában, a tanteremben néztétek a filmeket, vagy kimentetek moziba?
0: Kimentünk, ez Egri, nem is tudom, Pátria, vagy melyik mozi volt uh-huh. a főutcába, és a iskola keretein belül működött uh-huh. egy filmklub. Magyar tanár volt talán a Hernádi tanár úr, ő szervezte a filmklubot, és ő mesélt mindig az adott filmről.
1: Akkor te is vallod azt, hogy az, aki kézen fog és bevezet a filmek világába, az mennyire értő módon teszi, az sokat számít?
0: Sokat, sokat. Tehát az első értelmes közlés filmügyben, uh-huh. azon túl, hogy most jó vagy nem jó, ugye addig jutott az ember, hogy tetszik, nem tetszik, meg szerelmes ebben a színésznőben, vagy olyan szeretne lenni, mint az a színész. Ezen uh-huh. túl azért egy értő segítő kéz, az egy egész más vetületét mutatta a filmnek, aha. ami nekem rögtön nagyon-nagyon tetszett.
1: És akkor gyakorlatilag ott eldőlt, hogy a Csáky Attila az hatörik, ha szakad, a filmszakmában akar dolgozni?
0: Az, hogy a filmszakmában fog dolgozni, az azért még nem, de hogy érdekel, az eldőlt. Aha. Meg valamiféle művészet, kreativitás azért az akkor uh-huh. eldőlt.
1: Egyébként, hogyha nem lett volna ez a filmes eltolódás, akkor mondjuk neked mi volt addig az elképzelésed? Hogy mi leszek, ha nagy leszek?
0: Hát micsoda nehéz kérdés. Mindenképpen valami művészet, valami aha. kreatív. Akkor én már rengeteget olvastam. Nagyapám az iskolaigazgató volt, és volt egy könyvtárszobánk, és a világirodalom, magyar irodalom, tehát faltól falig, négy falon irgalmatlan mennyiségű könyv, és én azt emlékszem, ilyen 11-12 éves koromban elkezdtem olvasni, és emlékszem, hogy nyarak, és egyszer csak 18-19-20 voltam, és szinte mindent kiolvastam, de mindent. Uh-huh. Mai napig abból élek szerintem. Uh-huh. hogy ismerem a világirodalmat és a magyar irodalmat.
1: Kik voltak a kedvenceid abban az időben?
0: Maupassant-nél rajongtam kamaszkoromba, emlékszem például. Nyilván a romantikusokat nagyon szerettem. Uh-huh. Szerettem a krimit, és szerettem a groteszket. Hát most így nem tudnék kiemelni sokat, de emlékszem, már Bokaccsót olvastam például 13-14 évesen. Azt is nagyon szerettem.
1: Akkor tényleg minden evő voltál ezek
0: igen,
1: szerint.
0: Igen.
1: És akkor ezek után, amikor jött a film, és akkor már végül kirajzolódott, hogy na akkor a film, akkor tényleg jött a filmgyár, és Egerből föl Budapestre?
0: Igen, így volt, és ha most ez bárkit érdekel, én nagyon szívesen elmesélem, hogy nekünk van egy ilyen családi vonatkozás, hogy az én nagybátyám az a Bükkfensíkon volt erdész. És az ő életéből a Déri Tibor írt az életének egy történetéből a Déri Tibor írt egy forgatókönyvet, amit aztán a Fábria Makkal rendezett meg a Simon Menyhér születése címen. És az én nagybátyámnak a története. Nekem a nagynéném az így születik egy ilyen menedékházban, és egy egész kis közösség fog össze, hogy ez a gyermek megszülessen. És ez a családi legendáriumba úgy beitta magát, amellett, hogy nagyon szerettem az öreget, és én is rendszeresen jártam hozzá fölnyaranta, és neki volt egy Bandi nevű szarvasa, és akkor mesélt ilyen eszméletlen jó sztorikat, hogy amikor forgatták a filmet, akkor a Bandi szarvas is játszott benne. A Bandi szarvas az később akkora sztár lett, hogy az összes május elsői felvonuláson részt vett például. Ez a fotó ott van az irodámban most is.
1: Ez egy ilyen háziasított szarvas volt?
0: Igen, igen. Meg akkor mesélte, hogy valami pótforgatást kellett csinálni, és az öreg az soha nem ült autóba. És akkor hozta fel a Bandi szarvast, és mesélte, hogy ott a Bükkfensíkon felszálltak a vonatra, elmentek Egerbe átszálltak a gyorsra, följöttek Budapestre, leszálltak a Keletibe, végiggyalogoltak a Rákóczi úton Bandi szarvassal. Igen, és az öreg mindig úgy tájékozatott, hogy a Duna. Tehát azt tudta, igen, hogy a Duna, tehát elment a Dunáig, akkor a Duna mellett addig, ameddig kell, ugye budai oldal volt ez a Pasaréti filmgyár, és akkor elment a Dunaparton, nem tudom, ott van valami Buda magasságaig, és akkor ott át Pasaréten is leforgatták a jelenetet, és mesélt, hogy nagyon elfáradtak, utána együtt mentek kocsmázni Makkot mondta, Szirtes Ádám játszotta az öreget, igen, és mondta, hogy mindenki oda ment a pénzügyőrbe egy sört inni, és hogy még a Bandi szarvas is kapott egy vödör sört, és akkor így, és akkor utána visszagyalogoltak a Keletibe, felszálltak a vonatra, és akkor mentek haza. De hát ezek ilyen, inkább ilyen anekdoták.
1: De hát akkor ezek szerint ez lehet mondani, hogy ilyen eleve elrendelésnek is fogható föl? Vagy ez most már csak így utólag lássuk bele ebbe a helyzetbe?
0: Nagyon izgatott a dolog, meg az öreg mindig erről mesélt, mert az én mit tudom én, a mi családi mitológiában nincsen filmes alkotó, de így az öreg az össze volt kapcsolva a filmmel, és hozzá nyaranta jártak aztán a filmből írók, rendezők, színészek, filmszakmából, és aztán ebből az egész művész világból innen Budapestről jártak le hozzá kikapcsolódni oda az erdészházba, és akkor rengeteg történetet hallottam. Tehát talán ezt, ha valamit meg kéne fogni, de én inkább azt gondolom, hogy a világirodalomból, és ott is nagyon sokat olvastam művész életrajzokat. Festők, szobrászok, Magyar, a Munkácsi, a Toulouse-Lautrec, hát ezek ilyen populáris regények voltak, én nagyon élveztem, minden esetre a művész. Ott akkor olvastam, emlékszem, a Kordának, a Szerencse fiait, de maga az életrajzok és egy kreatív életnek az életrajza az nagyon-nagyon vonzott. És hát más összefüggés, nem tudom, ez valahol az emberben benne van szerintem, tehát most nem keresek én nagyobb, nem tudom, ez ott van, aztán előjön.
1: Na, szép, beharangoztam itt az elején, hogy a magánéletedről meg a saját projektjeidről nem annyit fogok kérdezni, és ebből belekezdtünk ebbe, de akkor ezek szerint majd a végén maradjon erre időnk, és akkor még ezt lehet folytatni, mert ugye, hogy hát lesz június 7-től 10-ig Veszprémben a Magyar Mozgókép Fesztivál, ugye, aminek az idén te vagy a fesztivál igazgatója. Hát hol tartanak az előkészületek? Mit lehet tudni már?
0: Finishben vagyunk, tehát most már 10 nap és elindul a Mozgókép Fesztivál. Mi azért olyan január-február óta dolgozunk a stábommal, vagy a stábunkkal, de ez a stáb már készítette a tavalyit és a tavaly előttit, és egy nagyon összehangolt csapatról beszélünk. mondom, én olyan február környékén szálltam bele a munkákba, tehát hogy nagyon-nagyon egy intenzív időszak van mögöttünk. Most már látjuk a fesztivált, 4 nap, 7-től 10-ig. 7-én elindul a Nemzet Aranyai vetítéssel, ami ugye a legendás vízilabda válogatott történetét és a 3 aranyat dolgozza fel, tehát újra tudjuk élni ezeket a sikereket. Szerintem egy nagyon jó választás a fesztivál indításnak. Kellőképpen felturbóz minket a 4 napra, és aztán közel 70-80 filmalkotás 3 különböző városban, ugye Almádi, Balatonfüred, Veszprém, ott is különféle helyszíneken, Veszprémben is nyílt egy új mozi, és 3 helyszínen 4 napon keresztül filmek, azon belül is mozifilmek, televíziós filmek, sorozatok, dokumentumfilmek, animáció, rövid.
1: Körülbelül hosszú. Hány produkció kerül a közönség szem elé? Egy számot lehet mondani?
0: Hát 80-100 között, mert ebben vannak ugye a versenyfilmek, vannak olyanok, amik, tehát a versenyfilmek alatt értem, aki nem tudja, hogy azok a filmek, amik rákerültek az úgynevezett shortlistre, tehát a legjobb 5 minden kategóriából, meg a egyéni kategóriákba, de mivel több mint 200 film jelentkezett, és nem mindenki tudott rákerülni a shortlistre, de a kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy érdemes bemutatni, vagy ott legyen a fesztiválon, tehát versenyfilmek ott vannak, ezek a versenyen kívüli filmek, amik neveztek, és tavalyi filmalkotások, és azt érezzük, hogy érdemes a közönséggel való találkozásra, főleg abból a szempontból, hogy úgy találkoznak ezek a filmek közönsége, hogy valóban, tehát ott vannak az alkotók egy-egy vetítés után, a filmalkotói, színészek, rendező, operatőr, producer beszélgetnek a filmrelátogatókkal. Tehát van ez a szórás, és akkor az életműdíjak kapcsán válogatunk filmklasszikusokból, és egyébként is van még ilyen filmklasszikusaink, a reneszánsza van most az ilyen felújított régi filmeknek, amik még annó filmre, tehát materiálisan filmre, 35 mm-re forogtak, azoknak ilyen felújított változatait vetítjük a fesztiválon, nem csak mi, ez a világban minden most nagy divat, nekünk a szürkület lesz a...
1: Lehet azt tudni, hogy ki volt az, akik mondjuk előválogatták a shortlistre a filmet? Az is szakmai grémium volt, vagy ez pedig hasonlóan mondjuk, mint az Oscarhoz, ilyen akadémiai tagok által delegált jelölés volt?
0: Akadémia mindig részt vesz, évekig volt tendencia, vagy egy hagyomány, hogy a Filmakadémia jelölte a legjobb rövid filmeket. Tavaly elindult egy ilyen szakmai egyeztetés, hogy vonjunk be filmszakmai szervezeteket, hogy az előzsűri válogató csapatokba, tehát hogy mindenki, tehát az egész filmszakma vegyen részt benne. Volt, aki élt vele, volt, aki nem élt vele, és akkor végül idén 3 szakmai szervezet válogatott, Európa Kulturális Fővárosa 2023 szervezettől delegáltak kategóriánként egy-egy filmszakmai szakembert, akkor ugyanígy a Magyar a Nemzeti Filmintézettől és a Magyar Filmakadémiától. Tehát ez a 3 nagy szervezet delegált kategóriánként egy-egy tagot, és akkor ők szavaztak a legjobb, tehát a legjobb játékfilm, tévéfilm, dokumentum, animáció, az abból, hogy mi az az 5, ami bekerül.
1: Azért volt erre szükség, mert hogy nem voltál eléggé aktív az akadémiai tagság?
0: Ugye a Filmakadémia lenne az az ernyő szervezet, ahol mindenki a filmszakmában dolgozik, az ott van, és gyakorlatilag az, aki nincs benne, az szinte nem is a filmszakma tag. Tehát ott kéne legyen mindenki.
1: Igen.
0: Nincs ott mindenki, a Filmakadémiában nagyon sokan más szakmai szervezetekben vannak benne, és ezért volt tavaly az a kezdeményezés, hogy tényleg a szakma válogassa le ezeket a filmeket, de hogy mondjam, nagyon nagy csodák nincsenek, tehát azért valahogy mindig a legjobbak ott vannak.
1: Nyilván nem is azért, csak mert mondjuk én is tagja vagyok az egyik szekciónak, és tudom, hogy a mi elnökünk, én a televíziós rendező szekcióban vagyok benne, és tudom, hogy az elnökünk a Skrapski Fruzsi hihetetlen dinamikával próbálja terelgetni a rendezőket, de hogy nagyon-nagyon passzívak a kedves rendező kollégák, tehát az a fajta eltökéltség, meg az a fajta véleménynyilvánítás, amire mondjuk például az amerikai filmakadémia elismerésénél, az Oscarnál például látunk példát évről évre, az valahogy még úgy nem bírt meghonosodni a magyar szakmában, én legalábbis így érzékelem. De hogy látod ezt?
0: Hát ebben neked teljesen igazad van, jól látod. Vannak, hogy mondjam, hangulatok, vannak hullámok, amikor aktív a közönség, és van, amikor inaktív. Sokat beszélgettünk erről a Filmakadémia elnökével, a Novák Emillel. Én is mindig azt gondolnám, vagy én is azt támogatnám, vagy a magam erejével, vagy amit tudok, én akármerre megyek, mondom, hogy minél többen lép. Tehát az lenne a jó, hogyha a Filmakadémia valóban egy olyan ernyő szervezet lenne, ahol mindenki ott van és regisztrál, és valóban aztán akadémián szekciónként egy komoly, nem azt mondom, hogy szakszervezeti munka folyna, de egy komoly közösségi munka lenne, egy részvétel a film szakmai átalakulásokba, a filmipari változásokba. Nyilván ehhez nagyon sok irányított munka is kellene, de nagyon sok önkéntes munka kellene. Szerintem mi kevesek vagyunk ehhez, hogy ezen változtassunk.
1: Nekem még van ideám arra vonatkozólag, hogy ez még előbb-utóbb talán változni fog. De mielőtt még tovább mennénk ezen a vonalon, ugye lesznek premierek is a fesztiválon. Tehát látom, amit látsz, a Szabó Mátyásnak a filmje például, ugye Vilmányi Benettel meg a Tai Petrával a főszerepben, vagy a másik érintése, ugye Bruvári Tamásnak a filmje, Orbán Leventével, meg Trokán Annával. Tehát, hogy nem csak tavalyi filmek lesznek, hanem azért ez mégiscsak egy jó bemutatkozási lehetőség a majd idén moziba kerülő filmeknek is.
0: Általában a filmfesztiválok, ha nézzük a nemzetközi platformokat, akkor a filmfesztiválok valóban a premierekről szólnak, és a mindenki oda készül. Tehát amikor elkészül egy film, a gyártó, a forgalmazó igyekszik úgy pozícionálni a filmjét, hogy valami filmfesztiválon debütáljon, és akkor onnan már az tényleg olyan, mint egy ilyen ugródeszka, vagy egy dobbantó, hogy onnan elindulhat egy.
1: Hát ezt ugye, hogy látjuk például Cannes-ban, ugye most is ugye az Indiana Jones, vagy a Megfojtott virágok a Vörös szőnyegen, versenyen kívül ugyan, de hát a világ legnagyobb filmfesztiváljáról indulni, az mégiscsak egy remek dolog.
0: És így is van az egész éves fesztiválnaptár. Ugye tudod, hogy február az Berlin, akkor májusban Cannes, szinte szeptember Toronto. Indul, akkor Toronto, Velence.
1: Igen.
0: Tehát a nagy fesztiválok, talán Karlovy Vary van valahol a nyár közepén, de hogy, és azt is tudjuk, de akkor hát ha van olyan, aki nem feltétlenül filmszakmai hallgatónk, hogy ugye moziba forgalmazni egy filmet, miért viszik be? Ugye azért, hogy minél többen lássák ezeket a filmeket, és minél jobban forgalmazható legyen egy mozifilm. Na most mozikba bevinni tavasszal lehet filmeket, meg ősszel. Nyáron uborka szezon van, ha csak nem valami tipikusan nyári vígjáték van, vagy családi, vagy gyerek, de az nagyon, nagyon, tehát az nagyon be van célozva. Igen. De általában azért a mozidömping, tudjuk, tavasz, és ősz, nem véletlen a Cannes-i premierek, akkor még egy tavaszi hullám elindul, ugyanúgy a berlini február, hogy akkor az év elején beindítják a filmeket, Velence ősszel, tehát, hogy pang-pang-pang, hirtelen azt a 3-4 pár hónapú és intenzív forgalmazási lehetőséget kihasználják. Szóval, hogy ezért van ez a fesztivál naptár, és hogy fesztiválra gyúr mindenki premierekkel. Tekintett, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a nemzetközi forgalmazásban, akár egy magyar filmnek is, és a magyar filmek is igyekeznek megmérettetni magukat a nemzetközi fesztiválokon. De hogy talán a magyar nyelvnek a piciny területe, a forgalmazás mértéke, tehát fontos, hogy mikor jövünk ki egy filmmel, de nem tudnak akkora blockbusterek, akkora forgalmazási kapacitások lenni, mint nemzetközibe. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a Magyar Filmfesztivál, a Magyar Mozgókép Fesztivál nyáron van, és ezzel gyakorlatilag a premierek lehetősége elég szűk, mert nyáron nem kezdünk premiért, de viszont azt gondolom, hogy a magyar filmek szempontjából meg egy picit a szakmának együtt lenni, egy olyan helyen lenni, ahol jó idő van, ugye a legnagyobb fesztiválok is Vízpart, jó időben Cannes, Velence, tehát még jó idő
1: van. Sebastian.
0: Igen, tehát ezért a Veszprém-Balaton régió fesztiválja egy teli találat nyáron, de a fesztivál szempontjából és a együttlét, az ünnep, a mustra szempontjából lehet, hogy így premier szempontjából egy kicsit nem annyira jó, mert már a filmek egy része kijött tavasszal, tehát már nem premier, aki pedig premierre hajt, az inkább megvárná az őszt, és nem jön ki nyáron, hogy ne pofogtassa el a patronjait.
1: De azért mondom, hogy ilyenkor az, ahogy van egy ilyen nagy esemény, ahol el lehet indítani a filmet, azért az a későbbi promócióban jól használható, nem?
0: Így van, azért vannak premierek, tehát most is lesznek, és forgalmazók pontosan jól látják, hogy egy fesztiválra hangolt premier, ha az jól sikerült. Ugye a fesztiválnak is az az érdeke, hogy promotálja a saját filmét, tehát ha a fesztivál is beszáll a know-how-val, hogy tol egy filmet, az a filmnek mindenféleképpen.
1: Hát azt, hogy most Veszprém, ugye a Európa kulturális fővárosa, ez gondolom inkább előny, mint hátrány a rendezvény szempontjából.
0: Feltétlenül előnynek gondolom, és egy olyan előny, ami nincs is más egy évben. Tehát, hogy egyrészt, hogy 2023, tehát idén Európa kulturális fővárosa, de azt gondolom, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál is a legkiemelkedőbb a magyar filmfesztiválok sorában. A legnagyobb kapacitással rendelkező fesztivál, a legtöbb filmet felvonultató fesztivál, a teljes magyar film mozgóképet készítő spektrumot.
1: Hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ugye ez a rendezvény hivatott az egykori magyar filmszemlének a szerepét átvenni, ahol ugye a szakma együtt kellene, hogy legyen.
0: Hát igen, ez a cél. Az biztos, hogy a kollégáim, én úgy dolgozunk, tehát hogy mi legyünk együtt, szakma találkozzon, a szakma egymással is találkozzon, a filmkészítők találkozzanak a egyéb filmszakma körül dolgozó kollégákkal, de közben nagyon fontos a néző. Én mindig azt mondom, hogy nem szabad el, tehát hogy nem lehet szem elől téveszteni a nézőt, azért készül a film. Tehát mondhat bárki bármit, ha az örökké valóságnak dolgozunk, akkor is úgy, hogy az örökké valóságig minél többen lássák. Tehát a nézőnél nem lehet fontosabb, és minden film, amit néznek, amire jegyet váltanak, amire figyelem irányul, az fontos.
1: Mitől lesz egy fesztivál a szakma ünnepe? Abban egyetértünk, hogy kell, hogy legyen egy folyamatos párbeszéd a szakma két oldala között, de hát a filmszakmában, pláne Magyarországon mindig is érzékelhető volt a politikai vélemények alapján kialakult polarizáció. Egy ilyen esemény tud ezen a helyzeten változtatni? Közele tudja hozni, vagy párbeszédre tudja bírni a távol állókat?
0: Én mindenféleképpen arra törekszem. Tehát nekem semmiféle más elképzelésem, indítatásom nincs ezzel a fesztivállal. Sehogy sem szeretném hangolni. Két fontos szempontom van a fesztiválon. Egyrészt, hogy minél többen legyünk, minél több néző legyen, tehát hogy emeljük a tavalyi számot, és hogy minél több filmet mutassunk be. De nem, persze nem vagyok hülye, tehát látom, hogy mi történik a filmszakmában, és pontosan látom, hogy milyen erőviszonyok vannak. Én igyekszem ezen felül emelkedni. Tehát nyilván, mint fesztiváligazgató, nem is kérdés. Tehát nekem egyik film ugyanolyan fontos, mint a másik, egyik színész, másik filmalkotók, a filmek minősége, tehát a díjak is arról szólnak, hogy most nem megnyeri valaki, és akkor most az lenyomta a többit, hanem kapja valaki, mert csinált valami olyan produktumot. De filmkészítőként is, ha én úgy csinálok filmet, hogy azzal foglalkozom, hogy ki milyen, nem tudom én, pártállású, vallású, hovatartozású, mit tudom én. Tehát ha ilyen szempontokat nézek, akkor az egy öngyilkosság. Hát nem kérhetem el a néző, nem tudom én, identity kártyáját, amikor jegyet vált a moziba, hogy ő most, tehát hogy én nem ennek vagy annak csinálok filmet. Tehát szerintem ez egy nagyon szűk látókörűségre van, én ezt igyekszem figyelmen kívül hagyni.
1: Mert én is ennek az iránynak vagyok az elkötelezettje, hogy egy szakma akkor tud erős lenni, hogy az előbb már itt az akadémiai aktivitás kapcsán is beszéltünk erről, hogyha van egy erőteljes kommunikáció, amire mondjuk ezek az összezárt alkalmak inkább alkalmasak, hogy véleményt cseréljünk, hogy azt mondjuk, hogy szerintünk ez így, szerintünk ez úgy, mert szerintem akkor lesz ennek a dolognak eredménye, mert hogy azt látom egyébként, hogy a filmek is olyan többé-kevésbé olyan bátortalanok. Például most ugye itt van a Nemzet aranyai, és hogy az a film az viszont meg nem bátortalan, tehát egy olyan komoly, itt volt a vendégem, az Elkonyi Tamás, a filmnek a producere rendezője, hogy egy olyan komoly tréning gyakorlatilag, hogy kell sikeresnek lenni, és ezt hogy kell feldolgozni, meg hogy lehet. Tehát ugye nagyon-nagyon motiváló, de mondjuk pont az ilyen mozi élményeket hiányolom a magyar filmekből. Most jó, persze nyilván most kellenek olyan filmek is, mondjuk, mint a Szelíd, vagy a Leri, vagy a Magasságok és Mélységek, de hogy például miért nem készül Magyarországon az utóbbi időben egy jó és színvonalas vígjáték, arra nehézen tudok választ adni.
0: Nekem van sejtésem, az egyik legnehezebb műfaj. Tehát egy jó vígjátékot csinálni, az szakmailag egy nagyon nagy kihívás, nagyon nehéz csinálni, de tényleg az, hogy az működjön, hogy minőségi legyen, nézőket vonzon, tényleg vígjáték legyen, nehéz műfaj.
1: Nem lehet, hogy az akadálya ennek, hogy azok a forgatókönyvírók, akik az utóbbi idők vígjátékait jegyzik, azok így a hónuk alatt csak maguknak megmutogatva készítették, és mondjuk egy-két scriptdoktort vagy szakértőt, hogyha megkérdeztek volna, akkor nem lehet, hogy sikeresebb lett volna? Te, mint producer egyébként, erről mit gondolsz, hogy akkor jó a forgatókönyv, ha csak egy valaki írja, vagy hogyha azért néhány azért elmondják róla a véleményüket?
0: Én azt gondolom, hogy nem vagyok író, sajnos producer vagyok, próbálok olyan filmeket csinálni, ami minél több emberhez eljut, és aztán amikor moziba viszem is próbálom úgy forgalmazni, hogy minél több emberhez eljusson. Nem tudom, hogy mi lehet erre a recept vagy a megoldás. Nyilván sok filmet kell csinálni, ami igaza, és ez így is van a világban, hogy sok film készül, és nem jó, valamennyire kiszámítható, hogy mi fogja az érre röpíteni a legjobbakat. Szóval, hogy milyen forgatókönyv. Én amikor magam példáját tudom mondani, hogy én úgy szoktam dolgozni, hogy vagy úgy szeretek, hogy már az ötlettől valahogy részt venni, próbálom mindig a legjobbakat megnyerni. Uh-huh. Tehát a forgatókönyvírókból is a legjobbakkal dolgozzam, vagy szerintem legyen egy jó forgatókönyv, de fontos nekem egy pár ember véleménye, dramaturg, író, bárki, filmtörténész, azoknak megmutatom, véleményt mondanak, és azt szeretem, ha komolyan veszi az író is, meg minden. Jó, akkor picit át kell hangolni, mert valaki dolgozik egy könyvön, meg egy filmterven, és akaratlanul is nagyon benne van, és nem, hát nagyon nehéz hátralépni, hogy kívülről lásd. Én szeretem több ember véleményét meghallgatni, és úgy készíteni filmet. Saját példámat tudok mondani, a Fricsi és Aranka című film, ami elindult egy ötletből, hogy miért nem mutatnánk meg és egy olyan egyszerű ötletből, ugye ott lakunk a feleségemmel, a Juhász Annával, aki a kreatív producer volt a filmnek, ott lakunk a Bartók Béla út környékén, Anna nyilván, mint irodalmár, a vezető kávéházakban csinált irodalmi esteket, a történelmi kávéházakban, a Hadik Centrál, stb. És nagyon jól ismerte ezt a század elő irodalmi világát, de hogy sétálgatunk a Bartók Béla úton, és minden férfi, tehát Karinti, Frigyes út, ott lakik Csontvári, Mikszát, Móric, férfiak, és ezek ugye a Karinti, Kosztolányi Dezsőt, hogy a férfiak zöme egy nő miatt költözött át Budára, Budapestről, ez a Bőmaranka volt, hogy erről a nőről kéne filmet csinálni. És akkor megszületett az ötlet, hogy jó, akkor, és kidolgoztunk egy ötletet, hogy mi lenne ez, és már az ötletben ott voltunk, felkértünk egy forgatókönyvírót, aki megírta, dramaturgok dolgoztak rajta, aztán mikor már megszületett a könyv, mi kértünk fel egy rendezőt, hogy rendezze meg, majd ami magyar filmeknél nem annyira szokás, hogy a rendezőt a legnagyobb tisztelettel kisvettük a film végéből, és egy vágó vágta a filmet, és egy hangmérnök utómunkázta, tehát nem volt egy ilyen, hogy mondjam, rendezőcentrikus film, és most nem pejoratív értelemben mondom, hanem
1: hát ez inkább az magyar, amerikai minta módjára, igen, hogy a producer inkább irányította, igen, a folyamatot.
0: Tehát a magyar szokásjogokat próbáltam felülírni, és nem nincs előjele, amit mondok, hogy ez most rossz lenne, mert mindenben van, mert rengeteg jó példa van, hogy jó filmek készülnek. Csak a saját példámat tudom mondani, és elkészült egy jó film. Nézik, forgalmazásban is részt vettünk, a kampányban, a kreatív dolgokban, a színészek kiválasztásában, a castingban. Tehát azt gondolom, hogy egy klasszikus produceri munka van, és szerintem az a fajta szeretet és az a fajta örömmel való filmkészítés, ahogyan ez a film készült, én azt gondolom, hogy ez átjött. Tehát, hogy átment a stábba is, a színészekbe is, a filmet készítőbe, forgalmazókba is, és a nézőkbe is. Teltházakat csinált a film, és nagyon nagy sikere van a mai napig.
1: Tehát a befektetett munka az ott van a vászlon ezek szerint.
0: Igen, szóval hogy kéne filmet csinálni, mindenki olyan filmet szeretne csinálni, amit sokan néznek, és akkor itt jön a másik nehézség, hogy igen, mik azok a platformok, ahol most ezek a film, hogy moziba járási szokások, vagy tévé, vagy streaming, vagy online, tehát hogy tudod elérni a nézőt.
1: Hát a kedvenc mondásom, hogy egy jó film az sok mindent el tud mondani a szereplőiről, egy rossz viszont mindent a rendezőjéről.
0: Hát igen, és akkor még ott van a forgatókönyvről beszéltünk, hogy nyilván a szakmabeliek majd unják, de hogy rossz forgatókönyvből még jó film nem készül.
1: Igen.
0: Jó forgatókönyvet el lehet rontani,
1: igen,
0: de rossz forgatókönyvből
1: ezek a nagy, ezek a nagy igazságok. Na. De hát ugye azok, akik a Filmakadémia életműdíját kapják, azok tudnának ezekről beszélni. Ugye Esztergályos Cecília, Mészáros Márta, Revicki Gábor, Romwalter Béla, akit ugye Ricsiként ismerünk a legtöbben, és Ternoszki Béla, ugye ők lesznek az életműdíjasok. Velük is te egyeztetsz például, vagy a te csapatod egyeztet arra vonatkozólag, hogy akkor mikor érkeznek, hogy érkeznek, mi történik ott velük, milyen bejátszó emlékezik meg az ő pályafutásukról. Erre neked mind rálátásod van?
0: Egy csapatban dolgozunk, úgyhogy egyeztetünk. Nyilván vannak nekem is javaslataim, hogy mondjuk egy-egy ilyen életmű, élő klasszikusokról beszélünk, irgalmatlan életművek, tehát évtizedek vannak mögöttük. Hogy melyik filmet válasszuk ki, és aztán nyilván annak kapcsán beszélgetünk majd róluk. Nem nagyon volt kérdés például Ternoszki Bélánál, hogy a Macskafogót vegyük elő, tehát ez annyira népszerű, és nem lehet megunni azt a filmet.
1: Igen.
0: A Mészáros Márta életmű szintén gigantikus, szerintem a utolsó Mamut Márta, aki még köztünk van, és még lehet ünnepelni, és lehet rá figyelni. Tehát ott is egy óriási életmű van, ott egy korai filmet választottunk, a Kovács Katival a főszerepben, az egy nagyon érdekes, különleges film. A Esztergályos Ceciliánál szintén egy különleges filmet veszítettünk, és nem a Ceciliának, a művésznőnek a úgynevezett nagy filmjei, a Te, vagy a Hattyú halála, vagy a Bujék, sokan ismerik, hanem már egy viszonylag későbbi filmje, egy 80-as vagy 90-es évek kultfilmje volt, a Monori Mész Andrásnak a Meteó. Egy ilyen nagyon furcsa szubkultúra, igen, film, és ezt választottuk ki, ezt tettük be a fesztiválra, akkor most nem is tudom, hogy van, és a Ron Walter Ritchie-nél pedig az egy fontos díjnak gondolom, mert mindig valahogy a filmalkotókat díjazzák egy ilyen életműnél.
1: Igen.
0: És végre odafigyelünk egy picit az alkotók mögött állókra, azokra a háttéremberekre, akik igen, nélkül nincs film.
1: Igen, mert a Ritchie nem kapcsolja be a lámpát, nem viszi ki a lámpát, és nem kapcsolja be a lámpát.
0: Igen, és nem ad annyit cuccot, amennyit megérdemelne egy film, hanem csak annyit, amennyit a produceri büdzsé enged, de ő mindig többet ad. Úgyhogy szóval nélküle nagyon sok film nem készülhetett volna el, úgyhogy ezt díjazza a fesztivál. Ez is természetesen a Filmakadémiával együttműködve adjuk ezeket a díjakat. És mondom, nem kérdezted, de eszembe jutott valami. Mondod a életműveket, hogy azért biztos észrevetted, ez ma már nem jellemző. Tehát, hogy életművek létrejöttek valahogy a 2000-es évek elején, től már ez nincs. De nem csak a nemzeti filmgyártásunkban, hanem a világ filmgyártásában. És szerintem a Sorrentinónak a Nagy szépség című filme, az pont erről szól, hogy a Dolce Vitának vége. Uh-huh. Nincs az, hogy egy-egy nagy nemzet a filmalkotója, és most beszélhetünk a magyarokról is, hát kapásból föl tudnánk sorolni hányat. Most mondtuk a Mészáros Mártát, mert itt van a fesztiválon, de Makkároly, Szabó István, Jancsó Miklós, darálhatnám a végtelenség. Szári. Micsoda életművek. És de ha mondjuk azt mondjuk, hogy Olaszország, akkor tudnánk mondani a Fellinit és színészekit is, hogy a Mastroianni, és ugyanez meg lenne a spanyoloknál, a franciáknál, hát tényleg sorolhatnál.
1: Igen, a németeknél is.
0: Igen. Nagy oroszok, Tarkovszki, szóval, hogy irgalmatlan életművek vannak egy-egy alkotónak. Nem tudsz ma ilyet mondani. Tehát az, hogy egy-egy nemzeti filmgyártásban legyen, ilyen már nincs. Régiók vannak, földrészek, nem tudom, egy-egy nagy fesztiválon, ugye nyilván a hollywoodi filmgyártás ezt is újra hangolta ezeket a klasszikus nagyvilágfesztiválokat. Ez van, ez a filmipar, törvényszerű, de hogy ezek az életművek nincs ilyen. Ennek szóval a Dolce Vitának vége.
1: De mi lehet ennek a hátterében szerinted?
0: Nézői szokások, kultúra, film, kommercionálódás, multikulturalizmus, globalizmus, hát a fene tudja, kultúrának is a nem is tudom.
1: Nem lehet, hogy azért, mert hogy annyi tartalmat kapunk már minden irányból, hogy devalválódik ezáltal a minőség?
0: Hát biztos valahol itt lehetne megfogni, hogy amikor film volt, és beszélünk egy életmű, ezek a filmalkotók tudták azt, amire a közönség vágyott. Uh-huh. És lehet, hogy már nem kíváncsi erre a fogyasztó, hogy bárkitől bárhonnan megkaphatja, összemixelik, ebből tegyünk bele egy picit, legyen benne egy kis romantika, legyen benne egy sztár, legyen ez, az, kész a film, de nem csak a filmre igaz, tehát hogy ez most olyan egy nagyon botorság lenne ezt mondani, mindenre igaz az életünkben, hogy felhigult, és dömping van.
1: Leszek egy picit az ördög ügyvédje, ismersz annyira, hogy tudod, hogy a cinikus vagyok most, de hogy nem lehet, hogy ezek az életművek azért lettek olyan nagy életművek, mert hogy nem volt más, amit nézni lehetett volna mellette?
0: Nem gondolom, tehát hogy nem gondolom így. Egyébként.
1: Jó, én sem.
0: Nem?
1: Tehát hogy most azért megkérdőjelezni egy Fellinit, vagy egy Bunyuelt, mert igen. Kevesebb volt akkor a filmalkotó körülötte.
0: Nem, más világ volt. Tényleg valahogy a jobban elvált a minőségi szórakoztatás, a minőségi kultúra értékeknek valamiféle láthatósága, és tényleg nem merném azt mondani, hogy jobb vagy nem jobb, vagy értékesebb, vagy értéktelenebb, hanem a láthatóság, vagy a kontúrok jobban beazonosíthatók voltak. Ma már úgy eltűnni látszanak. Hát figyelj, ha tudnám a receptet, akkor nyilván az én filmjeimet néznék a streaming szolgáltatók csatornáin, de ez nem így van. Úgyhogy Sajnos bedobom a törölközőt erre.
2: Nem tudom a választ.
1: Hát ugye a képzőművészet meg a film a két fő irányad, ahol dolgozol, és gyakorlatilag most ennek mind a két művészeti ágnak azért igen komoly kompetenciával kell szembenéznie, a mesterséges intelligenciával. Hogyan látod ennek a kettőnek a jövőjét most? Az új fejlemények.
0: Megmondom őszintén, a mesterséges intelligenciát még nem is értem, hogy ott mi történik. Tehát amikor mesterséges intelligenciára gondolok, mindig egy ilyen blödli film jut eszembe, hogy szkennelik az arcot, és akkor utána kidobja egy méterrel az automata, hogy az illetőnek, hogy ő kicsoda, micsoda, és akkor én mindig egy ilyen bőrleszket látok, hogy ül benne 3-4 ember, és lapoz egy lexikont, és tulajdonképpen ők nézik, hogy ki ez az ember, és megpróbálják fölcsapni a lexikonból, és hogy valódi emberek állnak mögötte. Szóval nem tudom, hogy lesz. Nekem a galéria, meg a képzőművészet szintén nagyon fontos. Mindig nagyon szerettem. Rengeteg képzőművész barátom van. Én magam is úgy lettem galerista, hogy vonzódom a képzőművészethez. Szeretem nagyon, nagyon komplexen, egy adott képben tudja sűríteni azt, amit más nem. Tehát tudnak úgy látni a kiemelt, nem tudom, tehetségek, hogy leképezik azt a világot, egy képbe tudják sűríteni, egy festménybe, amit látnak, vagy amit tapasztalnak. És szóval, hogy galerista is így lettem, hogy sok képzőművész barátom van, jártam hozzá a műtermeikbe, én a film kapcsán viszonylag jobban kerestem, és akkor támogattam őket. És aztán, mikor már a támogatás elérte egy bizonyos összeget, akkor mondtam, hogy most már akkor kérek szépen egy képet. És így elég komoly gyűjteményem van, de hogy ez a fajta szeretet, ami az alkotók felé, vagy a figyelem fölé, alkotók felé, vagy figyelem, és nem csak szeretet irányul, ez vitt oda, hogy csináljunk egy képzőművészeti galériát, és akkor kiállítjuk a barátainknak a képeit.
1: De hogy szerinted a mesterséges intelligencia az át tudja venni a művészet szerepét? Tehát most csak egy példa, hogy ugye közelmúltban volt egy hír arról, hogy az egyik legnagyobb zenei megosztó portál az több ezer dalt távolított el a playlistjeiről, amelyeket mesterséges intelligencia gyártott, és robotok hallgattak. Tehát ez egy olyan utopisztikus világ már, amit úgy én olyan nagyon nehezen akarok befogadni. De hogy lehet, hogy a jövő nézőszámai is hasonlóak lesznek, hogy a streaming szolgáltatóra mesterséges intelligencia írt, forgatott valamit, amit robotok néznek, és akkor az lesz a követendő trend, mert hogy nézd, milyen sokan nézik?
0: Hát nem tudom a választ, de tehát én humanista vagyok, tehát hogy én nem tudom kihagyni az embert, az alkotást, de ugyanígy az Istenit mögüle, a világot, a gondolkodást, a szeretetet, a szívet, azt nem tudom. Tehát bennem több van, mint az agy, az értelem és a logika. De már nem is tudom, filmes valami nagy figurának az életrajzába olvastam, hogy mi a lényeg a filmben. És akkor ő azt mondta, hogy csörögjön a kassa. Tehát, hogy nem én mondom, de hogy van egy ilyen megközelítés, és most ezt tudnám válaszul mondani neked erre a mesterséges intelligenciára. Tehát, hogyha a befektetők, ha a forgalmazói szokások, ha nem tudom én, a piac az diktálja, hogy ez működik, és ez jó, ez termeli a bevételt, akkor ez lesz. Akkor nincs mese.
1: A Csáky Attila producer milyen filmre ül be legszívesebben a moziba, vagy milyen filmet kapcsol be a kis képernyőn?
0: Mindent szeretek, én nagyon szeretem az életrajzokat, Nagyon szeretem a valós történeteket, tehát a történelmi filmeket, mondtam az életrajzokat, nagyon szeretem a szórakoztató filmeket, mert én is azért ülök be, hogy szórakozzak. Meg szoktam nézni mindig az ilyen nagyon előremutató nagy blockbustereket, hogy a technika hol tart, hogy mit csinálunk. De ugyanúgy nagyon szeretem a művészfilmeket, a tipikusan szerzői filmeket, ahol valóban egy alkotó valami kísérletező dolgot csinál, és akkor most hirtelen eszembe jut a SFE, hogy azt is azért nagyon szeretem csinálni, mert a fiatalokban látom azt az innovációt, hogy egy teljesen új logika, gondolat mentén csinálnak filmeket. Tehát azért mögöttem is már van több mint 3 évtized, és nagyon szeretem az új dolgokat, az innovatív dolgokat, de kifejezetten szeretem.
1: Milyenek a mostani fiatalok az SFE-n? Érződik már rajtuk ez a YZ, vagy már nem is betűvel jelölhető modern generációs hatás?
0: Abszolút érezni, teljesen másképp gondolkoznak. Nagyon sok olyan azok a alapok, amikre mi azt gondoljuk, hogy alapok, az nekik nem alap. Tehát, hogy amin mi mondjuk, vagy az én generációm is épített és építkezett, az már nem feltétlenül igaz. De közben meg nagyon nyitottak, és sokkal többet tudnak, mint mi. Nem gondolom sem jobbnak, sem rosszabbnak, mai, friss, nagyon előremutató, nem véletlenül, tehát a mából üzen majd, tehát használja azt, ami eddig volt, és de hogy pont talán ez a feladat is ott az egyetem, hogy viszont azokat a szakmai alapokat, amik nélkül meg nem lehet, azt sajátítsák el. Tehát, hogy fontos az, hogy a saját hangjukat megtalálják, a saját történeteiket, a saját maguk útján menjenek, nincs beledumálás, se ilyen, se olyan, hogy se terelgetés, hogy ez így jobb lenne, vagy ezért. Tehát, vagy történetileg, vagy inspirációilag, az nem. De viszont az, hogy a szakma, hogy kell világítani, hogy kell rendezni, vágni, stb., azt viszont tudni kell. Tehát ezt el kell sajátítani, mert azt nem lehet csak úgy zsigerből.
1: Az, hogy a mai fiatalok azok már tényleg egészen elképesztő mennyiségű audiovizuális tartalmat fogyasztanak, ez az esztétikai érzékükben hagy nyomot?
0: Nem látok ilyet, tehát hogy ez nem tetten érhető. Amit azt gondolom, hogy tetten érhető, az a koncentráció. Tehát, hogy vajon mennyi ideig tehát ők maguk is a figyelmüket oda tenni valamire, vagy a figyelmet fenntartani. És ez most az egyetemtől független, de hogy nézve a nagy blockbustereket, hogy mintha ott is azt látnám, hogy a figyelem fenntartásról szól, tehát már egy átfogó dramaturgia, vagy egy átfogó íve egy filmnek nem nagyon van, hanem olyan, mintha a sok pici íve, tehát sokszor 5 perc egy film, sokszor 10 perc, ugyanúgy valami felvezetés, dráma, csihipuhi akció, nem tudom mi, lecsenget, kezdődik előről. Tehát mire a végére érünk, már el is felejtettük, hogy mi volt honnan indultunk. Tehát mintha egy ilyet látnék, egy ilyen
1: epizódszerűség.
0: Igen, vagy mint a videójáték, hogy mindig egy új helyre, egy új oda megy, most oda, és mindig keres még valami inger, még valami interakció legyen. De közönségfilmekről beszélek most, nem művészfilmekről, vagy szerzői filmekről.
1: Mondjuk a közönségfilmek mellett a szerzői filmek is hasonlóan tudják ezt a tematikát. Egyre többször én azt látom, hogy ez most így a korszakunkra ilyen nagyon-nagyon jellemző lett sajnos.
0: Én így tudnám megfejteni, mert hogy igaz mind a kettő. Tehát igaz az is, hogy nem tudnak, csak nagyon rövid ideig tudnak koncentrálni, közben meg azt látjuk, hogy ma már egy nagy mozifilm 2 óra alatt nincsen, tehát inkább 2,5 óra, meg 3, borzasztó hosszú. Igen. Tehát, hogy ez látszólag ellentmond egymásnak, és akkor valahol szerintem itt lehet a megoldás, hogy sok pici, apró történet van egy nagy történetben.
1: Azért lep meg egyébként, hogy nem érződik rajtuk ez a fajta esztétikai edukálódás, mert hogy azt gondolnám, hogy ugye nagyon az a streamingnek köszönhetően, a streaming szolgáltatóknak is köszönhetően azért nagyon sok jó minőségi tartalmat érhetünk el, és azt gondolná az ember, hogy ez a vizuális környezet, ez inspirálja az új generációt. De akkor ezek szerint ez nincs rájuk ilyen hatással? Vagy nagyon sok YouTube-ot meg TikTokot néznek, ahol meg szintén olyan gyenge a minőség esztétikailag.
0: Nem, a magas minőség az jellemző, meg a naprakészség, meg az innováció, az abszolút jellemző, hanem inkább azt mondom, hogy nincs ez a parttalanság, vagy tehát, hogy van egy nagyon átgondolt összeszedettség. Én inkább erre gondoltam, lehet, hogy félreérthető voltam. Tehát erre mondom, hogy ebbe van egy ilyen klasszikus hozzáállás, tehát hogy egy valódi szakmunkának fogják fel a filmkészítést, aminek úgy is kell hozzáállni.
1: Lehet ilyet mondani, hogy irigyek vagyunk a mostani fiatalokra, mert hogy nekik mennyivel több lehetőségük van inspirálódni ahhoz képest versus, ami nekünk volt annak idején?
0: Hát szerintem ez biztos, hogy minden generáció el tudja mondani, nem? Tehát ez biztos hallottuk a nagyszüleinktől, mi is, hogy jaj, nekik milyen könnyű, mi. Hát én ilyenekben nem mernék belebonyolódni, nem, ebből szerintem csak rosszul jön ki az ember, nem tudom.
1: Jó, hát akkor hagyni kell őket. De hogy ugye mondtad, hogy az életművek, mint olyanok, azok sokkal nehezebben épülnek. Lehet akkor legalább olyat mondani, hogy mondjuk a mostani generáció rendezői közül ki az, aki szerinted markánsan képviselheti például mondjuk a 2020-as éveket? Látsz ilyet?
0: Engedd meg, hogy ne válaszoljak rá. Révén, hogy mint fesztiváligazgató ülök most itt, és nem emelnék most ki senki alkotót, senki filmet, mert nem lenne illendő tőlem, és nekem egyformán most minden film és filmalkotó fontos, és ez tényleg így is gondolom, nem is állok másképp ehhez, de ha mégis valamit válaszolnom kellene, én azt mondanám, hogy ami engem most nagyon érdekel, valóban a Filmművészeti Egyetemen, hogy milyen filmek készülnek, és hogy a mostani, akár a most diplomázó rendező és operatőr, mesterszakos osztály, hogy milyen diplomafilmeket fog csinálni, tehát az osztály, aki most a modellváltás után kezdett, és most az első, aki diplomázik, és már ugye a vizsgafilmjeikből vannak olyanok, akiknek nagyon komoly fesztivál útjuk van, tehát mérhető hazai és nemzetközi siker is. Tehát erre most kifejezetten nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekik milyen lesz a diplomafilmjük, és ők milyen pályát fognak befutni. Tehát az övékére kifejezetten. És mint filmalkotókra, tehát nem mint, hogy mondjam, tanítványok.
1: Tehát lehet azt mondani, hogy azért a magyar film az továbbra is fejlődik, és jó úton halad előre?
0: Én ebben 100%-ig biztos vagyok. Tehát egy olyan filmipar szárnyal ma Magyarországon, pontosan tudjuk az éves filmes költéseket, a magyarországi filmes költéseket, a nemzetközit is, meg a magyart is.
1: Ami milliárdos tételekről beszélünk.
0: Több százmilliárdos tételekről, és ez már a GDP-ben is mérhető, ráadásul devizában mérhető. Ugyanazok a filmszakemberek, tehát ugyanaz a világosító kameraman, díszletépítés dolgozik egy magyar filmben, mint a Dűnébe, ugyanaz a CGI-os, ugyanaz a kameramozgató ember, ugyanaz a lámpapark, ugyanaz a sminkes, stb. Tehát, hogy a magyar filmszakmát kiadó emberek 70-80%-a az ugyanúgy dolgozik nemzetközi filmekben, mint magyar filmekben, tehát lát, együtt lélegzik a nemzetközi filmiparral. Magyarországon ráadásul most talán London után a második legnagyobb bázis itt Európában. Én azt gondolom, hogy ez átrezeg a magyar filmekre, tehát hogy látják, tapasztalják, együtt vannak, és de hát látszik is, hogy azért közel a mozgóképfesztiválra is közel 200 film jelentkezett, és ez még mindig nem az összes, ami az elmúlt egy évben készült. Szóval, hogy mint a jéghegy csúcsa, vagy hogy mondanám, mm-hmm. tehát hogy ki fogja termelni, mindig ki, tehát egy ilyen ipar, egy ilyen szárnyaló filmipar, az kitermeli magából a tehetségeket, nem lehet, hogy nem. Lehet, hogy lesznek fájdalmas hiányok, hogy valami nem készül el, de szerintem ami elkészül, az jó, hogy elkészül.
1: És akkor ezzel lehet majd találkozni ennek a jéghegynek a bizonyos csúcsával június 7-től 10-ig. Eddig minden évben nagyon jó idő volt a fesztiválon, most is megrendeltétek a jó időt előre?
0: Megrendeltük a jó időt, tervezünk az Almádi strandra vetítéseket, lehet közben lángost tenni, meg hekket, kifejezetten családi programok a vízparton, uh-huh. konkrétan a Balatonparton. Tervezünk nyáresti vetítéseket a Füredi Tagore sétájon. Uh-huh. Ez a klasszikus ilyen este van, jön a hűs szellő a Balaton felől, és ott a Tagore sétányon ez a szabadtéri mozi élmény. És akkor meg lesz ez a glamúros csillogó fesztiválpalota élmény uh-huh. Veszprémbe, a Hangvillába, lesz a kis művészmozi élmény a Fotonba, most nyílt egy új, uh-huh. nagyon előremutató kis hely, és játszóhely és egy ilyen kulturális központ. Szóval megrendeltük a jó időt, a jó hangulatot, ezt fogja fokozni a különféle koncertek, kísérőprogramok, kiállítások, esti DJ-szettek. Fölkértem, én ötletem volt, bocsánat, nem fényezni szeretném magam, de hogy ezek az éjszakai partikra, tudom, hogy rengeteg kollégám DJ-zik. Uh-huh. És azt találtam ki, hogy hívjunk el rendező, vágó, színész kollega, tudom, hogy szereti a tracklisteket keverni, uh-huh. és például filmesek fogják csinálni az éjszakai bulikat is. Szóval minden a film körül forog majd itt 4 napig.
1: Hát remek, akkor én biztos ott leszek, és majd akkor biztos ott is találkozunk, és hát aki ezek után kell

0: jegyek is nagyon olcsók, az egész fesztivál badge szinte egy mozi jegyára, és hogyha valaki mondjuk diák, vagy nyugdíjas, vagy szakmai, akkor még olcsóbban tud menni. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki be akarja pótolni, vagy előre akar gondolkozni, akkor ebben a 4 napban érdemes.
1: Még egy fontos így a végére, hogy tavaly is úgy volt, hogy Balaton-Almádi, Balatonfüred és Veszprém között shuttlebusz vitte a fesztiválozókat, tehát hogyha mondjuk valaki a Balatonparton lángosozik, és Veszprémbe akar átmenni mozizni, vagy DJ-szettet hallgatni, akkor annak nem gyalog kell visszabandukolni a Veszprémből Füredre majd, ugye?
0: Így van, és bátran lehet tervezni, tehát nyugodtan össze lehet állítani egy olyan programot, hogy meg délelőtt megnézem Veszprémbe ezt, akkor délután Almádiba ezt, Füreden a, nem tudom én, este a szabadtéri mozir, és akkor estére vissza, késő este meg visszaérek Veszprém Óváros terére egy jó koncertre, és aztán még táncolok is egy jót. Tehát, hogy ilyen kis shuttle buszok fogják vinni, igen, a fesztiválozókat.
1: Igen, ugye, és ugye erre nyugodtan föl lehet készülni, mert ez egy fontos információ még a bátortalanok számára.
0: Abszolút, és tehát nem kell kocsiba ülni, úgyhogy nyugodtan élvezhetjük a nyarat annak minden kincsével együtt.
1: Csak legyen hozzá elég szóda.
0: Így van.
1: Hát remek, nagyon szépen köszönöm. Csáki Attilával, a Magyar Mozgókép Fesztivál fesztivál igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
1: Köszönjük, gyere máskor is.
0: Köszönöm.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Eddig tartott mai beszélgetésünk Csáki Attilával, a Magyar Mozgókép Fesztivál igazgatójával. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is hálás külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
2: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Autódarú, Kósvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Majd elmúlik.
8: Ezt mondtad múlt héten is.
7: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
8: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
9: Nem látod a gördeszkámat?
10: Én a lavort keresem.
9: A fotel is eltűnt.
10: És a bicikli kormányom?
11: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
10: Mégis mihez?
11: A győztes járgányhoz.
12: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
13: Megvan már az őszi szetted?
14: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
15: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
14: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
16: Árkád.
4: Reklám hangzott el.
17: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
17: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a

0: kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű, vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket.
1: Időjárás.
0: Szombaton a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A következő bőség kosarának szomorú aktualitása van, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a Soproni Vinelife borászat tulajdonosa, a Soproni borvidék meghatározó személyisége. Tudjátok, a bőség kosara letette a voksát és leteszi a voksát a kulturált borfogyasztás mellett. Ennek apropóján rengeteg borásszal készült interjú, és még remélem fog is készül interjú. Tamással 2022-ben ismerkedtem meg, akkor a Balatoni Nyár riportere is voltam. Forgattam vele a televíziónak, és természetesen forgattam vele a 98.6 Manna FM-nek is, itt volt a stúdióban 2022-ben. A következő beszélgetéssel az ő emlékének szeretnénk adózni.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, a mai témánk megint egy kicsikét boros, ugye itt az ősz, itt a szüret, velem szemben pedig Hajdu Tamás, a Vine Life borászat, a Soproni borrégió egyik meghatározó borászatának tulajdonosa, és hát szakembere. Azért mondom, hogy szakember, mert az előbb volt, megtekintette az én portámon az oly sok portára jellemző mini lugast, és látott ott direkt termőt Otellót, amit a feleségem mindig mondta, hogy mikor szedjük már le, és a szakember megmondta azt, amit most megint elmondta más, mit kell csinálni az ilyen szerűvel, le kell szedni, vagy fönt kell hagyni ilyenkor?
2: Fent kell hagyni, mindenféleképp hagyjátok fent. Az a lényege, hogy mindig járja meg a szél, és addig, amíg mínusz 6-7-8 fok alá nem esik a hőmérséklet, nyugodtan csipegessétek onnan, mert itt sokkal üdébb, frissebb, ehetőbbé válik, és kívánatosabbá, és ott a lugason azért decemberben nagyon jó, hogy le lehet csípni, és meg lehet tenni. A végsőkig hagyjátok fönt.
1: Na kedves kertulajdon, csak akkor már tudjátok, szakembertől van. Annyit kell, Tamás, kicsit közelebb beszél a mikrofonban, ennyit kérek tőled, köszönöm szépen. És akkor kezdjük el beszélgetésünket azzal, hogy ugye én a kultúrát borfogyasztásnak vagyok a nagy híve, és igyekszem szólója is lenni. Ugye a Sopron régióból érkeztél. Milyen volt az idei szület Sopronban? Mit lehet róla már most tudni?
2: Szerintem nagyon jó termés volt, nagyon-nagyon jó. Mi jellegzetes módon nagyon későn szüretelünk, tulajdonképpen tegnap volt az utolsó szüretünk a Cabernet Sauvignon szüretelésével, magas cukorfokkal szüreteltünk, például a tegnapi az 21 és feles cukorfokkal szüreteltük. Nagyon jó termésnek gondolom, mennyiségileg is és minőségben is.
1: Ugye, mert a laikusok azt gondolnak, hogy egy ilyen nyár után, amikor alig esett valami csapadék, hogy azt akkor a szőlészek is, meg a borászok is egy kicsit megsínik, akkor ez nem így volt.
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy a Soproni régió, hogyha a kollégáim is észreveszik ezt, mi mindenféleképp úgy gondoljuk, hogy 15 év előnyünk van most az ország többi részéhez képest, hisz egy olyan sajátságos körülmények közt élünk, hogy az Alpok vonulatai mindig meghatározók a csapadék elosztásban, és most is, hála Isten, volt megfelelő csapadék ahhoz, hogy szőlőink megfelelőek, szépek, egészségesek, és jó létartalommal jelenjenek meg.
1: Most így október közepe vége felé milyen stádiuma van az új bor? Mondja már nem Murci, a Murci az, amikor most megérjed, hogy néz ki most a bor?
2: Hát most tulajdonképpen van már egy teljesen kész obisztatott zöld vertelinink, egy olasz rizlingünk és egy édes küvénk, ami zöld vertelin, olasz rizling, sárdoné, piros vertelini küvéből készül egy 33-as maradék cukorral.
1: Van-e olyan jellemzője a soproni boroknak, ami csak arra rég a jellemző? Tehát az a fajta savasság, az a mineralitás, nem tudom, tehát én laikusként kérdezem, fel lehet-e ismerni, egy szakember felismere nagy eséllyel egy vakteszten esetleg egy soproni bort?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a soproni kék frankost mindenféleképp fel lehet ismerni, de hogyha vakon most megkóstolnátok a zöld vertelininket, szerintem vakon megmondjátok, hogy ez egy soproni vájláfos zöld vertelini.
1: A következő részben arra fogunk beszélgetni, hogy van az a mondás, hogy a bor a száraz, az édes borokat hagyjuk, és erre jön valaki, aki rácáfol erre gyakorlati példákon keresztül, ugyanis ma már az édesbor is egyre inkább teret tör magának, pontosan hogyan, erre fogunk a következőben beszélgetni a zenék után Hajdu Tamással.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamás úrral. No, ugye ott hagytuk abba, hogy az édesbor az nem bor. Már mosolyogsz, tehát valami lesz itt akkor, hogy a bor az mindig száraz, mondják a nagy, hozzáértő, vagy annak tűnő borászok. Erről egy cáfolat.
2: Én azt gondolom, hogy én is mindig azt gondoltam, hogy akik bejönnek hozzánk egy borkóstolóra, mindig azzal taroltak le, hogy csak száraz bor van. És volt egy nagyon kedves pesti társaság, egy 6 családból álló társaság, 6x2, 12 ember, és a legnagyobb szájjal, aki bejött, azt mondta, csak száraz bor van a földön, és nekem meg ne próbálj fél édeset adni, és nekünk van egy édes válogatásunk, 3 fajta termékkel, és azért becsempésztem. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. És a végére az eredmény az lett, hogy olyan mértékben kedvelte meg az úr, hogy ha minden borkóstoló végén egy vásárlás történik, és ő már nem is száraz bort vásárolt, hanem egy kis ürüggyel a feleségének vásárolt 3 karton fél édes bort.
1: Az nem kevés.
2: És ugye a fél édes borainknak a lényege az, hogy nem édesítés történik, hanem az erjesztés van megállítva 33 maradék cukornál, ezáltal egy kisebb alkoholtartalmú, 33 maradék cukorral és egy kellemes savtartalommal egy harmonikus, nagyon kellemes édes, félédes és édes bort kapsz. És ez egyre jobban teret hordít a palettánkon, és ezáltal van egy új életünk, ami 66 maradék cukorral fehér küvé, van egy 33 maradék cukorral egy szupernovánk, ami szintén egy fehér küvé, és 33 maradék cukorra van egy édes életünk, amelyik Cabernet Sauvignon és Merlot küvé.
1: Vannak ilyen szezonális borok? Teszem azt, hogy nyáron szokták volt mondani, hogy akkor rozéfröccs vagy fehérfröccs. Ilyenkor, mikor már kicsikét a hőmérséklet is aláesik, akkor megyünk a vörösborok felé.
2: Igen,
1: vagy nincs
2: de
1: szabály?
2: De maximálisan. A kereskedelmi részt, hogyha ugye azt is a Weilafnál én irányítom, mint tulajdonos, és világosan látható, ahogy itt Attila említetted, elkezdődtek a meleg időszakban a rozék, a zöldve, és az olasz Riesling fröccsben hidegen, kellemesen egy jó iható, nagyon-nagyon-nagyon harmonikus borok. Majd most szépen ballagunk a Zweigelt, a kék frankos, és ahogy még hidegebbé válik, ott kezdődnek el a prémium kék frankosunk, a prémium Cabernet Sauvignonunk, a prémium Cabernet Merlot küvénk, amik aztán átlendítenek a téli időszakra a borfogyasztásnál.
1: A bor miért kapja meg ezt a prémium jelzőt? Mit akar ez a jelző?
2: Nálunk 3 felé tudjuk szétosztani a borainkat. Van egyszer a klasszikus boraink, amelyik egy reduktív módon egy év alatt termelődik, egy év alatt el is adjuk őket. Majd vannak a prémium boraink, amik hordóban tároltak legalább 1-2 évig, 2 év után 1 fél év, 1 évig üvegbe, majd utána kerül a kereskedelembe. Tehát a most piacon lévő prémium boraink az egy 18-as Cabernet Sauvignon, egy 18-as kékfrankos válogatás, egy kék frankos Zweigelt válogatás, és egy fehér küvé, ami 18-as, 2 évig hordóba tárolt, és majd utána az üvegpalaszba kerül.
1: No, innen folytatjuk akkor Hajdú Tamással, és szóba kerül az, hogy hogyan kerül a bor mondjuk Sopronból egy pesti vagy egy Pest környéki szupermarket polcaira, mert vannak itt érdekes és nem titkos kulisszatitkok. Zene, aztán folytatjuk Tamással.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Folytatjuk a bor körüli turnénkat Hajdú Tamás úrral, aki Sopronból érkezett, de hát ugye ez egy, azért hadd mondjam, tehát Budapesten is iszunk soproni borokat, sőt Magyarországon is iszunk magyar borokat. Ugye beszélgettünk arról, hogy egy borász kollégát szerint ez az ország pontosan annyi bort termel, amit elfogyaszt, csak hát jönnek a külföldiek. Mi a baj, van-e baj ennek ezzel a borásznak, hogy vannak itt nagyon puccas üvegbe csomagolt argentin, portugál, kaliforniai borok 1000 forint környékén, és ez nem annyira jó egy magyar borásznak, ugye?
2: Nem, semmiképp nem. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk borai, legalábbis amit én tudok erről mondani, az azt gondolom, hogy a meccéstől a születig egy nagyon potenciális, jó módon előállított szőlőből nagyon jó minőségű borok és jó árkategóriában vannak. A legnagyobb problémánk az értékesítésben abból adódik, hogy nem tudjuk érvényesíteni azokat a költségnövekedéseket, amiket kellene, mert sajnos a külföldi borok, az ott lévő jó nevű borok tulajdonképpen a harmadosztálya érkezik ide, és az első osztály reklámjával kerül fel a polcokra.
1: Ez érdekes.
2: És nagyon nagy probléma, hogy ezáltal a magyar borok pedig nem kapják meg azt az értelmes összeget, amiért érdemes lenne, és minden magyar szívesen fogyaszthatná. Én azt gondolom, hogy itt ugye pontosan ezek azok a problémák, amik a kereskedelemben nehéz helyzetbe hozzák a magyar borászatokat.
1: Akkor kell a jó bornak a cégér, ezek szerint nem?
2: Mindenféleképpen.
1: Ugye mi, hogy mi megismerkedtünk, ugye én ezt már többször elmondtam, hogy nyáron a Duna TV-nek forgattam egy nyári műsort, ahol 32 borászatban forgattunk, az egyik volt a másik, sőt, náluk kezdtük május 20-án, és ott az ember rögtön átérzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta szőlőhöz, a földhöz való kötődést, amit ott megtapasztaltam. Nyilván ez kell a jó borhoz. Ugye ez nem pusztán egy gazdaság dolog egy borászatot üzemeltetni, hanem ez kell egy kis szív is, nem?
2: Szív. Hogy szenvedély.
1: Benned csak. Van?
2: Mindenféleképp. Én úgy gondolom, hogy mi ezt a 85 hektár szőlőt művelünk.
1: Uh-huh, 85 hektár. Azt mondjuk el a hallgatóknak, bocsánat, belédvágtam, hogy nagyjából egy hektár az két focipálya, ugye? Nagyjából.
2: Nagyjából.
1: Na, akkor igen, itt folytat, 85 hektár, igen.
2: Tehát 850 ezer négyzetméterről beszélünk, nem kevésről, és ez csak szenvedéllyel és szeretettel lehet. Tehát az első meccéstől, a szőlőhöz való hozzányúlástól egy szenvedély és szeretet kell bele, és amikor már oda jutunk, hogy eljutunk egy baráti beszélgetésen egy borkóstolóhoz, azt is csak szenvedéllyel tudjuk továbbadni, hitelesen, és nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy Feltőrákosra eljöjjenek, mondjuk Budapest egy jó hétvégére, azoknak olyan maradandó élményt tudjunk adni, ami döntően befolyásolja, hogy oda jöjjenek, és hogy egy hiteles történetet lássanak egy jó bor mellett. És nem gondolnám, hogy a nagy általánosságban a tudományosságáról lennének kíváncsiak ezek az emberek, hanem a hitelességéről, arról, hogy ez a borász milyen szenvedéllyel és szeretettel adja át ezt az egészet annak, aki vállalja azt, hogy eljön egy ilyen soproni túrára. Én azt gondolom, hogy maradandó élményeket tudunk adni, és egyre többen tudunk maradandó élményeket adni Sopronban a borral, és a borral összefüggő programokkal, eseményekkel, helyszínekkel.
1: Tessék akkor felkerekedni Budapestről, akár hétvégén, akár hosszú hétvégén. Arra azért oda kell figyelni, hogy ha az ember egy bortúrára megy, akkor egy éjszaka szállást azért javasolt foglalni, mert olyan nincs, hogy valaki elmegy egy borászatba, én majd mustot iszom, nem, hát az úgy nem működik. No, zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk Hajdú Tamással picikét arról, hogy hogyan változtak, hogyan látja ő például a fiatalok kultúrát, borfogyasztási szokásai. Zene, aztán folytatjuk.
3: Én vagy

0: kedves.
1: Ez a Bőség kosara.
2: Manna FM.
3: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamással, aki Sopronból érkezett, ugye éppen dolga volt itt, terítette az csúnya szó, hogy termék, azt nem mondom, terítette a borokat megfelelő helyre, hogy eljussanak. Hogyan látod, hogy mennyire változott a borfogyasztási szokás Magyarországon? Amikor én a főborászoddal, Linzer Sámuellel megismerkedtem, nekem a Volt Fesztiválon volt, meg van is egy boros beszélgető műsorom, ami pontosan azért volt, hogy itt ül a fiad, ugye 16 éves, elmegy fesztiválra, valamit biztos, hogy iszik, de hogy ne a pálinkával kezdjék, ne a tüskével kezdjék, igyon egy jó fröccsöt, nem 40 fokban, vagy egy hosszú lépést, és attól is könnyebben tud majd csajozni. De hogy látod te, hogy mennyire, főleg a fiatal, tehát mondjuk a 18 fölöttiekről kezdjünk el beszélni azért, hogy mennyire állnak pozitívan hozzá a magyar borhoz, mennyire érdeklődőek, vannak-e fiatalok a borbemutatókon például?
4: Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy Linzer Sámuel, aki a főborászunk, ő olyan módon állítja elő ezt a bort, ami pontosan ennek a rétegnek, a fiatalok rétegének jó. Tehát nem egy magas alkohollal, nem egy magas savtartalommal, hanem egy harmóniával, amivel a fiatalok leülnek, nyáron egy jó fröccsöt isznak belőle, hűvösebb időszakban tisztán egy decit, két decit isznak, és egy olyan harmóniát kapnak, akár a félédes, akár az édes, akár a száraz, akár a fehérborunktól, hogy megfelelő kultúrájuk van, és bizony a borkóstolók durván fele-fele arányban vannak az idősebbek, és a 18-tól fölfelé addig a 35 éves korig, ami tényleg meghatározó, és egy komoly kultúrát hozott létre, hogy nem arra van igény, hogy a testes, nagyon testes borokra, hanem inkább a könnyed, harmonikus borokra, és ezeket a fiatalok rendszeresen fogyasztják nálunk, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a zöld vertelinink, a szupernovánk, a rozénk, a kék frankosunk, a cvejgertek a klasszikus formában maximálisan a fiatalok kedvencei.
3: Ugye azt mondják, hogy a magyarból világhírű itt Magyarországon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, kijutni. Nekem van egy ilyen heppen, mikor járok külföldön, Németországba, annál sokat Ausztriába, mindig bemegyek ilyen nagy óriási szupermarketbe, és keresem a magyar borokat, vagy eljutott-e idáig. Berlinbe találtam egyedül az Alexander Placon egy olyan nagy üzletet, ahol a Tokain túl is volt élet, nem csak a Tokai volt ott, hanem még ott volt egy-két régió. Fontos-e neked, mint egy ekkora területtel rendelkező borásznak, vagy tulajdonosnak, hogy a borod az kimenjen külföldre is, vagy elég az, hogyha itt belföldön el tudod adni a borokat?
4: Nem. Mindenféleképpen fontos, hogy terjeszkedni tudjunk. Ezért van 3 lengyel partnerünk, 2 szlovák és 1 svéd partnerünk. Ezek elsősorban a lengyel és a szlovák, pontosan a fiatalok által kedvelt klasszikus borainkat, tehát a zöld vertelin, olasz rizling, rozé, szupernova új életet szeretik. A svéd piac az meg elsősorban a klasszikusokat, a prémiumokat szeretik, tehát a prémium kék frankost, a prémium cvejgertet, a prémium kabernét és a furmintot.
3: Hát de svédevő esetében nektek a franciákkal kell versenyezni, nem? A portugálos spanyolokkal kell versenyezni, nem?
4: Igen,
3: gondolom,
4: igen, és az az érdekes, hogy egy olyan túrán vett részt ez a svéd kereskedelmi társaság, hogy tulajdonképpen úgy indítottak, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és innen mentek vissza úgy, hogy Franciaország, és úgy mentek vissza Svédországba, és egy hónap után a túra eltelte után egy hónappal jelezték felénk, hogy ezzel a 4 fajta borral szeretnének foglalkozni, és rendszeresen havonta 20-30-40 kartonnal rendelnek, és ők úgy látták, hogy a magyarok közül elsősorban a miénk tetszett nekik a legjobban, több régióban voltak, nem tudom meghatározni, hogy hol, és a többi országot, amit előbb felsoroltam, azokat is végigjárták, és ezeket a miénkek közül választották.
3: Azért ilyenkor azért csak megdobban a borász, meg a tulajdonos szíve, nem? Hogy azért nagyon erős volt ez a mezőny, nem? De francia borász, ugye egy francia régió kicsit túlozva, majdnem akkora, mint itt az egész, mint magyar, a mi kis országunk, ugye? No, hát köszönöm szépen, hogy picikét mögé nézhettünk így az ő ősz kapcsán egy picit betekintést nyerhettünk egy soproni borászat életébe, megtanultuk azt, hogy ugye az Otello az fönnmaradhat a lugason, valamint azt, hogy ma új szelek fújdogának, tessék bátran megkóstolni az édes, féledes borokat, ezek már nem azok, amik régen voltak. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt a soproni borászatot, a Wine Life borászatot és a fiait. A fiait egyébként a búcsúzó sorokban a borvidék nekrológia is megemlíti a következőképpen. Bízunk benne, hogy idén a földi született még Sopron lankáin kezdte, de az örökszülőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki a soproni borrégió meghatározó borásza volt. Nyugodjon békében!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Holnaptól sok napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Meghalt Astrid, norvég hercegnő. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel- és benzinhiányhoz vezetne. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a volt szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott

15 városban tartanak fórumot. 25 év sem halványította el szeptember 11. emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hákon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt. Időjárás. Szombaton a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hi, this is Steph Alessi Muñoz, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt, de most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.

0: Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.
1: Yeah.

0: on Manna Hits.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: great. Yes, Lord.
1: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hőszigetjelenség jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-ei terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-ei terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben

0: megsértésével indokolta a lépést. Az új tulajdonosa, Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzemdolgozóinak legalább egy harmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
1: Időjárás.
0: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
2: Manna Hit. Manna Hit.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. We're Caleb and John. Somebody like me,
1: somebody like me. Somebody Like Me was one of the first few songs we ever.
2: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Istent szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: sem.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
1: Egy sorozatot készítek a konfrontálódásról. Konfrontáció. Ma este és holnap reggel a félelemmel való konfrontációról fogunk beszélni, mert fel kell ismernünk, hogy a félelem érzete soha nem fog teljesen eltűnni az életünkből. Amikor a Biblia azt mondja, hogy ne félj, akkor az nem azt jelenti, hogy ne érezz félelmet. Azt jelenti, hogy amikor érzed a félelmet, menj tovább, és tedd azt, amit hiszel, hogy tenned kell. Nem vagy gyáva, ha félelmet érzel. Akkor vagyunk gyávák, amikor átadjuk magunkat ennek az érzésnek, és amikor ezt tesszük, akkor annak engedelmeskedünk, amit az ellenség akar, és engedetlenek vagyunk Istennek. A félelem megakadályozza az előrehaladást. Van itt valaki, aki úgy érzi, hogy a félelem megakadályozza abban, hogy azt tegye, amit tudja, hogy tennie kéne? Lássuk. Rendben. Akkor kell, hogy beszéljünk a félelemmel való konfrontációról. Egy nagy megvilágosodás volt számomra, amikor végre rájöttem, hogy a félelem érzetét nem tudom kontrollálni. Hogy különféle helyzetekben, akár egy új helyzetben, vagy egy nehéz helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, amire úgy tűnik nincs megoldás, valószínű érzek félelmet. De megtanulhatom, hogy hogyan tegyem meg félve. Megtehetem, amit úgy érzem Isten szeretne. Még akkor is, ha remegek, izzadok, ideges vagyok, vagy bármi más fizikai tünetem van a félelem miatt. A konfrontáció egy olyan dolog, amit a legtöbb ember utál. De néha, ha nem teszed meg az életedben, ha nem tanulod meg, hogy hogyan konfrontálódj az ördöggel, ha nem tanulsz meg kiállni és konfrontálódni a körülményeiddel és a helyzetekkel, ha nem tanulod meg, hogy néha emberekkel is konfrontálódni kell, akkor elmondom, hogy egy szánalmas életed lesz, és soha nem fogod azt tenni, amire teremtve lettél. Vannak, akik azt mondják, utálom a konfrontációt, nem vagyok jó benne. Hát nem ismerek senkit, aki szereti, de elmondanám, hogy meg kell tanulnod, hogyan kell csinálni, és meg kell tanulni, hogy hogyan csináld helyesen. Atyám, köszönjük az igédet ma este. Hisszük, hogy mindenkinek segíteni fog. Hiszem, hogy mindenkinek szüksége van rá, beleértve engem is, szóval elkezdem magamnak prédikálni, és mindenki hallgathatja. Köszönöm, Uram. Amen. 2 Mózes, 14. rész. Izrael népe könyörgött az Úrnak, hogy engedje el őket Egyiptomból. Szolgák voltak ott, biztos sokáig imádkoztak. Isten megszabadította őket. Kihozta őket Egyiptomból, hatalmas kezével kihozta őket. Isten mindenféle csodát, jelet tett, olyan dolgokat, ami által sziklaszilárd hitüknek kellett volna lenni. És azt gondolnád a dolgokból, amiket láttak, hogy soha, de soha nem kételkedtek többé Istenben, vagy lett volna bármiféle félelmük. De lám, kint voltak a pusztában, és Isten tudatosan a Vöröstengerhez vezette őket. A Biblia azt mondja, hogy volt egy útvonal, ami sokkal közelebb lett volna, amivel kikerülhették volna a Vöröstengert. De mivel nem voltak kész a harcra, nagyon érdekes megállapítás. Belevezette őket a Vöröstengerbe, és amikor visszanéztek, az egyiptomi hadsereg jött utánuk. Ezt a helyet hívják két tűz között. Csak egy kis megjegyzésként. Isten nem mindig visz minket a könnyű úton. Ezért az életünkben sokszor nem értjük, mi történik, és nem tűnik igazságosnak. És tudjuk, hogy Isten jó, és hogy biztos, hogy volt egy könnyebb út, ahogy lehetett volna, de mégis úgy tűnik minden az életünkben nehéz, nehéz, nehéz. Az ígéret földje felé vezette őket. De tudta, hogy ha odaérnek, még mindig lesznek ellenségeik, és nem készek még szembenézni velük. Gondoljátok, hogy azért, mert én szolgálatban vagyok, nem nézek szembe ellenségekkel? Biztos ülnek itt emberek, akik szívesen vezetnék a dicsőítést a gyülekezetükben. Vagy szeretnétek prédikálni. Szeretnéd, ha lenne saját vállalkozásod. Különböző dolgokat szeretnénk, de meg kell értenetek, hogy az új szint mindig új démoni ellenállást hoz. Szóval minden ima az előléptetésért, ha nem vagyunk készek konfrontálódni azzal, ami vele jár, az teljes ostobaság. Én nem tudtam, amikor Isten először elhívott a szolgálatba, hogy mit csinálok, és meg kellett tanulnom, úgy, mint mindannyiunknak, hogy az ördög nem fog vörös szőnyeget teríteni elénk, csak mert eldöntöttük, hogy megtérünk, eldöntjük, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel. Mert eldöntjük, hogy elkezdjük fizetni a tizedet, mert eldöntjük, hogy túllépünk az önzésünkön és önközpontúságunkon, és valóban keresztényként kezdünk élni, és áldások leszünk másoknak. Bármikor, amikor valamilyen előrelépést teszünk, a sátán egy lépést fog tenni felénk, hogy meglássa, visszabújunk-e a barlangunkba. Ezért meg kell tanulnunk, hogyan álljunk meg szilárdan, azt mondva, hogy ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten az én oldalamon áll, kitől félnék? És néha hajlandónak kell lenni, nem csak szilárdan állni és átmenni dolgokon, hanem még szenvedni is. Tudjátok, el kellett szenvednem, hogy megcsorbuljon a hírnevem olyan emberek miatt, akiket ismertem, azért, hogy azt csináljam, amit most csinálok. Kitettek a gyülekezetemből, elvesztettem a barátaimat, mert egy nő nem csinálhatta 35 éve azt, amit most csinálok. Az Istennel való kapcsolat nem mindig jó érzés a testednek, de a végén megéri. De a végén megéri. Ne veszítsd el a rendeltetésed. Ne veszítsd el az Istentől való rendeltetésed, csak mert most kényelmesen akarod érezni magad. Mert ha kényelmet találsz a testednek, szörnyen fogod érezni magad szellemben. De ha végig kitartasz Istennel, a tested lehet, hogy kicsit kényelmetlenül lesz egy ideig, de békességed lesz, és öröm lesz benned, ami több, mint amit feladtál. Semmi nem jó, mint ismerni Istent, és tudni, hogy teljesen az ő akaratában vagy az életeddel. Semmit nem lehet, ami jobb, mint ez. Nincs olyan pozíció, ami jobb, mint ez. Nem lehet olyan személy az életedben, ami jobb, mint ez. Semmi nem elégíthet meg minket úgy, mint Isten. Itt Izrael népe egy szörnyű helyzetben találta magát. Kijöttek egy szörnyű helyzetből, egy szörnyű helyzetbe. Ránéztek a Vörös-tengerre, maguk mögé, az egyiptomi hadseregre, és a válaszuk a dilemmára az volt, hogy vissza kéne menniük oda, ahonnan jöttek. Szánalmas. Inkább visszafutottak volna ahhoz, amit megszoktak, még akkor is, ha a megszokott gyötrelmes volt számukra, ahelyett, hogy szembenéztek volna az ismeretlennel. Sok millió ember van, aki inkább nyomorult helyzetben marad, mert fél az ismeretlentől. Változásra lettünk megépítve. Változatosságra lettünk összerakva Isten által. Frissességre, megújulásra. Sóvárgunk utána, akarjuk, de megdermedünk tőle. Túl kell lenned a változástól való félelmen. Csak azért, mert nem csináltál valamit még azelőtt, nem azt jelenti, hogy nem lesz jó dolog. Szeretném, ha belegondolnátok abba a helyzetbe, amiben vagytok. Gondolj bele, előtted a Vörös-tenger, mögötted az egyiptomi hadsereg. Kijöttél egy zavaros helyről, Egyiptomból, évekig rabszolga voltál, mit fogsz tenni? 13. vers. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok nyugodtan, szilárdan, magabiztosan, rendíthetetlenül, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Álljatok nyugodtan, és meglátjátok az Úr szabadítását. A félelem szó elfutást, elmenekülést jelent. Szóval, amikor engedünk a félelemnek, mindig elfutunk valamitől, amivel konfrontálódnunk kéne. Isten azt akarta, hogy előre menjenek az ismeretlenbe. Isten azt akarta, hogy annyira elegük legyen a kötelékből, hogy azt mondják, ha belelépek a vörös tengerbe, és megfulladok, az is jobb, mint visszamenni oda, ahonnan jöttünk. Isten azt akarta, hogy bátrak és merészek legyenek, és azt akarja, hogy mi is bátrak és merészek legyünk. És azt mondta, álljatok nyugodtan. Szerintem ez egy érdekes kijelentés, mert amikor a félelem érzése megragad minket, az elménkbe egyik bolond gondolat követi a másikat. Az első dolog, amit tennünk kell, az megnyugodni. És nem az érzelmeinkre és a gondolatainkra hagyatkozni, és a szívünkkel egyetértve azt mondani, mit mond Isten ebben a helyzetben. És lehet, hogy néhányan ebben a helyzetben vagytok most éppen az életetekben. Lehet, hogy néhányan, akik a televízión néztek, éppen egy ilyen élethelyzetben vagytok, és úgy érzitek, két tűz közé kerültetek. Úgy érzitek, hogy az egyiptomi hadsereg és a vörös tenger között vagytok. És az érzelmeitek is megkergültek, és az elmétek is megkergült. És ekkor felhívod az összes barátod, akik maguk se tudják, hogy mit csinálnak, de megkérdezed tőlük, mit kéne tenned. Micsoda hiába valóság ez? Szerinted mit kéne tennem? Mit kéne tennem? Néztél már rájuk, azt se tudják, hogy ők mit csinálnak. Szükségünk van tanácsra Istentől. Nyugodtan kell állnunk, kérni Isten vezetését, és megtenni azt, amit hisszük, hogy Isten mond, és meglátjuk az Úr szabadítását, amit kimunkál számunkra. 15. vers azt mondja, az Úr azt mondta Mózesnek, miért kiáltasz hozzám? Nagyon tetszik a következő rész. Mondd Izrael népének, hogy induljanak előre. És tudjátok, mint ez az Úr szava ma is hozzátok, induljatok előre. Induljatok előre. Induljatok előre. Ne nézzetek hátra, ne menjetek vissza, ne fussatok vissza, ne fussatok el. Menjetek előre. Ha elhatároztad, hogy megteszel valamit, és az út göröngyös és nehéz, akkor is menj előre. Legyen ez a hozzáállásod. Nem számít, milyen nehéz, akkor is azt fogom tenni, amit Isten mondott, hogy tegyem. Nem érdekel, mennyi időt vesz igénybe, akkor is azt teszem, amit Isten mondott. Mindegy, mennyibe kerül, akkor is azt teszem, amit Isten mondott. Könyörgök nektek, hogy menjetek végig Istennel. Kérlek, kérlek, kérlek, ne add fel még akkor se, ha nehéz, és akkor se, ha előttetek a vörös tenger, mögöttetek pedig az egyiptomi hadsereg. Könyörgök, ne adjátok fel, hanem nyomuljatok keresztül, és legyetek mindazzá, amivé Isten szeretné, hogy váljatok. Tegyetek meg mindent, amit szeretné, hogy megtegyetek, hogy meglegyen mindenetek, amit ő akar nektek adni. Adjunk dicsőséget az Úrnak. Amen. Kérlek, kérlek, kérlek, ne adjátok fel. Annyi félelem, olyan zűrzavar, annyi vihar volt bennem. De most békességem van és örömöm. Élvezem az életem minden napját. Nem számít, hol vagyok. Élvezem. Élvezem. Gondolkodtam, ahogy ott ültem, hogy milyen békességem van, vártam, hogy felálljak ide, és emlékszem, milyen ideges voltam régen. Van valaki, aki belefáradt a zűrzavarba, idegességbe, félelembe, aggodásba, és a mindenféle gyötrésbe, a bizonytalanságba és a velük járó dolgokba? Elmondom nektek, hogy Isten nem személyválogató. Ez nem valami, amit Isten csak nekem és néhány kiválasztottnak tesz meg. Isten ígéretei mindenkinek szólnak. Nem csak mindazoknak, akiké az ígéret, hanem mindazoknak, akik megteszik az Isten által kért feltételeket, hogy megkapják az ígéretet. És Istennek vannak feltételei. De a jó hír az, hogy nem egyedül kell ezeket megtenned, mert bármit kér tőled, ahhoz megadja az erőt, hogy megtedd, ha nem futsz el. Nézzük meg a Bírák könyve 7. rész, 2. versét. Vannak olyanok, akiknek szüksége lenne erre az életükben? Lehet, hogy hallottál egy kicsit most, és azt gondolod, ó, bár csak úgy terveztem volna, hogy az egész hétvégére eljövök. Hát, miért nem változtatod meg a terveidet, és jössz vissza holnap reggel? Talán azt mondod, de dolgoznom kell. Hát, lehet, hogy ki kéne venned egy szabad napot. De ne telefonálj be, hogy beteg vagy, ha igazából nem vagy az. Vannak olyan emberek, akik elég ostobák, hogy megtegyék ezt. Betelefonálnak, hogy betegek, és hazudnak, hogy elmehessenek egy keresztény konferenciára. Néha szeretném csak elkapni az embereket és megrázni őket, hogy minden, ami lötyög, leessen róluk. De persze kivehettek egy szabad napot. Mondhatod, hogy hát azért kivenni egy szabad napot, hogy meghallgassak egy nőt prédikálni. Nem tudom, hogy szeretném ezt. Tudod, mi van ilyenkor? Nem vagy eléggé éhes többre Istenből, és azt hiszem, még egyszer körbe kell járnod a hegyet addig, amíg hajlandó leszel radikális lenni és megtenni, amit tenned kell. Bírák könyve, 7. fejezetében egy érdekes helyzetet látunk. Gedeon és az emberek, akik vele voltak, egy nagy csata elé néztek. Gedeonnak 32 000 katonája volt. De Isten azt mondta neki a második versben, akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt. Azt gondolom, ha harcba készülsz, minél több katonád van, annál boldogabb vagy. De Isten azt mondta, nem, túl sok katonád van, hogy megnyerd a harcot. De miért tette ezt Isten? Először is azt szerette volna, hogyha győznek, egyértelmű legyen számukra, hogy ez Istentől volt, nem pedig azért, mert sok katonájuk volt. Nem fogom most elmondani ezt az egész üzenetet, pedig megérni, de most valami mást mondok. De az első dolog, amit Isten mondott, az első dolog, amit szeretném, hogy megtegyél, hogy távolíts el mindenkit, aki félős. Tudod, nem tudsz sok mindent elérni egy félős csapattal. A szolgálatom évei alatt sok emberrel dolgoztam, és semmi nem olyan fárasztó, mint folyamatosan olyan emberekkel foglalkozni, akik bizonytalanok, félősek mindenben, mert te csak folyamatosan próbálod őket mozdítani magaddal, hogy meg tudd tenni azt, amire érzed, hogy Isten hívott téged. Ezért azt mondta, az első dolog, amit szeretném, hogy megtegyél, hogy távolíts el mindenkit, aki félős. Most érdekes módon 32 000 emberből 22 000 ember félős volt. Ez nem egy jó átlag. Ha ezt veszük mintának, akkor láthatjuk, hogy mindannyiunknak szükségünk van egy jó üzenetet hallani arról, hogy ne féljünk, valószínűleg többször évente, mert a félelem egy meghatározó szellem, amit a sátán használ, hogy kontrollálja az embereket. Van sok undorító démon, különböző küldetéssel, de azt hiszem, hogy a félelem az egy főszellem, amit az ellenség használ. És ahogy már korábban is mondtam, és szeretném, ha megértenétek, Isten azt akarja, hogy higgyünk, és csak higgyünk, mindegy, hogy néz ki a helyzet. Higgyünk, mindegy, hogy meddig tart. Szeretné, ha ő benne lenne a hitünk. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És amikor van hitünk, a hit gyakran olyan képtelenségnek tűnik. Úgy értem, hogy ha hisszük, hogy Isten valamit megcselekszik, az természetes szinten lehetetlennek tűnik. A hit mindig megnyitja az utat Istennek, hogy cselekedjen. Mindig, amikor imádkozol valakiért, és hittel imádkozol, az megnyit egy ajtót Istennek, hogy próbáljon megtenni valamit az életében. Persze, még mindig engedni kell neki is, hogy megtegye, de szükséges az emberekért imádkozni, akik nem tudják, hogy hogyan imádkozzanak magukért. És imádkozni az elveszettekért, és azokért, akik szükségben vannak, mert a világ tele van emberekkel, akik nem tudják, hogyan imádkozzanak magukért. És a másokért való imádság nagyon fontos szolgálat, mert minden alkalommal, amikor őszintén teszed, az ad Istennek egy nyitott ajtót, hogy próbáljon munkálkodni valaki életében, aki önmaga nem tudja, hogy hogyan nyissa meg az ajtót. A félelem azonban A hit elferdítése, a sátán eszköze. Amikor félünk, jobban hiszünk abban, amit a sátán mond, mint abban, amit az Isten mond. És nem akarjuk ezt tenni. Mi ajtót akarunk nyitni Istennek, hogy dolgozzon az életünkben. Egy Jézus Krisztusban hívőnek csak egyféle hozzáállása lehet a félelemhez, és ez pedig az, nem félek. Nem fogok félni. És ha problémád van a félelemmel, akkor bátorítalak, hogy naponta 100-szor mondd ezt el, és folytasd minden nap 100-szor, addig, amíg olyan bátor leszel, mint egy oroszlán. Tudjátok, miért bátorítom az embereket, hogy hangosan mondják ki, amit Isten mond? Mert jobban elhiszed, ha hallod azt, amit magad is kimondasz, mint ha más mondja neked. Itt állhatok és mondhatom neked, hogy nem kéne félned. És el is hiszed, de ha elkezded 100-szor elmondani naponta, hogy nem félek, minden alkalommal, amikor kimondod, egyre több és több bátorságot ad neked. Tanulj meg egyetérteni Istennel. Kezd el azt mondani, amit Isten mond, és ne azt mondogasd, amit a sátán.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolán.

0: süs le rá.
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Szeptember 11-e van. Hát bizony már 25 éve, hogy támadás következtében 2001-ben összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később aztán össze is omlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. 963 éve ment csatába, és aztán bele is halt a sérüléseibe ezen a napon Első Béla magyar király. Tömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény, és súlyosan megsebesítette. Ennek ellenére csatába indult, de útközben elhunyt. Béla herceget 1060. december 6-án koronázták királlyá, addig testvérével, az 1047 óta uralkodó Első Andrással osztozott a hatalmon, aki örökösévé és a Magyarország egyharma területén létrehozott dukátus urává tette. A két testvér között 1057-ben romlott meg a kapcsolat, amikor Első András kiskorú fiát Salamont királlyá koronáztatta és örökösévé tette. 1059-ben Béla herceg lemondott a koronáról, Lengyelországba menekült, ahol sereget gyűjtött, és hazatérve 1060-ban háborút indított a trónért. Első András súlyosan megsebesült, fogságba esett és belehalt sérüléseibe.

Első Béla trónra lépése után Salamon anyjával együtt IV. Henrik német-római császár udvarába menekült. 140 éve született Molnár Mária református diakonissa, misszionárus a mai napon. 1927-ben indult el a Csendes-óceán Manus szigetére, ahol a misszionárus munka mellett egészségügyi és oktatási teendőket is végzett a melonéziai pápuák között. 1943. márciusában a japánok több társával együtt agyonlőtték és tengerbe vetették. 96 éve született Tésós Vera, a Széchenyi Díjas matematikus akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a számelmélet, a kombinatorika és a matematikai analízis. Híres eredménye az Erdős-Rényi-Sósféle barátság tétel a gráf elméletben. 79 éve született Vidák István, népművész, textilművész, nemezművész, a Magyar Művészeti Akadémia állandó tagja. Élete párjával, Nagy Marival bejárt az egész magyar nyelvterületet, hogy felkutassák az ősi nemezkészítés módszereit. Az 1990-es években több utazást tettek Kis- és Közép-Ázsiába, Indiába a nemezkészítés nyomában. Munkáikat kiállításokon mutatják be, tapasztalataikat könyvekben és foglalkozásokon adják tovább gyerekek, főiskolai hallgatók és érdeklődő felnőttek számára. Kecskeméten él és alkot már 1982 óta. Már a 80-as évektől kezdve elismert művész mind a hazai, mind a külföldi iparművészek körében. Történetiségében tárják fel a nemezkészítő hagyományt, és számos újítást is visznek be a nemezművészetbe. 62 éve született Pesti László, jogász, filmrendező, producer, a Pesti Fekete Doboz vezetője, korábban a Fekete Doboz tagja. A jogi kar mellett 89-ben végezte el az ELTE média szakát is. 205 éve született Albert János, erdélyi unitárius lelkész tanár a mai napon. Ő 1945-től 40 esztendeig a Tordai Unitárius Egyházközség lelkészeként tevékenykedett, tanított a helybéli gimnáziumban, amelyet a szabadságharcot követő időszakban ő élesztett újjá. 1910-ben 116 éve született Erdélyi Mici színésznő, komikus, cirkuszi artistaként dolgozott, később aztán 1928-ban kezdődött színészi pályája, amikor a Latabár testvérekkel szerepelt. Berlinben élt és több német filmben is játszott. 1930 és 37 között Rádai Imre színész felesége volt. Színpadon főleg kabarékban, vígjátékokban és operettek szubrett szerepeiben volt látható. A háború után többé nem léphetett színpadra. 1967-ben az Amerikai Egyesült Államokba költözött, és ott is hunyt el, 94-ben. És 66 éve volt 1960-ban a 17. újkori nyári olimpia Rómában is annak befejező ünnepsége. A Rómában rendezett olimpia versenyszámait lehetett először televízión is követni. 83 ország több mint 5000 sportolója küzdött a bajnoki címekért. A magyarok a korábbi évekhez képest viszonylag kevés érmet szereztek, 6 arannyal, 8 ezüsttel és 7 bronzzal térhettek haza.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom a budapesti aktualitásokat, sok mindenről olvastam ma is. Fontos változás éresedett például a budapesti buszokon, több buszjáraton már bankkártyával is fizethetünk a vonaljegyért. A szolgáltatás szeptember 8-tól egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőnél lévő hordozható POS terminálon is lehet fizetni. A hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált virtuális bankkártyákkal is lehetséges a jegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket, hívta fel a figyelmet a BKK. Hamarosan már több járaton is a szolgáltatás fejlesztést a tapasztalatok és visszajelzések függvényében további vonalakra is kiterjesztetik. Várhatóan október közepén a 200L repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Idén október 8 és 10 között rendezik meg az immár 10. szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban. A Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetsége közös rendezvényének programjában három kortárs szlovén alkotás szerepel. Az eseményt a Cinefesteni szereplő díjnyertes, a Fehéret 90 fokon mossuk nyitja majd, mely hazájában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. A rejtőzködők egy játékos hangvételű dramedi, új kezdetekről és váratlan barátságokról, míg a Földfoglaló egy provokatív alkotás, amely megmutatja, milyen gyorsan mosódik el a határ a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori agresszió között. A Duna rekord alacsony szintje miatt a Lágymányosi öböl kotrásával biztosították közben a Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű ZRT kelenföldi erőművének vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak, közölt az erőmű. Felidézték, a szakemberek rekordgyorsasággal két nap alatt előkészítették, és augusztus első hetében a Lágymányosi öböl 50 méteres partszakaszán kotrással 50-100 cm-rel mélyítették a medret, a megfelelő technológia mellett jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kitermelt 300-400 köbméternyi hordalékot a partéren terítették szét a tájékoztatás szerint. Az erőmű több mint 110 éves történetében még nem volt arra példa, hogy az üzemvitel biztonsága és az öböl élővilágának megtartása érdekében kotrást kelljen alkalmazni. A kelenföldi erőmű a villamos áram termeléshez szükséges vizet a Lágymányosi öbölből kapja, berendezéseinek biztonságos és zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos hűtő és nyers víz utánpótlása. Ennek hiányában súlyos üzemzavarok léphetnének fel, ami a termelést is veszélyeztetheti. Kettős kihívást kellett az erőmű szakembereinek rövid idő alatt megoldaniuk. Egyrészt a Duna rekord alacsony vízszintje miatt kialakuló üzembiztonsági vízhelyzetet elhárítani, másrészt biztosítani a folyamatos villamos energiatermelést, hiszen az extrém kánikula miatt az országos energiaigény is megugrott. Ismét megrendezik immár negyedik alkalommal a Budapest állásbőrzét a Biodómban. A fővárosi önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös szervezésében valósul meg a kétnapos esemény, amelyen számos ingyenes szolgáltatás is elérhető. Több száz állásajánlat, ingyenes tanácsadások és az elhelyezkedés segítő szolgáltatások várják a látogatókat a negyedik budapesti állásbőrzén, amelyet a Biodómban rendeznek. A fővárosi önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a rendezvény szeptember 16 és 17-én jelentkezik. Az idei bőrze mottója munka vagy magánélet. Nálunk lehet mindkettő. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, valamint a családra és pihenésre fordítható idő is kiemelt szemponttá vált a munkavállalók számára. Az állásbőrzén a látogatók ingyenes önéletrajz tanácsadást, life coach és munkajogi tanácsadást is igénybe vehetnek. Profi fotózás is lesz, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható portré készület, a gyerekekkel érkezőket pedig gyereksarok várja. A szervezők a hozzáférhetőségre is nagy hangsúlyt fektetnek. A hallássérült látogatók számára a bőrze teljes nyitvatartás idejében jel tolmács áll rendelkezésre. A látássérült emberek számára pedig hangos térkép készül. A rendezvényen való részvétel és az összes program ingyenes. Szeptember 20-ig tart a 20. Ars Sacra Fesztivál, amely idén is több száz kulturális programmal várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvénysorozatot nem csak Budapesten, hanem országszerte is a határon túl is megtartják. A szervezők több mint 300 ingyenes programot kínálnak, köztük koncerteket, kiállításokat, irodalmi esteket, templom és város történeti sétákat, múzeumi tárlatvezetéseket, családi programokat és nyitott templomok eseményeket. Az idei fesztivál mottója: reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál programjában idén is jelentős helyet kap a zene. A klasszikus zene mellett egyházzenei művek, kórusok, orgonakoncertek, kortárs szerzők művei és könnyedebb akusztikus produkciók is szerepelnek. A budapesti programok között több ismert zeneszerző művei is megszólalnak. Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál templomban Vörösvári Márton hegedű koncertjét hallgathatja meg a közönség. A műsorban Johann Sebastian Bach több műve is helyet kap. Ugyancsak szeptember 19-én lesz a Lélekszabadsága című koncert a Fasori Református templomban. Berényi Zsuzsa hegedű művész és Teleki Miklós zongora művész Beethoven egyik legismertebb kamarazenei alkotását, a Kreutzer szonátát adják elő. A Szent László templomban Mozart D-dur Missa Brevis című műve is elhangzik, a Szent Michel zenei programjában Bach és Händel művei is szerepelnek, a közreműködők között pedig énekművészek, kórus és a Duna Szimfonikus Zenekar tagjai is megtalálhatóak. Közben újabb kolotkó szobrot loptak el. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett a fővárosban. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből, a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után, augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű a sárkány és Bőrében, valamint a Magyar sárga, vagyis Lisa Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került elő. Hamarosan programajánlatok érkeznek, itt a Budapest Update-ben.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 11-e van péntek, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Megkezdődött a romos épületek bontása a Rákos rendezőn. Ismét megnyitják a Rákos-Szentmihályi víztárolót a látogatók előtt, de nevérlesen figyelték meg a budai erdők éjszakai lakóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása a Rákos rendezőn. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, ezt követően pedig a budapesti közművek feladata lesz a keletkező törmelék és a romok elszállítása. A 13. kerület polgármestere szerint a környéken élők régóta sürgették a helyzet rendezését. Tóth József júliusban több mint 1000 helyi lakos aláírását is eljuttatta a főváros és az illetékes hatóságok képviselőinek. A lakók elsősorban az elhagyott épületekben megjelenő illegális lakásfoglalók, valamint az ezekkel összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt kértek intézkedést. Bár az érintett terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik a 13. kerületi önkormányzathoz, a kerület vállalta, hogy saját költségén elvégzi a bontás egyik szakaszát. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás lezárult, így hétfőn megkezdődhetett a romos épületek felszámolása. A munkálatok azonban ezzel nem érnek véget. A terület tulajdonosa, a budapesti közművek vállalta, hogy a bontást követően elszállítja a hátramaradó romokat. A 13. kerület vezetése szerint erre mielőbb szükség lesz, hogy a terület ne váljon illegális hulladéklerakóvá. Rákos rendező fejlesztésre alkalmas, mintegy 86 hektáros része 2025 márciusában került az államtól a fővárosi tulajdonú budapesti közművekhez. A főváros tervei szerint hosszabb távon egy új városnegyed jöhet létre a területen, támogatott lakhatási formákkal és mintegy 10 000 új lakással. A nagyszabású átalakulás ugyanakkor hosszú folyamat lesz. A főváros korábbi tájékoztatása szerint még kedvező esetben is 5-10 évre lehet szükség ahhoz, hogy a fejlesztés első látványos eredményei megjelenjenek Rákos rendezőn, a teljes beruházás pedig legalább 15-20 évet vehet igénybe. Addig a terület jelenlegi állapotának rendezése és a romos épületek felszámolása jelenti az egyik legfontosabb feladatot. Ismét megnyitja egyik különleges budapesti létesítményét a nagy közönség előtt a fővárosi vízművek. A vízvezetés programsorozat keretében szeptember 18-a és 20-a között a Rákos-Szentmihályi víztárolót járhatják be az érdeklődők, amelyet második alkalommal tesznek látogathatóvá. A program egy rövid, mintegy 10 perces előadással kezdődik, amelyen a résztvevők Budapest ivóvíz ellátásáról tudhatnak meg részleteket. Ezt követően le lehet sétálni a víztároló medence terébe, és közelről is meg lehet nézni a létesítmény jellegzetes oszlopsorait és különleges szerkezetét. A Rákosszent Mihályi tároló az 1970-es évek elején épült, és egyfajta előtanulmánya volt a jóval nagyobb Gellért-hegyi Gruber József víztárolónak. Itt alkalmazták először a Gruber József által kidolgozott, úgynevezett zongora alakú medence formát, amely folyamatos áramlásban tartja a vizet, és ezzel megakadályozza annak pangását. A két budapesti létesítmény mérete ugyanakkor jelentősen eltér. A Rákosszent Mihályi víztároló kapacitása 10 000 köbméter, míg a Gellért-hegyi létesítmény két egyenként 40 000 köbméteres medencével rendelkezik. A vízművek arra is felhívja a látogatók figyelmét, hogy a Rákosszent Mihályi víztároló működő üzemi terület és nem akadálymentesített. A medencetérhez meredek, az átlagosnál szűkebb lépcső vezet, az épületben pedig helyenként alacsony a mennyezet. Emiatt kerekes székkel közlekedőket és mozgásukban korlátozott látogatókat biztonsági okokból nem tudnak fogadni. A programra belépő jegyet kell váltani. A 14 éves és annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára a részvétel ingyenes, de nekik is díjmentes diákjegyet kell váltaniuk, és csak felnőtt kíséretében látogathatják meg a víztárolót. Soron kívüli patkányirtást végeznek Budakeszi egyes területein, miután lakossági bejelentések érkeztek a rákcsálók megjelenéséről. A városban egyébként évente két alkalommal végeznek rendszeres irtást, most azonban a jelzések miatt újabb beavatkozás vált szükségessé. Az irtószert elsősorban a csatornahálózatban helyezték el, a felszínen pedig zárt etetőládákat használnak. A játszóterek közelében különösen ügyelnek arra, hogy ezek távolabb elsősorban a bokros területekre kerüljenek. Az önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezelés eredménye nem azonnal jelentkezik. A használt véralvadásgátló szer csak bizonyos idő elteltével fejti ki hatását, az újonnan kihelyezett etetőládákat pedig a patkányok eleinte akár több napig is elkerülhetik. A megfelelő mennyiségű irtószer elfogyasztását követően általában 4-10 nap alatt következik be az állatok elhullása. A tartós eredményhez ugyanakkor a közterületi irtás mellett a magán ingatlanok tulajdonosainak közreműködésére is szükség van. Ha a rákcsálók a környező kertekben és udvarokban továbbra is könnyen találnak élelmet, vizet vagy búvóhelyet, akkor ismét elszaporodhatnak. Ezért azt kérik a budakesziektől, hogy éjszakára ne hagyjanak kint házi állateledelt és vizet, rendszeresen szedjék össze a lehullott gyümölcsöt, a hulladékot pedig zárt edényekben tárolják. Érdemes ellenőrizni a komposztálókat, valamint megszüntetni azokat a réseket és búvóhelyeket is, amelyeken keresztül a rákcsálók bejuthatnak az épületekbe. Az önkormányzat a közterületeken végzi a védekezést, a magántulajdonú ingatlanokon azonban a tulajdonosok feladata a szükséges intézkedések megtétele. A város szerint a patkányok tartós visszaszorításához a két területen végzett védekezésnek egyszerre kell működnie. Különleges éjszakai programon figyelhették meg a denevéreket a Budai hegységben. A Dunai-Poy Nemzeti Park által szervezett denevér lesen nem csak közelről mutatták be az állatokat, hanem azt is, hogyan vizsgálják a szakemberek a helyi állományt. A program sikerére tekintettel a Nemzeti Park további hasonló alkalmakat is tervez. A kutatók alkonyat után a denevérek nappali búvóhelyei elé kifeszített vékony hálók segítségével befogják rövid időre az állatokat. A vizsgálatok során meghatározzák a korukat, megmérik a testtömegüket és az alkarjuk hosszát, valamint az esetleges sérüléseket és rendellenességeket is feljegyzik. Az összegyűjtött adatokból következtetni lehet arra, hogy milyen fajok élnek a környéken, milyen állapotban van az állomány és hogyan változnak a helyi kolóniák. A már megvizsgált denevérek egy apró fehér jelölést is kapnak, hogy ugyanazon az estén ne fogják be és mérjék meg őket még egyszer. A Budai hegység vizsgált részén egy 4-500 példányból álló kolónia él, a hálóba pedig fiatal és idősebb állatok egyaránt kerülnek. Nyár végén ráadásul megkezdődött a denevérek nász időszaka, így az egymást kergető állatok is könnyebben beleakadhatnak a hálókba. Magyarországon 28 denevérfaj él, amelyek többsége meglepően apró termetű. A legkisebbek mindössze néhány grammot nyomnak, míg a legnagyobb hazai faj az óriás korai denevér testtömege, legfeljebb néhány 10 gram. A denevérek a közhiedelemmel ellentétben jól látnak, éjszakai tájékozódásukban azonban elsősorban az ultrahangos helymeghatározás segíti őket. Az általuk kibocsátott hang visszaverődik a rovarokról és a környező tárgyakról, a kutatók pedig speciális detektorral ezeket a jeleket is vizsgálni tudják. A denevérekkel Budapesten nem csak az erdőkben lehet találkozni, egyes fajok jól alkalmazkodtak a városi környezethez, ezért pincékben, padlásokon, templomtornyokban, hidaknál, sőt panelházak réseiben és szigetelésében is kialakíthatnak búvóhelyeket. Épület felújításkor ezért különösen fontos figyelni a jelenlétükre, szükség esetén pedig szakember segítségét kérni. A hazai denevérek védett állatok és fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Magyarországon valamennyi faj rovarokkal táplálkozik, egy-egy példány pedig egyetlen éjszaka alatt akár több száz szúnyogot is elfogyaszthat. Állományukat ugyanakkor az élőhelyek átalakulása, az erős éjszakai díszkivilágítás, a nyári hőség és a klímaváltozás is veszélyeztetheti. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt, az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a Fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: A Boulevard és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Boulevard és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kos uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig

újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy nagyon fontos és nagyon klassz program hétvégére tessék jegyezni a dátumot. 2026. szeptember 13. holnap után most vasárnap szívünk napja újra. Erről is ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével, aki nem mellesleg a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, valamint természetesen a Szívünk Napja rendezvényhez kötődően maga a főszervező. Doktor úr, köszöntöm és köszönöm szépen, hogy

módokon történjen és valósuljon meg ugye a megelőzés. És hát tulajdonképpen azóta is ezt évente megrendezzük ezt a programot, tehát minden évben van szívünk napja, és azt gondolom, hogy egy olyan országban, ami egyébként hasonló az európai országok nagy részéhez, ahol a szív-érrendszeri betegségek, illetve az ehhez kapcsolatos halálozás, megbetegedési arány az ugye nagyon magas, és nem is csak a, ugye tudjuk, hogy a krónikus betegségek azok nyilván ezekben a fejlett társadalmakban ugye előtérbe kerülnek, ahogy ez minden út meg szokott történni, de Magyarországon tudjuk, hogy ebből a szempontból hát kiemelkedő, ilyen rossz helyen vagyunk sajnos, ez sajnos tény, és ugye a halálozásnak közel fele szív-érrendszeri problémával kapcsolatban következik be, tehát egy ilyen országban nyilván ennek még inkább hangsúlyt kell adni, és hát ugye ezt Magyar Karosok Társaságának a törekvése az, hogy ezt minden évben tulajdonképpen a lakosság tudtára hozzuk, és ezáltal lehetőséget teremtsünk arra, hogy azok a betegségek, amikről az előbb beszéltünk, és amik az életünkbe kerülhetnek hosszú távon, nem foglalkozunk velük, ezeket megelőzzük, vagy elé menjünk, vagy legalábbis mindent megtegyünk azért, hogy ne következzen be. Ugye, amit tudni kell, minden évben, és hát egyre inkább ugye afelé megyünk, hogy ez nem is egy nap, hanem egy hét, ami szeptember végén valamelyik hét, most mi ezt ugye szeptember 13-ára tettük, és a múzeumkertben lesz ez a bizonyos esemény. Ennek a hétnek, illetve hát nálunk ennek a napnak a fő üzenetei, az a következő 5 üzenet ebben az évben, ugye a mozgás fontossága. A mozgás, tudjuk, hogy a szív-érrendszeri betegségek megelőzése szempontjából kitüntetett jelentőséggel bír. Amikor mozgásról beszélünk, akkor, és most az összes ilyen rendezvénynek ennek is az az egyik fő üzenete, hogy ne gondoljunk valami olyan sportra, vagy valami olyan dolgra, ahova úgyse fogunk eljutni. Mozgás lehet a séta. Naponta 2 kilométer, tehát 3000 lépésnek a megtétele már bizonyítottan szív-érrendszeri szempontból preventív jellegű, tehát megelőz sok minden. Ugyanez érvényes a kutyasétáltatásra, nyilván az is gyaloglás, ott is megyünk. Ugyanez érvényes például a takarításra, tehát rengeteg olyan fizikai aktivitásra, amit a hétköznapunk során egyébként csinálunk, ezek mind jók, tehát ne ijedjünk meg attól, hogy lépcső van előttünk, lehetőleg használjuk a lépcsőt, föl is, le is, a lehetőleg minél többet gyalogoljunk, illetve tehát a mozgáshoz álljunk pozitívan, ez az egyik üzenet. A következő az a táplálkozás, az megfelelő étkezésnek az üzenete. Ugye itt az azt gondolom, hogy nyilván a dietetika, amilyen tanácsadás szintén lesz a szívünk napján, az egy kiemelt terület megint, csak nagyon sokféle ugye új eredmény van ennek kapcsán. Ami biztos, hogy fontos betartunk az, hogy ezek a magas cukortartalmú, egyébként a cukortartalmú ételek, a magas feldolgozottságú ételeknek lehetőség szerinti kerülése, és a rostban gazdag tápláléknak a fogyasztása nyilván egy olyan irány, ami megint csak a szív-érrendszeri betegségek szempontjából megelőzést szolgálja. A következő ilyen téma az a stressz kezelés. Ugye a stressz elkerülés, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha el tudnánk kerülni a stressz, ez a leggyakrabban nem elkerülhető, vagy legalábbis nagyon nehéz, de a stressz kezelés az mindenképp egy olyan új terület megint csak, ami egyébként most jelenik meg talán először, vagy ilyen ennyire kiemelten talán most jelenik meg leghangsúlyosabban az utóbbi évek közül, hogy ezt is próbáljuk meg prioritásként kezelni, tehát hogy lehetőség szerint a stressztől, ha nem is mentesülünk, de tudjunk vele mit kezdeni, mert ez is fokozott szív-érrendszeri betegség bekövetkeztéhez vezethet. Ugye a következő téma az a megfelelő hidratáltság, ez megint csak szinte először jelentkezik így az évek során, tehát ugye a folyadékfogyasztás, ez kifejezetten gyakorlatilag vízfogyasztást jelent, normál csapvízfogyasztást jelent leginkább, illetve adott esetben izotóniás folyadékok fogyasztását jelentheti. Ez megint csak kiemelt jelentőséggel bír most ebben az évben, és hát az utolsó, ami szerintem talán a legfontosabb, és ami a tudatosságra hívja fel a figyelmét, és talán összefoglalja az előzőeket, az úgynevezett ismerd a számaidat. Milyen számokat kell ismerni? Ismerni kell a vérnyomásunkat, ismerni kell a vércukrunkat, a koleszterin szintünket, és én oda tenném mellé a testsúlyunkat. Ugye tudjuk azt, hogy ezek mind olyan tényezők, amiket ma életmódi, vagy hát adott esetben gyógyszeres terápiával, és itt ezt aláhúznám, hogy tudom, hogy nem hangzik jól, de bizony vannak olyan állapotok, amikor nem tudunk a gyógyszertől eltekinteni, és fontos az, hogy együttműködjünk, pont a

0: tudatosságnak a mentén gyakorlatilag az orvosainkkal, és hát részben ez az egész, amiről az előbb beszéltem, ez ezt is szolgálja, hogy megértsük, hogy miért kell, mit jelent a prevenció, és megértsük azt, hogy, hogy mit jelent adott esetben az, hogy a veleszületett adott esetben nem korrigálható rizikófaktoraikon túl, amik vannak, a korrigálható rizikófaktorainkkal tudjunk mit kezdeni a saját érdekünkben.
1: A vendégem professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettese, a Szívünk Napja rendezvény főszervezője és a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke is egyben, akivel a hónap után megrendezésre kerülő Szívünk Napja rendezvényről és annak a fontosságáról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Holnap után vasárnap, szeptember 13-án újra Szívünk napja rendezvény. Erről és ennek kapcsán beszélgetek mai vendégemmel, professzor dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével, egyben a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével és a természetesen a Szívünk napja rendezvény főszervezőjével. Egy fontos újabb kérdés. Mit tehetünk meg annak érdekében, hogy a gyerekeket már erre az öngondoskodásra, szívgondoskodásra neveljük?
2: Én azt gondolom rengeteget, és nagyon jó a kérdés, mert hogy valóban a nyilván sokkal nehezebb egy már kialakult felnőtt szokásrendszert megváltoztatni, ugyanakkor az is tény, hogy talán ott vannak azok az élmények, azok a negatív élmények adott esetben, amelyek fölhívják a figyelmet arra, hogy változtatni kell. De nagyon, tehát a kérdésre válaszoljak, ugye gyerekkortól kezdve azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi kultúra, amelyikben például ugye az édességgel jutalmazunk, például az étellel jutalmazunk, ugye nem kellőképpen a mozgást nem kellőképpen erőltetjük, ezek mind olyan dolgok, amik bizony gyerekkortól kezdve már negatívan hathatnak ránk, és ha van erre genetikai hajlamunk, akkor például ennek kapcsán rosszabb helyzetbe kerülhetünk. Tehát pont azért fontos az, hogy gyerekkortól kezdve a táplálkozással, a mozgással, adott esetben a stresszkezeléssel ugye tisztában legyünk. És nagyon fontos, nagyon jó a kérdés, ugyanis van még egy nagyon fontos terület, amit ugye fogunk csinálni. Nyilván itt a Szívünk napján a szűréseken nagyon komoly hangsúly van, és amit az előbb mondtam, vércukor, koleszterin, illetve vérnyomás és számtalan egyéb paramétert is fogunk ugye ingyenesen szűrni, de ezen kívül ugye mi van akkor, hogyha nem is mi, de hát mi is, vagy valamely embertársunk bajba kerül, hogyha esetleg ugye egy hirtelen szívhalál áll be, ha összeesik az utcán, és a másik fő fókusza ennek a Szívünk napjának, a Magyar Resuszcitációs Társasággal, ők az újraélesztéssel foglalkoznak, illetve a Magyar Mentőszolgálattal együtt ugye az újraélesztésnek az oktatása, illetve a kihangsúlyozása. Ezzel kapcsolatban reggel 10:30 körül lesz egy flashmobunk a múzeum előtt tulajdonképpen, ahol arra próbáljuk felhívni a figyelmet egy rosszul lét kapcsán a bemutatásával annak, hogy mit kell csinálni pontosan, és hát igyekszünk ezt egy ilyen nagyjából 4 perc alatt megvalósítani, ahány percünk egyébként valóban rendelkezésre áll arra, hogy mondjuk egy embertársunk életének a megmentésében esetleg közreműködjünk, ha tudjuk ugye, hogy mit kell csinálni. Tehát lesz egy ilyen, nagyon fontosnak tartjuk, és hát egyre fontosabbnak, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ha egy ilyen esemény van, akkor nekünk, aki ott van, azért kell cselekednünk, mert az embertársunknak 10%-kal csökken minden percben a túlélési esélye. Tehát egy nagyon feszített tempót kell ilyenkor magunknak is diktálni, ha egy ilyen esemény bekövetkezik, és ebben szeretne segíteni még egyszer ez a három nagy társaság, ugye a mentőszolgálat, a Resuszcitációs Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága, hogy ha egy ilyen helyzet van, akkor tudjunk a helyzettel mit kezdeni.
1: A műsor vendége volt professzor dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke és a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológia tanszékének tanszékvezető helyettese, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, és nem utolsó sorban a most vasárnap holnap után megrendezésre kerülő Szívünk napja rendezvény főszervezője. Természetesen érdemes a Szívünk napja 2026-ra rákeresni az interneten, ott vannak a programok, és mindenkinek javasoljuk doktor úrral együtt, hogy menjen, nézzen ki, edukálja magát, a gyerekeket, illetve az időseket is vigye. Mindannyiunknak nagyon fontos ez. Doktor úr, köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 1787. szeptemberében írták alá az Egyesült Államok alkotmányát, ami nem csak az Egyesült Államok, de a világ számára is egy nagyon jelentős időpont és egy nagyon jelentős okmány. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának rövid történetéről beszélgetünk most egy kicsit. Ugye ez a Constitution of the United States of America, vagyis az ország jogrendjének a legfőbb jogforrása. Az alkotmányba foglaltak adnak alapot az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának a működéséhez, meghatározzák a kormányzat, az egyes tagállamok és a polgárok viszonyát is. Szövegét a pennsylvániai Philadelphiában fogadták el 1787. szeptember 17-én egészen pontosan. A ratifikációjára az azt követő években minden államban szépen rendben sorra sor került. Összesen 27 alkalommal módosították az USA alkotmányát. Az első 10 alkotmány módosítás a Bill of Rights nevet viseli, ezen a néven ismert, és a felépítését tekintve áll preambulumból, 7 cikkeiből, és az előbb említett 27 alkotmánymódosításból. Ez a dokumentum a történelem legrégebbi alkotmánya, amely még ma is hatályban van, ha nem számoljuk Massachusetts tagállami alkotmányát, amelyet 1780-ban fogadtak el, és szintén ma is hatályban van. Az alkotmány a konföderációs cikkelyek helyébe lépett, és azokat jelentősen továbbfejlesztette. A cikkelyek fő hibáját az alkotmány kijavította. Tudniillik, hogy az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának kezében nem volt megfelelő hatalom a törvények betartatására. 1787. február 17-ére a kongresszus összehívott egy gyűlést, ami csúszott, de aztán végül 12 állam részvételével májusban a kongresszus összeült, hogy a cikkelyeken változtasson. A végső megoldás a dokumentum újraírása lett, és ez a dokumentum már ténylegesen az alkotmány volt. 1787. szeptember 17-én a dokumentum elkészült, és miután 1788. június 21-én az életbe léptetéshez szükséges több 13 államból 9-ként New Hampshire is aláírta, 1789. március 4-én hatályba is lépett az Egyesült Államok alkotmánya. 1786, és akkor most egy kicsit visszaugrunk az időben, ennek az évnek a szeptemberében 5 állam küldöttei találkoztak az Annapolis-i konvenció keretében, hogy a kereskedelmi feltételeket javítandó megfogalmazzanak javaslatokat a konföderációs cikkelyek felülvizsgálatára. Ugye ez az, amit aztán később átírtak, hogy az imént mondtam. Ezután az államok képviselőit Philadelphiába hívták meg, hogy ott megvitassák, hogyan lehetne javítani a szövetségi kormányzat működésén. Ezután a vita után 1787. február 21-én a konföderációs kongresszus magáévá tette a tervet a cikkelyek revíziójáról. E meghívást a májusi újabb konvencióra 12 állam fogadta el, az egyetlen kivétel Rhode Island volt. A határozat szerint, amely a konvenciót összehívta, az volt a cél, hogy a cikkelyek módosítását célzó javaslatokat megfogalmazzák, a küldöttek viszont úgy döntöttek, hogy egy új alkotmány szövegjavaslatát dolgozzák inkább ki. A Philadelphiai konvenció pedig arról döntött, hogy alapvetően új kormányzati modellt kell kidolgozzanak, amelyet a 13-ból elég 9 államnak jóvá hagynia ahhoz, hogy jogerőre emelkedjen a résztvevő államok számára, ugye? A konvenció nem hivatalos napirendje, főleg James Madison által megfogalmazott Virginia terv volt, ez főképp a nagyobb államok érdekeire helyezte a hangsúlyt, és többek között a következőket javasolta. Erős kétkamarás törvényhozás képviselőházzal és szenátussal, itt jött ugye ennek a kettőnek az ötlete, a törvényhozás által választott végrehajtó elnök, bírói testület életre szóló mandátummal és gyenge hatalommal, illetve a nemzeti törvényhozás vétójoggal rendelkezne az államok szintjén meghozott törvényekkel szemben. A kisebb államok ehelyett a New Jersey tervet támogatták, amely az államoknak egyenlő jogokat adott volna. Bár a 16. cikkely nem ezt az eljárást írta elő, a kongresszus elküldte a javaslatot az államoknak, és meghatározta a képviseleti elveket, mert hogy a kompromisszum kovácsa, visszatérve a New Jersey tervre és a Virginia tervre, Roger Sherman volt, ő azt javasolta, hogy a képviselőházat népesség arányosan válasszák, a szenátusban azonban az államok egyenlő képviseletet kapjanak, és a törvényhozás helyett elektorok válasszanak egy erős elnököt. A rabszolgák helyzetét nem tárgyalta a javaslat, de a népességbe a rabszolgák 3/5-ét is beleszámították, ugyanakkor a szökött rabszolgákat vissza kellett küldeni a szökés helyére. És akkor ugye itt van Ez a bizonyos 16. cikkelye, ami nem ezt az eljárást írta elő. A kongresszus elküldte a javaslatot az államoknak, és meghatározta a képviseleti elveket, hogy ez imént mondtam. És 1787. szeptember 7-én az alkotmányt befejezték Philadelphiában. A záróbeszédet Benjamin Franklin tartotta, egyhangú jóváhagyást kért, holott már eldöntötték, hogy az alkotmány életbe lépéséhez elég lesz 9 állam támogatása, és miután több államban heves vitákat váltott ki a javaslat, az 1788. június 21-i New Hampshire-i jóváhagyással elérték a 9-es határt. Amint erről értesült, a kongresszus megkezdte az előkészületeket az alkotmány bevezetésére, és 1789. március 4-én megkezdte a munkáját az első kormány, amely az Egyesült Államok alkotmánya alapján működött.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma az egyik legnagyobb találmányhoz kötődő legnagyobb emberről lesz szó, ráadásul magyar emberről, az én egyik személyes kedvencemről, Szent Györgyi Albertről. 1893. szeptemberében született Budapesten és Woodshallban, Massachusettsben 1986. október 22-én hagyta el a földi világot. Ahogy mondtam, Nobel-díjas, de emellett Kossuth díjas, zseniális magyar orvos és biokémikus, a szülővárosában a Lónyay utcai református gimnáziumban érettségizett, tehát Budapesten, majd 1917-ben aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen szerzett orvosi oklevelet, az első világháborúban orvosként vett részt, miközben pedig erősen ellenezte a háborút. A sebesülése után leszerelték, és Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Gröningenben folytatott tanulmányokat szerte-szerte a világban. Nagyon nagy tudásra és fontos tapasztalatokra is szertett a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia és a fizika-kémia terén is. Cambridge-ben F.G. Hopkins professzor biokémiai tanszékén megszerezte a második doktorátusát, ezúttal kémiából, és azután egy évig az Államokban dolgozott. Klebesber Kuno magyar kultuszminiszter hívására visszatért Magyarországra, és 31-től a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Vegyészeti Intézetének volt a professzora, 45-től pedig a Budapesti Tudomány Egyetem orvoskarának biokémia professzora. 1947 végén hagyta el a hazáját, és a Boston melletti Woodshallban folytatta a munkásságát. 47 és 62 között az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai laboratóriumának volt az igazgatója, 1962-től pedig a Dartmouth-i Egyetem tanára lett. 1986. október 22-én távozott el, ahogy azt már mondtam. A 60-es évek elejétől gyakran látogatott Magyarországra, többször szerepelt a rádióban, a tévében. Egy nagyon szókimondó, tréfálkozó professzornak ismerték meg az emberek, és igen népszerűvé vált, és aki kíváncsi egy kicsit jobban Szent Györgyi Albertre, mint ahogy én is, és utána olvas akár a neten, akár könyvekben, akkor bizony bebizonyosodik ez, hogy valóban egy nagyon-nagyon-nagyon jó fejember volt. Nagyon okos, nagyon jó fej, és roppant őszinte. Szent Györgyi Albert legfontosabb tudományos eredményei az 1920-as évek végén jelentkeztek, és akkor most térjünk át erre. A mellékvesében egy C6H8O6 összetételű anyagot talált, amit hexuron savnak nevezett, ez 28-ban történt. Ezt az anyagot csak nagyon nehezen és igen kis mennyiségben tudta csak izolálni, így aztán nem sikerült alaposabban kivizsgálnia, viszont hazatérte után Szegeden megállapította, hogy a paprikából nagyobb mennyiségben lehet kivonni ezt a bizonyos hexuronsavat, így elvégezhette az alapvető kísérleteket ezzel az anyaggal. 1932-ben a hexuronsavat a C-vitaminnal azonosította, és mivel korábban már ismerté vált, hogy a C-vitamin egy hiánybetegség a skorbut ellen igen hatásos, ezért a hexuronsavat aszkorbinsavnak nevezte el. Munkásságának köszönhetően aztán a későbbiekben a paprikából nagy mennyiségben lehetett C-vitamint előállítani. A Nobel-díjat odaítélő bizottság 1937-ben Szent Györgyi Albert tudományos eredményeit méltatva azokat hangsúlyozta ki, hogy a biológiai égés folyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav katalízis szerepének terintett felfedezéseiért érdemelte ki a rangos orvosi és élettani nemzetközi tudományos elismerést. Szent Györgyi Albert az izom működésével kapcsolatban is alapvető eredményekre jutott, elsősorban az izom fehérjeinek szerepét kutatta az izom összehúzódásban, a szubmolekuláris vizsgálatok után érdeklődése a rákbetegség, a rossz indulatú daganatok felé fordult, hosszú ideig foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel is. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta 1938-ban, és 1987-ben, egy évvel Szent Györgyi halála után a Szegedi Orvostudományi Egyetem felvette a nagy tudós nevét. Ez az egészen tömör, fontos tudnivalók csokra Szent Györgyi Albert-tel kapcsolatban, de én azt javaslom, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban belemerülni ebbe, vagy akár a rákkutatással kapcsolatos tanulmányaiba és kutatásaiba Szent Györgyinek, akkor érdemes utána olvasni, mert nagyon-nagyon fontos és érdekes dolgokat írt le, és fedezett fel a rákbetegség, annak kezelése és a C-vitamin bevitel között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngészés, a net böngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akik ről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye is szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszín figyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen freak vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit ha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok, ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, ott akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat az okostelefonunk, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye az, itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
3: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta. Csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogja elolvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
2: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
3: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárás rendje.
2: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
3: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
2: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: is marad. Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó A napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgatta bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőt használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni. Hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni. Hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek is. Uh-huh. Mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt, videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra. El kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel, vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotóalany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi hercehúrcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is a nagymamákra, nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, uh-huh, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag az sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magán titok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert

0: Nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
1: Én is köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szoktuk volt mondani, hogy a szépség belülről fakad, és ez két irányú történet. Ugye az egyik az a belső szépségre utal, ugye a lelkünk, a személyiségünk szépségére. A másik viszont az, hogy bizony belülről is kell dolgozni azon. Belsőleg is kell foglalkoznunk a szépségünkkel, ahhoz, hogy valóban szinten tudjuk tartani az egészséges szépséget, ami azt jelenti, hogyha rendben van a bőrünk, hogyha az ásványi anyag és a vitamin szint a szervezetünkben a megfelelő szinten van, akkor természetesen sokkal könnyebb a szépségápolás is. No, úgyhogy elhatároztam, hogy el fogok mondani csomó olyan ásványanyagot és vitamint, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk tenni, például a hajunk, a bőrünk, a körmeink szépségéért. Ez a kovaföld. Őt választottam mára, egy zseniális dolog, a kovaföld, egy zseniális anyag. 15 féle természetes ásványanyagot tartalmaz, ez a magnézium, kálcium, szilícium, dioxid, nátrium, vas, nagyon sok nyomelemet, titán, bor, mangán, réz, cirkónium, és ezek az ásványok egészségesebbé, fénylőbbé teszik a hajat, a bőrt és a körmöket, de ez csak az egyik hatása. 1939-ben egy Nobel-díjas professzor, Adolf Buitenant bizonyította be, hogy az élet nem létezhet szilícium-dioxid nélkül. Ugye a könyvében, a Víz és Sóban, amit ebben a percben viszont akkor ezúttal ajánlok is olvasásra, dr. Barbara Hendel jelentette ki, hogy a szilícium-dioxid a legfontosabb ásványi anyag az emberi egészséghez. Na de akkor most, ami a szépséget illeti, az is nagyon fontos a kovaföldel kapcsolatban, hogy a vizsgálatok nem találtak káros mellékhatást, túl nagy mennyiség használatával sem. Az étkezési minőségű kovaföld 100%-ban természetes és szerves forrása a szilícium-dioxidnak, ami a biztonságos ebből a szempontból a környezetre, a kedvencekre, a háziállatokra, az emberekre tiszta üledékes rétegből nyert, és az egyik legtisztább, ami rendelkezésre áll. Hogy miért érdemes használni a kovaföldet? Hát kérem szépen, az egyik leghatékonyabb szépítőszer, haj, bőr, köröm, amit már az imént említettem, ennek a tápláléka tulajdonképpen a kovaföld, de emellett még nagyon fontos az is, hogy tulajdonképpen a sejtmegújításban van neki a kovaföldnek nagyon nagy szerepe. Megerősíti a szövetek szerkezetét, elengedhetetlen a csontképződéshez, a fogak erősségének a biztosításához, az ízületi porcok rugalmasságának a megőrzéséhez. Nagyon-nagyon ritkán hallani ezt a hialuronsavról, a kollagérről, ezeknek a pótlásáról. Például nagyon-nagyon sokat beszéltünk már mi is, nagyon sokat hallani ezt szakértőktől, de hogyha arról beszélünk, hogy az ízületi porcok rugalmassága sosem kerül szóba első körben, a kovaföld pedig nagyon jelentős hatása van. A rendszeres fogyasztásának az eredményeként a töredezett haj erősebb lesz, dúsabb lesz, a megereszkedett bőr feszesebbé válik, a körmök erősödnek, a haj gyorsabban nő, és aztán még ott van további hatásként, ugye az ízületi porcok rugalmasságának a megerősítése, fejlesztése, a sejt megújítás, ami azt jelenti, hogy nem csak a szövetek szerkezetét erősíti meg, hanem egyenként a sejtekét is, tehát a sejt membránt, a sejt héjat is képes erősíteni. A további hatások között ott van még, hogy ez a milliónyi kovaföld hengerecske, hogyha nagyon-nagyon-nagyon pici részeket vizsgálunk, akkor ezek ilyen kis hengerecskék, ezek keresztül jutva a vékony és a vastag vélen konkrétan ledörzsölik a bélfalakat, mint egy mini természetes kis ráspoly, úgy tudja a bélpolyhok közül a letapadt felesleges ott pangó anyagokat ledörzsölni. A rendszeres szedést követően a bélfal megtisztulhat a káros nyáktól, aminek eredményeként a tápanyagok sokkal jobb hatásfokkal szívódnak fel, sokkal egészségesebbek leszünk, érezni fogjuk, hogy energikusabbak vagyunk, jobb a kedvünk, jobban alszunk, mert hogy a bélrendszerben, a béltraktusban a lerakódás az megszűnik, ugye kitisztul onnan szépen, ami csak visszamérgezi gyakorlatilag a szervezetet. Úgyhogy ezzel plusz energiát biztosít. Érdemes időről időre emiatt aztán kovaföld kúrát végezni. Ez lehet kovaföld tartalmú kapszula, vagy a port, a kovaföld port vízben feloldva meginni. Ajánlott egy pupozott teáskanálnyi, ez nagyjából 4 g, kovaport a vízben elkeverni, és a felszívódását elősegítendő C-vitaminnal együtt fogyasztani. Egyes tapasztalatok szerint a leghatásosabb mindez este, lefekvés előtt, ekkor érhető el hosszú távon a legjobb méregtelenítő hatás, de a napi 3-szor étkezés előtt fogyasztva is hatásos. Nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jót tesz, egyre gyakoribbak a kovaföld tartalmú kozmetikumok is, és ajánlott még a kovasavban gazdag ételek fogyasztása, ez az árpa, a burgonya, a köles és a zab. tehát köles, zab, árpa, burgonya. Az a nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy nyilván étkezés során és étkezéssel nem tudjuk bevinni azt a megfelelő mennyiséget, viszont kapszula vagy kovaföld por formájában viszont igen, érdemes kipróbálni, úgyhogy hajrá kovaföldre fel!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy nagyon finom görög receptet fogunk elkészíteni, most egy görög ételt fogunk elkészíteni, egy görög receptet fogunk megtanulni. Ugye kint a klasszikus, az a görög saláta, meg a muszaka, meg a szuflaki, és hogyha az édességeket nézzük, akkor sok minden finomság van. De itt van ez a bizonyos görögös tejpit, ami annyira elképesztően finom, hogy tényleg szinte abba hagyhatatlan. Ez az a desszert, ami olyan nagyszerű, amilyen egyszerű, ráadásul azon kevés receptek közé tartozik a Street Kitchen szerint is, amit sokkal könnyebb elkészíteni és gyorsabb elkészíteni, mint kivárni, hogy el lehessen fogyasztani. Kell hozzá egy liter 2,8-as tej, 3/5-öset is használhatsz, hogyha igazán sűrű és olyan telt ízt szeretnél. 20 dek a porcukor, 10 dek a gríz, azaz búzadara, egy teáskanál fahéj, 3 darab tojás, 1 darab citrom, egy csipet só, 40 g keményítő és 10 dek a vaj. A tepsi kikenéséhez kell még plusz egy kis vaj és barna cukor, mert hogy alá fogjuk szórni. A süti tetejére, vagyis a tejpite tetejére kell még 50 g barna cukor, egy evőkanál fahéj és 50 g méz. Én javaslom, hogy ez finomítatlan barna nátcukor legyen, ne csak egy színezett barna cukor. A tálaláshoz pedig simán porcukor kell. No, hogyan készül ez a bizonyos görögös tejpite? A tejet és a porcukrot közepes lángon felmelegítjük, vigyázni kell, hogy ne égjen oda a tej. Amikor már elolvadt a cukor, ez viszonylag hamar megtörténik, hiszen porcukorról van szó, nem kristálycukorról, akkor a búzadarához hozzákeverjük a fahéjat, hozzáadjuk a felvert tojásokat, csomómentesre keverjük, belereszeljük a citromhéját, mindig kezeletlen héjú citromról beszélünk ilyenkor pláne, belefacsarjuk a levét, és hozzáadjuk a sót. Amikor a hőkiegyenlítés történik, akkor az azt jelenti, hogy átszedünk egy kanállal a cukros tejből, elkeverjük és visszaöntjük a lábosba az egészet, a keményítőt kikeverjük pár kanál vízzel, és ezt is a lábosba öntjük. Folyamatosan kevergetve pár perc alatt besűrítjük, a tűzről lehúzzuk, hozzáadjuk a kockára vágott vajat, összekeverjük, és egy kivajazott barna cukorral kiszórt sütőtába vagy jénaiba öntjük a masszát, elegyengetjük, a tetejét megszórjuk fahéjjal, pontosabban fahéjjal elkevert barna cukorral, csurgatunk rá egy kevés mézet. 180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük, majd kivárjuk, míg teljesen kihűl. Ez nagyjából 2-3 óráig is eltart, de mindenképpen meg kell várni, hogy kihűljön, mert úgy az igazi, addig nem lehet felvágni. Amikor teljesen kihűlt, akkor felkockázzuk, porcukorral meghintve tálaljuk, és igazából, hogyha valaki szereti az extrát, akkor ilyenkor még figyeld, vagy egy kicsi, ez már csak az én módszerem, kicsi mézzel megcsurgatod, vagy mézzel plusz egy kis sűrített tejjel megcsurgatod. Elképesztően finom, tényleg nagyon-nagyon finom, és azt is érdemes tudni, hogy ez hidegen is tök finom, és az a fajta ragacsos, csucsmás, finom, bőséges édesség, ami benne van minden görög süteményben, az ebben is benne lesz. Valami mesebeli, az íze, az állaga, imádni fogjátok, mindenképpen érdemes elkészíteni, a gyerekek is nagyon szeretik, és ilyenkor hűtőhidegen nyáron kifejezetten extrán finom.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem a legtöbbünk azt gondolja, hogy a használt teafilter a szemét. És legtöbbször ott is végzi a használt teafilter a szemétben, pedig egy csomó házi praktikához nagyon hasznos tud lenni. Például kiváló szaktalanító. A kézzel pedig csodát művel. Például, hogyha fokhagymát, hagymát vagy halat pucoltál, akkor miután befejezted a főzést, csak át kell dörzsölni teafilterrel az ujjaidat, a kezedet, utána kezet mosni szappannal és meleg vízzel, és kész. Vagy, ezt figyeld, a bútorokat, igazi fabútor, nem a bútorlapos bútorra gondolok, bútorokat parkettát gyönyörűen természetes módszerrel lehet tisztán tartani és fényesíteni, és ez a megoldás ott van a kezedben, a kétszer kifőzött teában például az úgynevezett tanin extra fényt tud adni a bútornak és a fa dekorációnak, úgyhogy a bútorok tisztításánál végső simításként 4 liter fővő vízbe beleteszünk 5-10 használt teafiltert, és ezzel áttörőjük a bútorokat, a kapott teával áthitatott tiszta rongyjal kell áttörölgetni őket. A növények természetes táplálásához is remek a használt teafilter, pont úgy, mint a kávézac, mert tartalmaz olyan tápanyagokat, amik gyönyörűen segítik a növények fejlődését. A kávézac savtartalmának köszönhetően kiváló a savas talajt kedvelő növényeknek, mint például a paradicsom, a répa, a rózsa vagy a rododendron. A tea kevésbé savas, így például a nem túl savas talajt kedvelő növények belső táplálására is hasznos. Virágöntözés előtt bele kell önteni egy használt teafilter tartalmát az öntözőbe, vagy magára rá a földre, és így a tea részecskék anélkül fogják táplálni a növényeket, hogy savassá tennék a földjüket. De hogyha szereti a savasságot a növény, akkor rajta lehet hagyni a teafiltert, a kibontott teafiltert is. Amúgy pedig csak az öntözőbe szórjuk bele a beáztatott, már korábban beáztatott teafüvet. Aztán a használt teafilterből akár házi arcradírt is készíthetünk, ehhez bele kell tenni a filterben lévő tealeveleket egy tálba, hozzáadni egy teáskanál mézet, alaposan összemancsolni, keverni az egészet, és ezt a kapott masszát óvatos, körkörös mozdulatokkal bedörzsölni a bőrünkbe, rajta hagyni szépen maszkként 5 percig, és aztán langyos vízzel leöblíteni. Gyönyörű lesz utána a bőröd, majd meglátod. Például, hogyha valakinél túl szagos a hűtő, ugye bennmarad a kaja, ereszt a doboz, nem olyan jól záródik a műanyag doboz, hagyma van a hűtőben, gomba van a hűtőben, bármi pörkölt van a hűtőben, erős szaga van, gyönyörűen lehet illatosítani például a hűtőt, sőt a szemetest is. Felnyitjuk a szemetest, beleszórjuk a tealeveleket a szaktalanítani kívánt helyre, és más kritikus pontokat is, például a hűtőt. Ha néhány használt teafiltert elhelyezünk egy tálkába, betesszük a hűtőbe, gyönyörűen elnyeri a szagokat. Egyébként egy társó ugyanezt megteszi. A zsíros edényeket is gyönyörűen ki lehet tisztítani vele. Például a vastag zsírréteket naphosszat tartó sikálást szépen elhagyhatjuk, mert beáztatunk egy teafiltert, és utána kezdjük el súrolni. Aztán például, hogyha a kertünket szeretnénk táplálni, ha már beszéltünk erről, akkor nem csak a teafilter a hasznos, és akkor gyorsan itt még álljunk meg néhány mondatra, hanem bizony a narancs, és a tojáshéj is, mert ezekkel az apró trükkökkel tényleg gyönyörű édenkerté változtathatjuk a saját kiskertünket, vagy a teraszunk növényeit. Ugye a tavaszi hónapok remek alkalmat teremtenek arra, hogy élvezhessük. Például a narancsból, vagy a citromból facsart limonádét, aztán érdemes odafigyelni arra is, hogy a felüdülés után, vagyis amikor megittuk már a finom üdítőt, a limonádét, ne dobjuk ki a szemétbe a citrusfélék héját, mert gyönyörűen ellátják a talajt tápanyaggal, de ami még fontosabb, hogy védenek a kártevők ellen. Például a citrusfélék, narancs, grapefruit, mandarin, citrom héja többek között ként magnéziumot és kálciumot tartalmaz, és ezek mind igen jót tesznek a kerti talajnak. A megszárított és finom porrá őrölt héjakat bele kell közvetlenül dolgozni a talajba, vagy csak odaszórod a növény töve köré, és meglocsolod. A tojáshéj összetörve, odaszórva a növény tövéhez szintén remek tápanyagforrás, és hát ott van ugye a teafilter, amiről már beszéltünk, ami gyönyörűen tudja enyhén savassá tenni a növények tövét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában ma kutyások, tessék figyelni, arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk beadni a finnyás kutyusoknak a táplálékkiegészítőt, étrendkiegészítőt, vitamint. Hát ha finnyás a kutya, akkor sokszor az is gondot okoz, hogy a szokásos saját kis eledelét megegye. A színes, szagos, gyógynövényes táplálékkiegészítőkkel és vitaminkészítményekkel az ember már szinte meg sem mer próbálkozni. Ha nem eszi meg a májas prémium tápot, akkor nyilván a spirulina alga sem fog lemenni a torkán, gondolná az ember. Szerencsére nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, hogyha ilyen a kutyus, és számíthatunk mások tapasztalatára, ahogyan ezt a kutyabarát.hu is írja. Úgyhogy itt van néhány tipp a siker érdekében, amit hasonló finnyás kutyás gazdik gyűjtöttek össze. Fontos azonban, hogy különbséget kell tenni a finnyás és az étvágytalan kutya között, hogyha a kutya az utóbbi kategóriába tartozik, annak egészségügyi és mentális okai is lehetnek, úgyhogy kezdjük ezt most egy állatorvosi kivizsgálással, hogyha a kutya finnyás vagy válogatós, és túl vagyunk már az állatorvosi kivizsgáláson is, baj nincsen, akkor csak arról van szó, hogy bizonyos ételeket nem eszik meg, másokból pedig jó étvágyjal falatozik. Nyilván ez ízlés dolga is lehet, hiszen mi sem szeretünk minden ételt ugyanúgy. Érdemes lehet ilyenkor elkezdeni kísérletezni, hogy melyek azok az ételek, amelyeket a kutya igazán szeret, és aztán ebbe belekeverve kínálni az új ízű, új extra állagú és szagú kiegészítőket, étrend és táplálék kiegészítőket. A májkrém és a halolaj erős illata miatt elég jól fedi el az erősebb szagú kiegészítőket, mint például a gyógynövények vagy az algák. Elkeverjük szépen a port, mondjuk az algaport vagy a spirulina port egy kis májkrémmel vagy egy kis lazacolajjal, és így tesszük rá vagy bele az eledelbe. Az édesebb ízű vagy édesebb szájú kutyáknak, akik az édesebb ízeket szeretik, a mogyoróvaj vagy a banánpüré lehet a befutó, bár ezeket a szagokat kevésbé tudja, vagy ezek kevésbé tudják elfedni azokat a szagokat, viszont nagyon-nagyon szeretik a kutyák a mogyoróvajat, úgyhogy ha hatékonyan be tudjuk fedni vele azt a bizonyos táplálékkiegészítőt, vagy étrendkiegészítőt, vitamint, akkor hip-hop bekapja a kutyus az édesebb ízek kedvelőjének, tehát ez a segítség, de tuti befutó lehet még érdekes módon a natúrjoghurt. Ez is gyakori javaslat szokott lenni, de fontos tudni, hogy a tejtermékek bizonyos kutyáknál okozhatnak gyomorpanaszokat, tehát nyilván ez ki van lőve annál a kutyánál, aki alapból nem ehet tejterméket. A porállagú kiegészítőt belekeverjük a joghurtba, hogyha mégis ehet a kutya, és akkor szépen rátesszük az eledelre, vagy belekeverjük az eledelbe, és így a legbiztosabb, ahogyan érjük az eredményt. Natúrnövényi joghurtot, vagy laktúzmentes joghurtot érdemes választani a biztonság kedvéért. Talán meglepő az is, hogy az olívaolaj és a rozmaring kombinációja az, ami tényleg és konkrétan csodát művelhet a finnyás kutyákkal. Ez tényleg nagyon meglepő, és mégis működik. A rozmaring egyrészt önmagában is egészséges és gyulladás csökkentő hatású, másrészt kutyatápokban gyakran előfordul tartósítószerként, ezért ismerős lehet a kutyának, tehát nem tűnik neki egy idegen új szagnak, úgyhogy egy csipetnyi rozmaringgal és egy kevés olívaolajjal keverjük el a kiegészítőt, így tegyük rá vagy bele az eledelbe, és innentől kezdve működik a dolog. Szerintem ezek a fenti ötletek kombinálva is alkalmazhatók, arról nem is beszélve, hogyha az ember otthon elkészít saját készítésű kutyakekszet, jutalomfalatot, akkor abba is bele lehet adagolni például a spirulina port, akár a barna vagy a zöld algaport, és így tulajdonképpen már meg is vagyunk azzal, hogy valahogyan ezt beadjuk neki. Aztán természetesen el lehet készíteni a kutyának olyan jutalomfalat golyócskákat, ami úgy készül, mint egy nyers gyümölcsgolyó, mint egy kókuszgolyó, nem kell sütni sem, és ebbe is ugyanúgy belerakhatunk egy kis édesburgonyát, vagy sütőtököt, zappelyhet májkrémet, és a közepébe belerakni azt a kis étrendkiegészítőt, táplálékkiegészítőt, vagy algaport, amit beszeretnénk adni a kutyának, örömmel meg fogja enni egészségükre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett